0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az orosz parlament alsóházában megtartott választásokon a szavazatok 95%-ának összeszámlálása után a kormányzó egységes Oroszország párt 57,83 szavazati arányjal vezet. Közölte Ella Panfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke, adta hírül az MTI. A portál orosz hírügynökségekre hivatkozva azt írja, hogy előzetes adatok alapján a kormánypárt rekordszámú mandátumot, 355 mandátumot szerzett a 450

0: idén is a műfaj legjobb előadóit várják. Kutatók éjszakáját szervez a Paksi Városi Múzeum. A rendezvényre szeptember 25-én 17 órától kerül sor a múzeum Deák Ferenc utcai épületében. Az eseményen többek között kozmikus részecskék és régészet a Lusszóniumban címmel is hallgathatnak meg előadást az érdeklődők. Szabadbérlet néven vadonatúj színházbérletet indít a Csengely Dénes Kulturális Központ az idei évadban. Patkós Attilától, az intézmény igazgató helyettesétől megtudtuk, hogy a szabadbérlet elnevezés részben az ülőhelyek elérhetőségére utal, részben pedig arra, hogy kortárs darabokat foglal magában.
1: Ez egy három előadásos bérlet lesz, és azért szabad, mert a nézőtér teljesen szabad. Tehát ugye a korábbi, a Móricz és a Latinovics bérletek, mert ugye korábban volt már az előző évad bérletesének bizonyos helye, amit ők helyet foglalhatnak, de itt úgy, mivel ez egy teljesen új bérlet, bárki szabadon választhat bármilyen pozícióra helyet. Úgyhogy évről évre nagyon nehéz például középre bekerülni a felnőtt színházak során, mert ugye foglaltak már x éve ezek pozíciók, most erre is lehetőség van, hogyha valaki megvásárol egy ilyen szabad bérletet. És mindemellett azért is szabad, mert ezek inkább kortárs, néha kísérleti darabok, tehát nagyon érdekes felfogásban készültek jellemzően, és kevésbé kőszínházi, inkább társulatokból, ilyen különböző egyletekből összeállt produkciók, de tulajdonképpen nagyon szuperek és érdekesek, hát olyan nevek jelennek majd meg a színpadon, mint például Turóczi Szabolcs, vagy Alföldi Róbert itt a szabadbérletben, vagy Mucsi Zoltán, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ezt a szabadbérletet is kipróbálnia a korábbi és az új közönségünknek.
0: A bérlet megújítása szeptember 29-én és 30-án 9 és 17 óra között, új bérlet váltására pedig október 1-én és 2-án 9 és 17 óra között lesz lehetőség a Csengely Dénes Kulturális Központban.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: 5 új magyar játékossal indul a 2026-27-es bajnoki szezonnak a Tarka SC Szekszárd. Két játékos a tavalyi bajnok Pécs csapatától érkezett, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter. A 25 éves Tóth Orsolya nemzetközi hírnévre is szertett, 3x3-as U18-as válogatottként európai bajnoki címet szerzett, ahol a torna MVP címe mellett a legtöbb kosarat is megszerezte.
3: Most igazoltam a Szekszárdhoz, ezelőtt 2 évig Pécsen voltam. Milyen indítatásból érkeztél Szekszárdra? Hát a legfőbb célom ugye az volt, egy olyan csapatot keresni, amiben beleillek a játékba, és úgy érzem eddig, hogy azt megtaláltam. Nyilván a több játék lehetőség miatt is jöttem el Pécsről. Hallottam, hogy itt nagyon jó a közösség, és nagyon jó itt a csapat atmoszféra, és emiatt döntöttem a Szekszárd mellett.
0: Rátkai Eszter alig egy hete csatlakozott a KSC-hez, mert a nemzeti válogatottal a VB-n szerepelt. A 20 éves irányító új impulzusokat keresett, ezért váltott.
4: Nagyon jó itt lenni. Az elsődleges célom az volt, hogy egy kicsit kizökkenni a megszokottból, amit ott 5 év alatt átéltem, és szerettem volna magam egy új környezetbe megtapasztalni, nagyobb szerepben, akár vezérszerepben, hogy tudok helytállni itt az NBA-ban. Eddig nagyon-nagyon jól érzem magam, a csajok nagyon befogadóak voltak, és tényleg minden támogatást megkapok, hogy minél gyorsabb ritmusba felvegyem a lépést.
5: Hogy érzed, milyen szerep juthat neked itt a KSC csapatában?
4: 4 napja, mert ugye én a világbajnokságon voltam ugye a felnőtt válogatottal, és most hétfőn kezdtem a csajokkal edzeni, úgyhogy ez egy nagyon gyors belecsöppenés volt, ezért is volt talán egy fokkal nehezebb, viszont úgy érzem, hogy irányítóként nekem kell majd irányítanom a csapatot, ott lenni a pályán, és maximálisan Biának a meghosszabbított kezének lenni, amit ő kér, azt a pályán végre tudjuk hajtani, és emellett egy vezérszerep is fog majd rám hárulni.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Paksfm.
2: Paksfm.
6: Összeköt.
2: Paksfm. Összeköt.

sokba hittem, százat megbántam, eleget szerettem. Átvertek páron, kevés bizalom maradt, mindent elzártam, aztán jöttél te, és hozzám.

0: FM. Összekött.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett, jelentette ki Donald Trump hétfőn a Truth Social közösségi oldalon. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy Oroszország számos dízelüzemét lebombázták, és legalábbis átmenetileg működésképtelenné váltak. Ezt az értelmetlen és véget nem érő háborút Ukrajnával le kell zárni. Az egész világ szenved, miközben havonta 25 ezer ember, többségük katona veszti életét. Az idei arcplakát kiállítás, amelyet idegrendszerváltás címmel hirdettek meg, mintegy 900 pályázat érkezett, tudatták a szervezők az MTI-vel. A portál értesülései szerint az idei fődíjat Kügerli Johanna illusztrátor fejben dől el.

0: Jó termében. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetés alakulása és módosítása, az önkormányzati konyha költségvetése, valamint a sportcsarnok körüli kerítés ügye szerepel. A képviselők ezen felül beszámolót hallgathatnak meg a szeptember 19-i születi napról is, tárgyalják továbbá a Burza Hungarika ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást, valamint önkormányzati ingatlanokat és biztosítást érintő kérdéseket is. Szeptember 18-án 19-én rendezték meg a Kalocsai Érsekkertben a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivált. Volt gasztroudvar, fergeteges koncertek, zenevonat, gyermekkoncertek, látványfőzések és az elmaradhatatlan nagyszerű hangulat. Kalocsa különleges helyszín hazánkban, ahol a kalocsai fűszerpaprika és a kalocsai népművészet is megtalálható, mint hungarikumok. A Paprika fővárosában elmaradhatatlan a Kalocsa Aranya főzőverseny, melyre idén közel 40-en neveztek be. A vaddisznós toros káposzta vitt el idén a fődíjat, melyet a kalocsai gerilla kertészek és a Békés Kalocsáért Egyesület készített. Romsics István Romesz és felesége volt a főszakács. A Kalocsai Gerilla Kertészek Egyesület elnöke Bolvári Ferdinánd rádiónknak elmondta, a fődíjat nyert ételkompozíció több tételből állt össze.
1: Nem bográcsba főztünk, hanem egy ilyen majdnem 70-80 cm magas rozsdamentes edénybe. Alul az alsó 25 cm az egy vaddisznó pörkölt alap volt. Ennek a közepébe beleültetett egy füstölt csülköt, ezt körbe rakta 130 darab töltött káposzta töltelékkel. A tetejére került vastagon savanyú káposzta, a legtetejére pedig egy fél malac fejet terített ki, amelyet előtte megabált. És az egészet képzeljük el, hogy körberakva édesnemes és cseresznye paprikával, úgy, hogy a malacnak a szeme az egy piros cseresznye paprika volt. Tehát maga az étel főzés közben ránézésre már egy alkotásnak tűnt, amit a zsűri elnézegetik, fotózzák. Ebből tudtuk, hogy na, azért ez

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Reggel 6 óra után pontosan 9 perccel jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. 2026. szeptember 23-ára, a hét közepére, szerdára ébredtetek. Remélem, hogy mindenki kipihente magát, és így a hét közepén is újult erővel indul neki ennek a mai napnak, bizonyára a legtöbbeknek munkanapnak. Én Strasser Andi vagyok, és egészen 9:30-ig hozom nektek az élesztőt. Hamarosan elmondom, hogy milyen tartalommal, egy biztos nagyon jó zenékkel, de mindenek előtt nézzünk rá a hőmérőre. El vagyunk ehhez hozzászokva, de hát mégiscsak ősz van. 11 fokot mutat mindössze a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, úgyhogy lehet most már ősziesebben öltözködni. Szinte nem is azt kell mondjam, hogy rétegesen, hanem ősziesen, kissé szeles kora őszi idő várható, az időkép is így fogalmaz, ami a mai előrejelzést illeti. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, és egyébként hajnal

általában olyan 7-8 fokig hűlt vissza, a levegő napközben pedig 19, illetve 20 fok körül alakul a hőmérséklet, az elmúlt napokhoz hasonlóan, úgyhogy erre számítsatok, és hát szerintem akkor a hosszú nadrág és a zártabb cipő most már azért elkél, valamint a kardigán és a gyerekeket is. Na őket igen, őket rétegesen öltöztessétek, ami viszont a csapadékot illeti, arra állítólag a mai napon sem kell számítanunk. Csütörtökre, illetve majd jövő hétvégére ígérnek egy minimális csapadékot, úgyhogy egyelőre az a híres neves Super El Niño, amit ígértek, illetve annak hatását, mi szerint többek között Európában és itt a Kárpát-medencében is nagyon csapadékos ősz és tél várható, hát az még várhat magára egyelőre, minden esetre nagyon várjuk, hogy a csapadék bepótolja önmagát és feltöltse a földjeinket, de akkor úgy néz ki, hogy erre várnunk kell. És akkor lássuk, hogy mire számíthatunk, illetve mire számíthattok, milyen témákra ma reggel a Diákok Hangja címmel őszi projektnapot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Ebből az alkalomból a Paksi Bezer így általános iskolába fogunk ellátogatni majd 7 óra után, fél hét után pedig az ASE szurkolói ankétjára. Gulyás Robertet hallhatjátok majd itt nálunk. Fél nyolc után azzal foglalkozunk, hogy Paksa került egy zöld díj méghozzá, egy zöld védjegy, a Green Pledge díj. Lovászi Krisztián a Telepaks szerkesztője és Rábocki Tóth Rita, a DC Dunakom parkfenntartási részleg vezetője érkezik fél nyolc és nyolc között. Azt fogjuk kibeszélni, hogy egészen pontosan miről szól ez a díj, miért kapta a két önkormányzati cég ezt a díjat, és egyáltalán milyen zöld eljárásokat alkalmaz a DC Dunakom a város közterületein, úgyhogy ez egy érdekes téma lesz, mint ahogy 8 óra után is az Atomenergetikai Múzeum vezetőjét, Enyedi Bernadettet várom, hiszen ezen a hétvégén kerül megrendezésre a múzeumok őszi fesztiválja, rengeteg programmal, ahogy azt már megszokhattuk, illetve egészen pontosan nem hétvégén, hanem pénteken délután, amit már általában hétvégének avanzsálunk, tehát pénteken délután lesz a rendezvény. Fél kilenc után pedig Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője érkezik, mert hogy itt az ősz, vele együtt a fűtési szezon is elérkezik, majd annak veszélyeit vesszük majd górcső alá, illetve egyáltalán az ősz veszélyeit. Katasztrófavédelmi és tőzvédelmi szempontból, úgyhogy többek között ezek lesznek a témáink, de ezek mellett hozok majd még sok-sok ajánlatot, programajánlatot, illetve ma esti tudományos műsor ajánlóját is. Elárulok majd egy-két érdekes részletet azzal kapcsolatban, hogy a tudomány mai állása hol tart. Remélem, hogy mindenki jól van, nagyon jó készülődés tehát, és jó reggelt mindenkinek! Ugye.

Danny Minogue után pontosan 19 perccel járunk reggel 6 óra után, és csak 11 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, 20 foknál nem is lesz több, és egyébként a két hetes előrejelzés szerint is úgy tűnik, hogy a 25 fokos hőmérséklet lesz a maximum, ami elkövetkezhet. Ugyanakkor október 10-e után például újra 30 fokot, és esetleg még hőkupola visszatérését is jósolják, illetve ígérik, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen őszben lesz részünk. Minden esetre a tegnapi napon, ugye ebben az évben szeptember 22-én elbúcsúzott a csillagászati nyár, és beköszöntött a mai napon a csillagászati ősz. Egészen pontosan ma hajnali 2 óra 5 perckor került sor az őszi napi jegyelőségre Magyarországon. Ez egy fontos információ számunkra. Egyébként ugye ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányba sem, így közel egyenlő, de valójában nem teljesen egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Úgyhogy aki esetleg látta a tegnap esti napnyugtát, az nyugtázhatja, hogy látta az idei nyár hivatalos, tehát csillagászati nyár utolsó napnyugtáját. Ami még a mai nappal kapcsolatban fontos, az az, hogy a teklák ünneplik a névnapjukat, Isten éltessen benneteket, kedves tekla nevű hallgatóink. A ritkább nevek közül pedig ma ünnepel a Linetta, a Linett, de meg lehet köszönteni a Krizosztom, Telma és Őszike nevű kedves hallgatóinkat is. Ez egy jó kérdés, hogy az Őszike névnapot kimondottan a csillagászati őszkezdetére datálják-e. Minden esetre így szerepel az évforduló naptárban. A születésnaposok pedig együtt ünnepelnek Amerika egyik leghíresebb rockzenészével, nem másról van szó, mint Bruce Springsteenről, aki egyébként hazájában, az Amerikai Egyesült Államokban tényleg sokkal nagyobb sztár, mint ahogy mi azt itt Európában el tudjuk képzelni. Bruce Springsteen New Jersey-ben látta meg a napvilágot 1949. szeptember 23-án, Oscar és többszörös Grammy-díjas amerikai énekes, zenész és gitáros, aki az A Street Band együttessel készít lemezeket és turnézik többek között. Legsikeresebb stúdióalbumai a Born in the USA, illetve a Born to Run, rendkívül közkedvelt előadó, eddig több mint 65 millió lemezt adott el az Egyesült Államokban, és több mint 120 milliót világszerte. Ami pedig a díjait illeti, egyébként egészen pontosan 20 Grammy díjat és 2 Golden Globe díjat nyert az egy Oscarja mellett, a 20. század egyik legmeghatározóbb dalszövegírójaként is számon tartják. 2004-ben a Rolling Stone zenei magazin minden idők 23. legnagyobb művészévé választotta, a Born to Run című lemez pedig a 18. lett a Rolling Stone magazin minden idők 500 legjobb albumának listáján. Ami származását illeti, édesapja ír, illetve holland, édesanyja olasz származású, és állítólag elmesélése, elbeszélései szerint 1957-ben, mindössze nézzük csak hány éves volt akkor, 8 évesen látta Elvis Presleyt a tévében, és ez döntött az ő pályaválasztásáról, pár évvel később pedig összespórolt pénzén ő maga vette meg első használt elektromos gitárját, egyébként fantasztikus gitárosként tartják ugye számon Bruce Springsteent, rengeteg jól ismert nagy slágere van, én most mégis egy ritkábban hallott felvételt választottam tőle, a rock műfaját műveli Bruce Springsteen, de azért jó pár albuma, illetve dala countryba hajlik, például a 2008-as Working on a Dream című dal. Ezzel folytatjuk. Bruce Springsteen a mai napon 77 éves.

0: A mai nap egyik születésnapos híressége, Bruce Springsteen, a Working on a Dream-mel szerepelt itt a Paks FM-en, abból az alkalomból, hogy ma 77 éves. Egyébként 1975. októberében történelmet írt. Ő volt az első rockstár, aki ugyanazon a héten szerepelt a Time és a Newsweek magazinok címlapján. Akkor mindössze 26 éves volt, és még egy érdekesség róla, lánya Jessica, aki egyébként 91-es születésű, az Egyesült Államok egyik legjobb díjugratója, a világkupán is képviselte az Amerikai Egyesült Államokat. Hamarosan reggel 6:30 Gabi fogja hozni a híreket, előtte viszont megnézzük, hogy milyen dalok várhatóak majd a holnapi, a csütörtöki Best of órában.
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangulat.

Lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dalok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot és a

0: Menstop kedvencek Ávitól minden csütörtökön déltől egyig.
1: Éjszakai hangulat, nem sötét dalokkal, ez várható majd a holnapi Best of órában, ami pedig a mai illeti, ugye dél és egy óra között van mindig Best of óra, ma az ABC-s óránkra kerül sor, ma csak és kizárólag olyan előadóktól fog majd Vivi játszani, akiknek H betűvel kezdődik a nevük. No, beugrik nektek bárki is H betűvel? Segítek egy kicsit, például Szekszárdi Szüreti Fesztivált zárta vasárnap a Hooligans. Egyébként elárulom, ők fogják nyitni a mai Best of órát. Aztán, ha hazai előadókat nézzük, akkor a Halott Pénz és Horváth Tamás is beférhet. A külföldi előadóktól például a Huntrix nevű lánycsapat a Goldennel, illetve a Hanson fivérek, vagy Harry Styles, vagy bárki, aki Harry, ilyen is fog akadni, úgyhogy azt gondolom, hogy jó kis válogatás jön majd a zenetárunkból. No, de ez majd mind déli 12 órától, tehát itt a Paks FM-en a Best of órában, most viszont fél hét következik, és Harmad Gabi a hírekkel.
0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az orosz parlament alsóházában megtartott választásokon a szavazatok 95%-ának összeszámlálása után a kormányzó egységes Oroszország párt 57,83 szavazati arányjal vezet. Közölte Ella Panfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke, adta hírül az MTI. A portál orosz hírügynökségekre hivatkozva azt írja, hogy előzetes adatok alapján a kormánypárt rekordszámú mandátumot, 355 mandátumot szerzett a 450 fős alsóházban, miután a 225 egyéni választókörzet közül 208-ban győzött. Az előző összetételű parlamentben az egységes Oroszországnak 310 helye volt. A hivatalos végeredményt pénteken fogják kihirdetni. 30. alkalommal rendezik meg szeptember 25-e és 27-e között az Európai Bordal Fesztivált Pécsen és a Villányi Borvidéken, írja az MTI. A rendezvényen a szervező Pécsi Férfikar Alapítvány tájékoztatása szerint magyar, horvát és olasz énekegyüttesek lépnek fel. Idén is a műfaj legjobb előadóit várják. Kutatók éjszakáját szervez a Paksi Városi Múzeum. A rendezvényre szeptember 25-én 17 órától kerül sor a múzeum Deák Ferenc utcai épületében. Az eseményen többek között Kozmikus részecskék és régészet a Lusszóniumban címmel is hallgathatnak meg előadást az érdeklődők. Véradást szerveznek a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló látogató központjában Bátaapátiban. Az eseményre október 15-én csütörtökön 9 és 11 óra között kerül sor. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a véradáson történő részvételhez tajkártya, személyigazolvány és lakcímkártya szükséges.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: 5 új magyar játékossal indul a 2026-27-es bajnoki szezonnak a Tarka ST Szekszárd. Két játékos a tavalyi bajnok Pécs csapatától érkezett, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter. A 25 éves Tóth Orsolya nemzetközi hírnévre is szertett. 3x3-as U18-as válogatottként európai bajnoki címet szerzett, ahol a torna MVP címe mellett a legtöbb kosarat is megszerezte.
3: Most igazoltam a Szekszárdhoz, ezelőtt 2 évig Pécsen voltam.
4: Milyen indítatásból érkeztél Szekszárdra?
3: Hát a legfőbb célom ugye az volt egy olyan csapatot keresni, amiben beleillek a játékba, és úgy érzem eddig, hogy azt megtaláltam. Nyilván a több játék lehetőség miatt is jöttem el Pécsről. Hallottam, hogy itt nagyon jó a közösség, és nagyon jó itt a csapat atmoszféra, és emiatt döntöttem a Szekszárd mellett.
2: Rátkai Eszter alig egy hete csatlakozott a KSC-hez, mert a nemzeti válogatottal a VB-n szerepelt. A 20 éves irányító új impulzusokat keresett, ezért váltott.
5: Nagyon jó itt lenni. Az elsődleges célom az volt, hogy egy kicsit kizökkenni a megszokottból, amit ott 5 év alatt átéltem, és szerettem volna magam egy új környezetbe megtapasztalni, nagyobb szerepben, akár vezérszerepben, hogy tudok helyt találni itt az NBA-ben. Eddig nagyon-nagyon jól érzem magam, a csajok nagyon befogadóak voltak, és tényleg minden támogatást megkapok, hogy minél gyorsabb ritmusba felvegyem a lépést.
4: Hogy érzed, milyen szerep juthat neked itt a KSC csapatában?
5: 4 napja, már ugye én a világbajnok is a világbajnokságon voltam ugye a felnőtt válogatottal, és most hétfőn kezdtem a csajokkal edzeni, úgyhogy ez egy nagyon gyors belecsöppenés volt, ezért is volt talán egy fokkal nehezebb, viszont úgy érzem, hogy irányítóként nekem kell majd irányítanom a csapatot, ott lenni a pályán, és maximálisan Biának a meghosszabbított kezének lenni, amit ő kér, azt a pályán végre tudjuk hajtani, és emellett egy vezérszerep is fog majd rám hárulni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a Paksfm. A legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig. Újra best of óra. Ezúttal olyan előadóktól fogunk játszani, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük. Kitalálod, melyik lesz az? Íme egy kis ízelítő a mai best of órában.

Huntrix és a Golden is itt lesz majd, illetve ott lesz déli 12 órakor a Paks FM Best of órájában. Ebből az alkalomból pörgettem ezt a dalt. Ha már ugye a félhetes hírek előtt elárultam, hogy milyen Best of óra várható a mai napon, csak is kizárólag olyan előadóktól fog Vivi játszani, akiknek H betűvel kezdődik a nevük, ami pedig a Huntrix lánycsapatot illeti, ugye a K-pop Démonvadászok című egyébként amerikai és nem dél-koreai animációs zenés fantasy filmről van szó, amely óriási sikert aratott a tavalyi 2025 és évben. A film 2 díjat nyert a 83. Golden Globe gálán, a legjobb eredeti betétdal és a legjobb animációs film kategóriákban, és ugyanezen kategóriákban elnyerte az Oscar díjat is, ami pedig a legjobb eredeti betétdalt illeti, pontosan ez a dal nyert ilyen komoly elismeréseket. 6 óra 38 perc van egészen pontosan, jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is, szeptember 23-a van, szerda, Tekla nevű kedves ismerőseiteket, rokonaitokat, illetve kollégáitokat esetleg köszöntsétek meg, ők a névnaposok, a születésnaposok együtt ünnepelnek a ma 77 éves rockstárral, amerikai rockstárral, Bruce Springsteennel, ami pedig az időjárásunkat illeti, még mindig kitartóan csak 11 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, úgyhogy lehet ősziesen öltözködni, zárcipő, vékony kabát, dzseki, kinek mennyire fázós a lába, illetve a felső teste, a gyerekeket öltöztethetitek rétegesen, de egyébként 20 foknál többet nem ígértek mára, úgyhogy a tegnapihoz hasonló időjárásban lesz részünk a mai napon is, és remélhetőleg egy nagyon jó napban, csapadék nem várható, egyébként olyan napos, gomoly felhős időt ígértek mára. Hamarosan, ahogy majd világosodik, kiderül, hogy hogyan indul a reggelünk. Minden esetre remélem, hogy mindenkinek jól. Ez itt a Paks FM, az élesztő, én Strasser Andi vagyok. Egy kis zenével folytatjuk, aztán pedig, ahogy már korábban ígértem, az ASE szurkolói ankétról hozok beszámolót. Gulyás Róbertet hallhatjátok majd itt a Paks FM-en.

0: Zséda, után 6 óra 43 perc van, vagyis 2 percen belül 3:47. Az Atomerőmű Sportegyesület sportcsarnokába látogatunk el a következőkben, ugyanis nyílt edzést és szurkolói ankétot tartotta az NB1-es kosárlabda csapat. Gulyás Róbert szakosztályvezető köszöntötte a több tucatnyi szurkolót, akik végignézték a nyílt edzést, majd kérdés-felelet formájában beszélgetéssel folytatódott az est. Az ankéton Eilingsfeld János csapatkapitány, Ivica Szkálin vezetőedző és Berkics Bence másodedző is felszólalt. A mikrofonunk elé viszont Gulyás Róbert ült, az összejövetel után Pál Fikati kolléganőnknek adott interjút.
1: Véget ért a szurkolói ankét itt az Atomerőmű SS sportcsarnokában, és hát a szakosztály vezetője, Gulyás Róbert megpróbálta egy pár mondatban a csapatot bemutatni, illetve hogy kiket, miket sikerült igazolni. Ugye már mindenki tudja, hogy kik jöttek, hogy érkeztek, stb. Te hogy látod, sikerült-e idén összeállítani egy olyan csapatot, amilyet szerettetek volna?
2: Ez majd akkor fog kiderülni, hogyha a tétmérkőzések elkezdődnek. Ami a felkészülés során látható volt, hogy van az edzőnek egy határozott elképzelés a játékról, abban az irányban tolta a csapatot, hogy ez egyre jobban felvegye a csapat ezt a ritmust, ezt a játékstílust. Voltak jobb és rosszabb meccsek, de ugye ezek a felkészülési mérkőzések pont azért vannak, hogy tanuljanak a játékosok. Szerintem a játékosok többsége tudja a helyét a csapatban, próbálja azt játszani, amit elvárnak tőle. Most szombaton meg lesz a lehetőségük megmutatni, hogy ez hogy sikerül.
1: Hogy látod, mi lehet a csapat erőssége?
2: Mindig jó, hogyha egy csapatnak van múltja, ismerik egymást a játékosok. Ugye 2 légiós csatlakozott, aki volt már itt az elmúlt időszakban. Ők jól ismerik a magyar játékosokat, így viszonylag gyorsabban tudták elkezdeni azt a felkészülést, ami az összeszokáshoz kellett. A csapat erőssége mindenképpen az kell lenni, hogy nagyon kemény védekezésből gyors játékot kell játszani. Ezt próbáltuk az elmúlt években is több-kevesebb sikerrel, de ahogy én látom, az új edző ezt nagyon komolyan gondolja, és ezt az agresszív védekezést ezt előtérbe helyezi.
1: Elhangzott itt a szurkolói ankéton, hogy 4 idegen légióssal szeretnétek tulajdonképpen a bajnokságot végigvinni. Anyagilag egyébként hogy mintál a szakosztály, mennyire stabil a szezont illetően?
2: Az Atomerőmű Sportegyesület kosárlabda szakosztálya körülbelül 35 éve elmondhatom, hogy stabil alapokon áll. Jelen pillanatban is megfelelő költségvetéssel rendelkezünk a szezonra. A 4 légiós elgondolás az nem anyagi megfontolásból történt, hanem játékos és csapat szerkezetben. De hogy elmondtam az ankéton is, ha a csapat teljesítménye úgy alakul, akkor lehet, hogy bele fogunk nyúlni és lesz 5. légiós. Jelen pillanatban a 4 légióssal is megfelelően működik a csapat, megfelelő mennyiségű időt tudnak játszani a magyar játékosok, és a külföldieknek is tudunk megfelelő időt biztosítani, az, hogy meg tudják mutatni, hogy mit tudnak.
1: Minden csapatnál jó, hogyha van egy vezér, egyéniség, vagy akár több is. De hogy látod itt az OSE csapatánál ki, vagy kik lehetnek ezek, akik bizonyos szituációkban, illetve bizonyos helyzetekben a hátán tudják vinni a csapatot?
2: Ezt nehéz megmondani, mert sok esetben, akire gondolunk, az nem mindig, hogy hozzáteszi. De mindenképpen azért hoztuk vissza Chandlert, hogy ő neki kell bizonyos szituációkat megoldani, de azt gondolom, hogy elég mély csapatszerkezetünk van, bármelyik magyar játékos is elő tud lépni. Szerintem a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen, és hogy most ez kilendíti át azt a pillanatnyi szekét, az teljesen mindegy.
0: És ez nagy valószínűség szerint így is van, minden esetre hajrá Vasse, Gulyás Róbertet, az Atomerőmű Sportegyesület kosárlabda szakosztály vezetőjét hallottátok az elmúlt percekben, a csapatot pedig a csapat szurkolói minden bizonnyal tudják, hogy mikor láthatják legközelebb. Ezen a hétvégén szombaton az OSE sportcsarnokban a Pécs együttesét fogadja az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es kosárlabda csapata úgy, hogy este 6 órakor kezdődik az összecsapás, de előtte 15:30-tól az U21-es csapat is a Pécs U21-es gárdájával összecsap, tehát ahogy azt már megszokhattuk, hogy a profi mérkőzés előtt általában van egy U21-es meccs, ebben lesz részünk tehát ezen a hétvégén szombaton. Jó szurkolást mindenkinek!

0: az egyik kedvenc funky slágerem a Fat Larry's Band-től, az Act Like You Know. Egyébként 1982-es a sláger, miközben maga a csapat a 70-es évek végén alakult kimondottan R&B és funky stílusban utaztak, és Pennsylvániából, illetve Philadelphiából származtak. Hamarosan reggel 7 óra a jó ritmusokkal folytatjuk, jönnek majd a jó zenék, illetve mindjárt elsorolom, hogy milyen vendégekre és témákra számítatok még, de előtte nézzünk rá az utakra.
1: És most közlekedj velünk!
0: Ezen a korai órán balesetről nincs hírünk, viszont forgalomkorlátozások ma is érvényben vannak, például az M6-os autópályán Ivándárda felé, Szekszárd térségében az M9-es autó csomópontjánál aszfaltoznak a mai napon is. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as szelvények között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtő elosztó pályára terelik, a Pécsvárad Vémént csomópont közelében pedig a 171-es és a 172-es szelvények között aszfaltoznak, a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Ami a 6-os főutat illeti, onnan nem érkezett a mai napon forgalomkorlátozásról hír, de ha ti másként tudjátok, vagy tapasztaltok bármit is, akkor megírhatjátok a 0629-411-001-es SMS, illetve Viber számunkra. Bács-Kiskunból viszont vannak híreink, az 51-es főúton Dunapata és Kalocsa között kaszálnak majd a mai napon a 103-as és a 117-es szelvények között, Kalocsánál aszfaltoznak a 116-os kilométer környékén egy 300 méteres szakaszon, Fülöpszállás és Solt között az 52-es főúton még mindig a burkolatot javítják, a 35-ös és az 51-es szelvények között több szakaszon is félpályára időnként lezárják az utat, és bizony a reggeli órákban 8 óra környékén torlódásra is lehet számítani, és akkor még vissza a Tolna vármegyébe, az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelőhelyet építenek, november közepéig tart a munka, a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat, a 61-es főúton Pincehely közelében a 42-es szelvénynél csőtörés utáni helyreállítást végeznek, ezért van félpályás út lezárás. A 65-ös főúton pedig Tamási belterületén a 46-os és a 47-es szelvények között építési munka miatt van útszűkület. Nagyon jó utat mindenkinek, mára is, és türelmet a reggeli forgalomban.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
0: Mindjárt reggel 7 óra, Gabi hozza majd a híreket, aztán folytatjuk, már is mondom, ígéretem szerint, hogy milyen témákkal a Paksi Bezerégy általános iskolába fogunk 7 óra után ellátogatni, ugyanis az iskola csatlakozott a Diákok Hangja című őszi projekthez, majd mindjárt kiderül, hogy miről van szó. A program lehetőségekről és a tudomány mai állásáról is szó lesz 7 óra után, 7:30 után pedig érkeznek első vendégeim, mindenek előtt a Telepax szerkesztője Lovászi Krisztián és a DC Dunakom park fenntartási vezetője, illetve részlegvezetője Rábocki Tóth Rita, mert hogy zöld díjat kapott a két önkormányzati cég, és arról fogunk beszélgetni, hogy egészen pontosan miről is szól ez az elismerés. 8 óra után egy péntek délutáni programról lesz szó, méghozzá az Atomenergetikai Múzeum őszi programjáról, a Múzeumok őszi fesztiváljáról. Egyedi Bernadett múzeumvezetőt várom ide a stúdióba, 8:30 után pedig Köves Pétert, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtó szóvivőjét, akivel többek között a fűtési szezon veszélyeiről fogunk beszélgetni. Nagyon meleg volt a nyár, szinte el sem hisszük, hogy a fűtési szezon is be fog egyszer köszönteni, bár most így, hogy továbbra is hajnal óta kitartóan 11 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, így azt gondolom, hogy most már érzékeljük, hogy valóban beköszöntött az ősz, legyen nagyon kellemes őszi napotok, 7 óra után visszatérek.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett, jelentette ki Donald Trump hétfőn a Truth Social közösségi oldalon. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy Oroszország számos dízelüzemét lebombázták, és legalábbis átmenetileg működésképtelenné váltak. Ezt az értelmetlen és véget nem érő háborút Ukrajnával le kell zárni. Az egész világ szenved, miközben havonta 25 ezer ember, többségük katona veszti életét. Az idei arcplakát kiállítás, amelyet idegrendszerváltás címmel hirdettek meg, mintegy 900 pályázat érkezett, tudatták a szervezők az MTI-vel. A portál értesülései szerint az idei fődíjat Kügerli Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkája nyerte el. Szabadbérlet néven vadonatúj színházbérletet indít a Csengely Dénes Kulturális Központ az idei évadban. Patkós Attilától, az intézmény igazgató helyettesétől megtudtuk, hogy a szabadbérlet elnevezés részben az ülőhelyek elérhetőségére utal, részben pedig arra, hogy kortárs darabokat foglal magában.
5: Ez egy három előadásos bérlet lesz, és azért szabad, mert a nézőtér teljesen szabad. Tehát ugye a korábbi, a Móricz és a Latinovics bérleteknél ugye korábban volt már az előző évad bérletesének bizonyos helye, amit ők helyet foglalhatnak, de itt úgy, mivel ez egy teljesen új bérlet, bárki szabadon választhat bármilyen pozícióra helyet. Úgyhogy évről évre nagyon nehéz például középre bekerülni a felnőtt színházak során, mert ugye foglaltak már x éve ezek a pozíciók, most erre is lehetőség.

0: Lett megújítása szeptember 29-én és 30-án 9 és 17 óra között, új bérlet váltására pedig október 1-én és 2-án 9 és 17 óra között lesz lehetőség a Csengely Dénes Kulturális Központban. Holnap 17 órakor nyílt képviselőtestületi ülést tart Györkönyv község önkormányzatának képviselőtestülete a polgármesteri hivatal tanácskozó termében. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetés alakulása és módosítása, az önkormányzati konyha költségvetése, valamint a sportcsarnok körüli kerítés ügye szerepel. A képviselők ezen felül beszámolót hallgathatnak meg a szeptember 19-i szüreti napról is, tárgyalják továbbá a Burza-Hungarika ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást, valamint önkormányzati ingatlanokat és biztosítást érintő kérdéseket is. Szeptember 19-én rendezték meg a Tolna vármegyei tűzoltóversenyt Tengelicen, ahol több önkéntes tűzoltócsapat mérte össze tudását. A versenyzők többek között sugárszerelésben, tűzcsapszerelésben és erőléti feladatokban bizonyítottak. A rendezvényen a látogatók tűzoltó és rendőrségi bemutatókat, valamint családi programokat is megtekinthettek.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A paksfm reggeli ébresztő műsora.

0: vadonatúj slágerével indult az óra, 7 óra 7 perckor egészen pontosan. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. 2026. szeptember 23-án a csillagászati ősz első napján, amikor igazán őszies időben van részünk, mert nem akar 11 fok fölé emelkedni a hőmérséklet, remélem, hogy nem a hőmérőnk van beragadva, ennyit mutat hajnal óta, úgyhogy ami a kinti hőmérsékletet illeti, idebent kellemes 22, őszies öltözéket, réteges öltözéket javaslok, és elméletileg nem lesz szükség a mai napon esernyőre, mert csapadék nem várható, lesz napsütésben is részünk, de 20 foknál többre nem, illetve 20 foknál többre nem számíthatunk. Ezek a legfontosabb információk, ami az időjárást, illetve a készülődéseteket illeti, ami a jó zenéket, azzal természetesen, illetve azokkal természetesen folytatjuk, és Strasser Andi vagyok, és mielőtt reggel 7:30 után megérkeznek majd első vendégeim. Jó pár témában részünk lesz, ellátogatunk majd hamarosan a Bezerégy általános iskolába, de arról is mesélek majd, hogy mi történt akkor, amikor egy youtuber, egy videós youtuber feltöltötte a világ egyik legnépszerűbb videójátékába egy muslica agyának a térképét, úgyhogy jön egy-két érdekesség, jó készülődést, jó utat mindenkinek!
1: Élesztő!

0: A Move into the Sun, amely dalt egy magyar nő írt, egy magyar hölgy, egyébként az AI segítségével, de a jugolnövi DJ felfedezte, és tulajdonképpen kivásárolta, és egy fantasztikus, energikus slágert hozott össze belőle, az idei év egyik legnagyobb slágeréről van szó, az biztos. 7 óra 11 perc van, és ahogy ígértem, folytatjuk egy interjúval, illetve témával. Lassan, de biztosan beindul egyébként a 7:30-as forgalom, illetve a 7:30-8 óra előtti forgalom. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokatoknak kell iskolába eljutatni a gyereket autóval. Hát mi is most egy iskolába látogatunk el, méghozzá a Bezibe, a Paksi Bezerégy általános iskolába, mert hogy Diákok Hangja címmel új őszi projektnapot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, amelyhez a Paksi Bezerégy általános iskola is csatlakozott. Ezzel a programmal teret biztosítottak a diákok számára, hogy elmondhassák véleményüket az iskolai életről, amelynek tudatában a pedagógusok még jobbá alakíthatják a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika tanárnővel hallhattok most interjút a következőkben. A Paksi Intézményi Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógusról van szó, akivel Páfi Kati kolléganőnk beszélgetett.
1: A mai nap folyamán nagyon mozgalmas nap van itt a Bezerédi Általános Iskolában, és nagyon színes foglalkozások egy projekt keretében. Erről kérdezem Juhász Veronikát, aki a Diák Önkormányzatnak segítő pedagógusa.
2: Igen, ma van a Diákok Hangja témanap. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium javaslata alapján minden oktatási intézmény tarthat egy ilyen projektnapot szeptember-október hónap folyamán. Mi a mai napot választottuk, és 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. Egy órában minden évfolyam zenés, táncos, sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt. Nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnök jó óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát. Ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a Diák Önkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőremutatóbb javaslataik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerek szemmel témakörben.
1: Mik a tapasztalatok? Mennyire aktívak a gyerekek ilyenkor?
2: Az a tapasztalatom, hogy nagyon aktívak, nagyon szeretik elmondani a véleményt, és nagyon jó ötleteik is vannak, tehát tényleg nagyon kreatívak, és előremutató javaslataik vannak, érdemes őket meghallgatni.
1: Jó, tehát maga az iskola is nagyon fontosnak tartja, hogy a véleményeket ugye meghallgassátok, és esetleg akár a jövőt ugye úgy alakítsátok annak megfelelően.
2: Igen, mindenképpen. Eddig is figyelembe vettük a javaslataikat, több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben. Hát mindig vannak jó ötleteik. Én feltételezem, hogy a mai napnak is az lesz a vége a délutáni Diák Önkormányzati Gyűlés után, hogy összedobjuk ezeket a jó ötleteket, és megpróbáljuk őket lehetőség szerint megvalósítani.
0: Melyik diáknak ne tetszene ez, hogy a tanárok megkérdezik a véleményét, és aztán abból valami megvalósul? Juhász Veronika tanárnőt hallottátok az elmúlt percekben, egyébként az én gyermekeimet is tanította Vera néni, és a Paksi Bezerégy általános iskolában időztünk egy kicsit, mert hogy a Diákok Hangja címmel egy őszi projektnapra került sor, ahol valóban elmondhatták a Beziben a diákok a véleményüket arról, hogy mit szeretnének másként, ami pedig a tanárnőt illeti, ő a Paksi Intézményi Diák Önkormányzat, tehát a Bezerédi Diák Önkormányzat munkáját segíti, és ezért őt kérte Páfi Kati kolléganőnk a mikrofon mögé. Kati, köszi az interjút. Most folytatjuk zenékkel így 7:45 után, aztán hamarosan jövök azzal a témával, amit még ígértem, vajon mi történt akkor, amikor egy videós youtuber a világ egyik leghíresebb, hanem leghíresebb videós játékába feltöltötte egy muslica agyának a térképét.

0: Kökény Attila és Marics Peti a Paks FM-en, 7 óra 20 perckor pedig egy érdekesség, amit ígértem, mert hogy szerda van, ami azt jelenti, hogy ma jelentkezik a Friss Tudományos Magazin, este 8 órakor majd velem a tudomány mai állása sok új érdekességet hoz és kínál, többek között egy nagyon érdekes kísérletet, képzeljétek, az világ egyik leghíresebb youtubere egyébként, videósa, YouTube videósa, arra volt kíváncsi, hogy miként viselkedne a Minecraft nevű világhírű játék, videós játék, ha abba feltöltene egy muslica agyat, egészen pontosan az ecet muslica feltérképezett agya irányította, illetve feltérképezett agyával irányította a Minecraftot. Egyébként a tudósok évek óta tanulmányozzák az ecet muslica agyát, nem azért, mert az annyival izgalmasabb lenne, mint mondjuk egy emlősé vagy az emberé, hanem azért, mert elég kicsi, mindössze mákszemnyi, ugyanakkor elég összetett ahhoz, hogy képalkotó eljárással megpróbálják feltérképezni. Ezen a téren történt is már áttörés, ugyanis amerikai kutatók még 2024-ben a mesterséges intelligencia bevonásával az egész mákszem méretű agyat fel tudták térképezni, és elképesztő egyébként, hogy mit találtak, képzeljétek, a muslica mákszemnyi agyában az idegsejtek száma 139.255 darab, ezt meg tudták számolni, elképesztő, egy mákszemnyi valamiben, de ami ennél is érdekesebb, hogy az ezeket az idegsejteket összekapcsoló nagyjából 50 méternyi kapcsolat modellezését is le tudták hozni, illetve be tudták mutatni egy mákszemnyi agyban, muslica agyban 50 méternyi kapcsolat, tényleg teljesen elképesztő. Nos, tehát egyébként ez a Roni nevű videós kitalálta, hogy ezt a térképet, muslica térképet, amit a tudósok két évvel ezelőtt hoztak nyilvánosságra, feltölti a Minecraft agyába, és egészen pontosan ezzel az aggyal fogja irányítani magát a videós játékot. Nagyon érdekes egyáltalán az elgondolás, hogy mire jutott, na azt fogom elmesélni majd a ma esti tudományos műsorban, szombaton pedig 2-től ismétlés.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
0: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelyben egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: Élesztő.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az orosz parlament alsóházában megtartott választásokon a szavazatok 95%-ának összeszámlálása után a kormányzó egységes Oroszország párt 57,83 szavazati arányjal vezet. Közölte Ella Panfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke, adta hírül az MTI. A portál orosz hírügynökségekre hivatkozva azt írja, hogy előzetes adatok alapján a kormánypárt rekordszámú mandátumot, 355 mandátumot szerzett a 450 fős alsóházban, miután a 225 egyéni választókörzet közül 208-ban győzött. Az előző összetételű parlamentben az egységes Oroszországnak 310 helye volt. A hivatalos végeredményt pénteken fogják kihirdetni. 30. alkalommal rendezik meg szeptember 25-e és 27-e között az Európai Bordal Fesztivált Pécsen és a Villányi Borvidéken, írja az MTI. A rendezvényen a szervező Pécsi Férfikar Alapítvány tájékoztatása szerint magyar, horvát és olasz énekegyüttesek lépnek fel, idén is a műfaj legjobb előadóit várják. Kutatók éjszakáját szervez a Paksi Városi Múzeum. A rendezvényre szeptember 25-én 17 órától kerül sor a múzeum Deák Ferenc utcai épületében. Az eseményen többek között Kozmikus részecskék és régészet a Lusszóniumban címmel is hallgathatnak meg előadást az érdeklődők.
0: És most sporthírek a Paksi FM-en.
1: 5 új magyar játékossal indul a 2026-27-es bajnoki szezonnak a Tarka SC Szekszárd. Két játékos a tavalyi bajnok Pécs csapatától érkezett, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter. A 25 éves Tóth Orsolya nemzetközi hírnévre is szertett, 3x3-as U18-as válogatottként európai bajnoki címet szerzett, ahol a torna MVP címe mellett a legtöbb kosarat is megszerezte.
2: Most igazoltam a Szekszárdhoz, ezelőtt 2 évig Pécsen voltam. Milyen indítatásból érkeztél Szekszárdra? Hát a legfőbb célom ugye az volt, egy olyan csapatot keresni, amiben beleillek a játékba, és úgy érzem eddig, hogy azt megtaláltam. Nyilván a több játék lehetőség miatt is jöttem el Pécsről. Hallottam, hogy itt nagyon jó a közösség, és nagyon jó itt a csapat atmoszféra, és emiatt döntöttem a Szekszárd mellett.
1: Rátkai Eszter alig egy hete csatlakozott a KSC-hez, mert a nemzeti válogatottal a VB-n szerepelt. A 20 éves irányító új impulzusokat keresett, ezért váltott.
3: Nagyon jó itt lenni. Az elsődleges célom az volt, hogy egy kicsit kizökkenni a megszokottból, amit ott 5 év alatt átéltem, és szerettem volna magam egy új környezetbe megtapasztalni, nagyobb szerepben, akár vezérszerepben, hogy tudok helytállni itt az NBA-ben. Eddig nagyon-nagyon jól érzem magam, a csajok nagyon befogadóak voltak, és tényleg minden támogatást megkapok, hogy minél gyorsabb ritmusba felvegyem a lépést.
4: Hogy érzed, milyen szerep juthat neked itt a KSC csapatában?
3: 4 napja, már ugye én a világbajnokságon voltam ugye a felnőtt válogatottal, és most hétfőn kezdtem a csajokkal edzeni, úgyhogy ez egy nagyon gyors belecsöppenés volt, ezért is volt talán egy fokkal nehezebb, viszont úgy érzem, hogy irányítóként nekem kell majd irányítanom a csapatot, ott lenni a pályán, és maximálisan Biának a meghosszabbított kezének lenni, amit ő kér, azt a pályán végre tudjuk hajtani, és emellett egy vezérszerep is fog majd rám hárulni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahhoz zöld témával folytatjuk, amik egy kicsit telepaksosan, mert hogy kedves kollégám Lovász Krisztián, a Telepaks szerkesztője is itt van velem a stúdióban. Jó reggelt!
2: Hello Andi, jó reggelt! Köszöntöm a nézőket és a hallgatókat is.
1: És kivételesen nem a hölgyet köszöntöttem, de Rábocki Tóth Rita, a DC Dunakom közterület fenntartási részlegvezetője is itt van velünk. Jó reggelt neked is!
3: Jó reggelt!
1: Hát lehet most már mondani, hogy egy ilyen összeszokott páros vagytok. Hát Budapesten díjat vettetek át közösen. Remélem a nyilatkozat is megy együtt, Rita.
3: Megpróbáljuk.
1: Megpróbáljuk. Krisztián, te pedig
2: tegyük
1: most
2: meg.
1: A mikrofon túloldalán, bár voltál már vendégünk, nem egyszer.
2: Igen, az akasztott hóhér esete jön meg.
1: Igen, abszolút, abszolút. Paksra került a zöld védjegy. A Green Pledge díjat hozhattátok el múlt héten csütörtökön. A művészetek házából ráadásul.
2: Palotájából,
1: igen. Az ünnepség, hát gratulálunk, a Telepaks és a DC Dunakom kapta tulajdonképpen a díjat. Gratulálunk.
3: És az önkormányzat.
1: És az önkormányzat, igen, hiszen két önkormányzati cégről van szó, és ez egyébként ennek a díjnak a tekintetében állítólag kivételes, Rita, erről nyilatkoztál is a Telepaksnak.
3: Igen, igen, igen, a zsűri kiemelte, hogy nem is igazán szoktak beérkezni pályázatok önkormányzati cégektől, illetve ilyen közszolgáltatást végző cégektől, inkább ilyen nagy vállalatok szoktak, akiknek saját marketinges stábjuk van.
1: Igen, külön érdekesség egyébként, hogy úgy szólítottak benneteket színpadra a díjátadónál, díjátadó alkalmával, hogy a Metro és az Ocean cégek, mondott, hogy nagy cégek, kvázi multikkal együtt, úgyhogy ez egy külön érdekesség, hogy ki miért kapta a díjat, de akkor kezdjük azzal, hogy a Telepaks és a DC Dunakom együtt miért kapta a díjat. Krisztián?
2: Hát bemutattuk a tavaly októberi híradóban azt az alkalmazott avarkezelési technológiát, amit a DC Dunakom ZRT bevezetett, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor minden ott marad a parkban, a játékok alatt, mellett, fölött, bárhol, hanem összegyűjtik, és egy része marad csak ott, és az akkori híradóban el is mondta a város főkertésze, hogy ez miért jó. Bárki visszanézheti. Egyébként azért jó, mert hogy egy nagyon jó tápanyag forrása lesz a talajnak, el tudnak benne bújni az állatok, rovarok, pókok, de hát még a sündisznók is. És ez egy nem csak tápanyag a talajnak, hanem egy jó búvóhely is, de nyilván nem akarom elvenni a Rita kenyerét, mert ez az ő szakterületen, ami ezt próbáltuk bemutatni a híradóban, és hát ezek szerint olyannyira jól sikerült, hangsúlyozom, hogy a tavaly októberi összeállítás, hogy ezt tetszett idén a legjobban a zsűrinek. Egyébként a pályázat úgy indult, hogy ezzel a híradós anyaggal az önkormányzat városmárka referense benevezett, mert figyelte folyamatosan az aktuális pályázat, és hát nyertünk.
1: Igen. Egy zöld pályázaton nyer egy olyan önkormányzati cég, amely a park fenntartással zölden foglalkozik. Ez azért egy óriási elismerés, Rita.
3: Igen, és engem meg is lepett. Tehát, hogy én az esélytelenek nyugalmával mondtam igent erre a pályázatra, nem gondoltam, hogy oda férhetünk egy ilyen impozáns pályázaton, de aztán hál' Istennek úgy látszik, hogy értékelte a zsűri mind a törekvéseinket, mind pedig azt, hogy a lakosságot próbáljuk edukálni. Ebbe az irányba.
1: Mert hogy valóban az avar kezelési technikáról volt szó, és hát akkor abban a híradós anyagban is kihangsúlyoztátok, Krisztián, hogy hát ugyan talán a klímaváltozás nem hangzott el, nem tudom, hogy ezt mennyire érdemes hangoztatni, vagy csak egyszerűen arról szoktatok beszélni, Rita, hogy változnak az időjárás és egyéb körülmények, és új szemlélettel kell a park fenntartásra is tekinteni.
3: Igen, tehát mi tavaly kerültünk össze nyár elején a Tündivel, a Fodor Szuroszki Tünde főkertész asszonnyal, akkor kerültem én is a DC Dunakom ezer részlegének a vezetői pozíciójába, és akkor mi megbeszéltük, hogy ha már egy új éra kezdődik, akkor mi teljesen más megközelítésből fogjuk a közterületeken lévő zöld felületeket kezelni, és ennek az egyik része ez az avarkezelés volt, de ugyanide tartozik a növényvédelem, mindenben egy egész más szemléletet próbáltunk, hiszen a klímaváltozás az már nem egy légből kapott dolog, tehát az idei nyár ezzel az aszályos időszakkal nagyon feladta a leckét szerintem minden parkfenntartásban dolgozó embernek, és ez az új szemlélet, ez pontosan azért kellett már egyébként.
1: Csak hogy mindent még egyszerűbbre fordítsunk, mert hogy jön az ősz, és már egyébként előbb hullanak és sárgulnak a levelek ugye a rendkívül aszályos nyár miatt.
2: Sajnos igen.
1: Sajnos igen. Akkor arra kell készülnünk idén is Pakson, hogy a lehullott levelek, tán a híradó anyagában a Ürgemezei Parknál forgattatok, Krisztián, ott a strand mellett. Tehát parkok közterületeken a lehullott leveleket nem szeditek össze, idén sem majd, vagyis pontosan mire lehet majd számítani?
3: Hát a tavaly elkezdett jó gyakorlatot szeretnénk folytatni, főleg ha már díjazták is ezt a gyakorlatot. Ez nem azt jelenti, hogy sehonnan nem. Tehát, hogy azért a városnak vannak olyan területei, olyan frekventált területek, polgármesteri hivatal környéke, atomtér, olyan egészségügyi intézmények környezete, ahol azért össze fogjuk szedni. A szél általi elhordást azt azzal próbáljuk minimalizálni, hogy helyben mulcsozzuk ezt a lombtömeget. Nagyon egyszerűen kell elképzelni, a fűnyíró traktorunkkal átmegyünk rajta, az felaprítja, így egyébként a szerves anyagok is sokkal jobban be tudnak oldódni a talajba, és tavasszal a kvázi felesleget, azt pedig összeborszívózzuk ugyanezzel a géppel. A járdáknak, szilárd útburkolatoknak a takarítása az természetesen a csúszás veszélye egyebek miatt ezentúl is meg fog történni, de az Ürgemezei parkerdő az például teljes őszi pompájában fog maradni, mert ott nem zavar a zavar senkit.
1: Igen, most akkor nem lesz az, hogy tudjátok, amikor a kisgyerekeket, Krisztiánnak kislányod van, sétáltatják, és akkor a gondosan összegerebézett kupacokba.
2: Jó igényesen széthordják, meg belefetrengenek.
1: A gyerekek alig várják.
2: Duplaszaltó, bármi lehet.
1: És amikor mennek a DC-sek összeszednek, akkor haj, megint újra kell gerebézni. Most akkor abban a színes pompában, ahogy mondod, Rita, abban lehet fürdőzni.
2: De ez jó, mert videósoknak, meg fotósoknak is jó lesz majd.
1: Ez kommunikációs megszólhat a telepontos.
2: Próbáljuk meg ilyen szemmel is egy kicsit nézni, hogy nem zavarjon a zavar, hanem gyönyörködjünk a színekben.
1: Nem tudom, Krisztián, hogy te egyéb társasházban élsz, vagy családi ház, tehát van
2: sorház,
1: kert?
2: Sorház, van kert, igen.
1: Van kert?
2: Na ne akarjátok megnézni, hogy ne hagyom ott a zavart.
1: Na ilyen erre.
3: Is ökológiai.
1: Fa van, tehát van fa, közelben, igen. Ami lehull.
2: Igen, igen, van fa az udvaron. Hát,
1: és össze fogod gerebézni ezek után? A lehullott?
2: Hát, a lombseprűzést azt inkább meghagyom az extrém erdei kerékpáros ösvényekre és pályákra, ahova kiszoktam járni. Otthon ott egye meg a rosszabb.
1: Abszolút, akár így is lehet mondani. Egyébként képzeljétek, nem is tudom, hogy ki volt a vendégem a múltkor, hogy ez valahogy téma volt, és elmeséltem, hogy van nálunk a Malomhegyen Pakson egy hölgy, egyébként kutató biológus, tehát nagyon zölden gondolkodik, és minden össze beírja a Malomhegy csoportba, hogy aki összeszedte a faleveleket, gondosan zsákokba tette és kitette a zöld hulladék elszállítása, az kéri, hogy jelentkezzen, mert ő nagyon szívesen elmegy és elviszi, és az ő kertjében akármilyen mennyiséget szétszór, mert hogy az mennyire jó, tehát hogy elképesztő, van ilyen. Tehát a zöld hulladékot ugyan elszállítják, de így is lehet gondolkodni.
2: Ez jó, ezt fölírom jövőre, hogyha jövőre is pályázunk a Greenpledge-re, igen.
1: Igen. Na, de tényleg, egyébként
2: lesz
1: egy
2: jövőre,
1: jó interjú.
2: Jövőre jubilálnak egyébként, tehát ez az elismerés, amit alapított az MKÜS, a Magyar Marketing Szövetség és az Önszabályozó Reklámtestület, ez jövőre lesz, és ugye 5 éves lesz az első jubileum. A főtitkár úr le is nyilatkozta nekem ott, hogy erre nagyon készülnek, és majd megjelenik a pályázati kiírás, akkor érdemes lesz figyelni. Szerintem mi fogjuk figyelni.
3: És
2: nem?
3: Mondta is, hogy kíváncsian várja, hogy jövőre mivel fogunk készülni.
1: Aha, na akkor ezt a témát föl lehet írni. Egyébként köszönöm, Krisztián, hogy említetted, és egyébként az Önszabályozó Reklámtestület és a Magyar Marketing Szövetség mellett a Magyarországi Kommunikációs Ügynökség Szövetsége is ugye a triumvirátusban van, akik ugye ezt a pályázatot kiírták, és ez azért is érdekes, mert tulajdonképpen nem feltétlenül a zöld projektet pályázták, hanem annak azzal együtt a kommunikációját,
2: így
1: és
2: van,
1: itt jön a
2: telepaks
1: a képben.
2: Ez hogyan mutatod be, hogyan tálalod a nézőknek, olvasóknak, és így tovább, és így tovább. Hát mi megpróbáltuk a lehető legjobban, legegyszerűbben tálalni.
1: Igen, egyébként aki figyeli, és nyilván mindenki ismeri jól, nagyon jól itt Pakson és környéken a Telepaks csatornáját, az online fórumaitokat és az anyagaitokat, és azt hiszem, hogy szerintem mindenki tudja és ismeri az e-taxit, ahol szintén a fenntarthatósággal foglalkoztuk, ugye amikor elektromos autóban szállítotok vendéget, és mindenkitől megkérdezett, hogy mi a helyzet a fenntarthatósággal. Szóval erre nagyon figyeltek, Krisztián, a Telepaksnál, ez tényleg elmondható, és ami a DC Dunakommal való kapcsolódásokat illeti, azért tavaly október óta több zöld témát is bemutattatok.
2: Igen, épp azt beszéltük bent a szerkesztőségben a kollégákkal, hogy nagyon nem is kellene válogasson, nem is kellene nagyon mélyre túrjunk az archívumba ahhoz, hogy legyen egy újabb anyag, amivel mondjuk jövőre pályázunk, mert hogy a ritájékkal a munkaterületeken, vagy a zöld felületek gondozásakor rendszeresen találkozunk, és beszélgetünk arról, hogy milyen a biológiai növényvédelem, amire átálltak, és ezt mi mindig igyekszünk megmutatni képben és hangban.
1: Igen, és nem tudom, hogy érzékelette is Krisztián, vagy ti a szerkesztőséggel a visszajelzéseket, de szerintem is rendkívül fontos, hogy hogyan kommunikáljátok, hogyan kommunikáljuk, mert talán kevésbé jelennek meg, akár a Pakson Hallottam csoportban olyan kérdések, hogy miért van kivágva ez a fa, miért nincs összeszedve, miért nincs nyírva a fű, stb. Tehát muszáj előre kommunikálni, és közben is kommunikálni, hogy mindenki értse a szemléletváltást. És akkor beszéljünk még erről egy picit, Rita, ami a Paksi Park fenntartást illeti, milyen zöld intézkedések vannak még, amiket bevezettetek?
3: Hát nagyon sok minden már elkezdődött, nagyon sok folyamatot elkezdtünk már, és nagyon sok terv is van. Egyébként elmondhatom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert egy nagyon jó csapatban dolgozunk együtt a főkertész asszonnyal és a főkertész referenssel. Nagyon egy irányba gondolkodunk, teljesen közösen látjuk ezt a zöld jövőt, és egyébként a kommunikációt pont ők is szokták mindig, hát egy kicsit nyomatni, hogy hát ezt mindenképpen kell a médiába, és egyébként nekem is az a tapasztalatom, hogy sokkal kevesebb elégedetlenkedés van, amióta tényleg tájékoztatjuk a lakosságot Facebook oldalunkon is, mindenféle posztot rakunk ki egyébként az éppen aktuális munkafolyamatokról. Ami a legfontosabb, és ami a legjobban összefoglalja azt, hogy mennyire zöld irányt vettünk egyébként, az a biológiai növényvédelemre való teljes átállás, ami egyébként az országban egyedülállóan nálunk valósult meg az idei évben közterületen. Hát okoz azért nehézséget is, tehát hogy azért az idei rendkívül aszályos év az megmutatta azt is, hogy hol kell kicsit összeszedettebbnek lennünk ebben a témában, de mindenképpen nagyon büszke vagyok rá egyébként, hogy vegyszermentesen is meg tudtuk óvni azért a zöld területeink javarészét egyébként, kártevőket.
1: De ez jellemző lesz, mert azt mondtad, hogy Paks első, és ez nagyon fontos információ, és köszönöm, hogy elmondtad, ez jellemző lesz majd? Tehát hogy áll a többi település a zöld gondolkodásra való átállásban, mondjuk a parkfenntartásban?
3: Hát egyébként nagyon jó példa, ugye tavaly évben megnyertük a Dunaparti Gesztenye Fasorral az év Fasora díjat, és ennek kapcsán több konferencián is vettünk már részt a Tündével, illetve a Marcsival, tehát a parkos kolléganőimmel, és ott erről beszéltünk, hogy nekünk ez a biológiai növényvédelem révén nyertük el ezt a díjat tulajdonképpen, ugye a petefürkészek, Krisztián kedvence.
2: Igen, az egyik kedvenc témám a petefürkész.
1: Mert mi az a petefürkész?
3: Hát azzal óvtuk meg a gesztenyefákat a gesztenyefasoron.
2: Az aknázó moly lárváját eszi meg.
3: Igen.
1: Jelent?
3: Hát teljesen kiképeztük. A saját médiásunkban.
1: Igen, lassan. Na igen, hogy volt ez a Pete, micsoda?
2: Pete fürkész.
3: Ez a fürkészdarázsnak a petéi.
2: Ezeket a kis fehér, vissza lehet nézni a Telepaks internetes felületein.
1: Nem égett még be, Rita, nem égett még be.
2: Hát mit látunk be? Fehér kis golyók, ilyen kis hálóba téve, és akkor azt kihelyezik a fákra, és akkor az megindul. Abból ki kell, ugye? Ugye igen, ez a folyamat, igen, hogy ki kell a petefürkész.
3: Hibernálva vannak, tehát hűtési lánc alatt szállítjuk.
1: Hihetetlen.
2: Elképesztő, tudományos, igen. Fantasztikus.
1: Emlékszem most már. Aha, nagyon jó. Igen, várjál, most miért is kerültünk? Ja, igen, azért kerültünk ide, mert sorolót, hogy...
3: Igen, és ezáltal egyébként, hogy itt ezt előadta ugye a Tünde az év Fasora díját, átvételekor jöttek megkereséseink, és ami egyébként nagyon hát bóknak számít, a főkert is lent volt nálunk a nyár folyamán, tehát a budapesti parkfenntartásért felelős cég vezetővel, egy 8 fős stábbal, és tartottunk nekik egy előadást arról, hogy mi milyen biológiai növényvédelmi módokat használunk, mik a tapasztalataink, erről egy prezentációt készítettünk nekik, és azért ez egy elég megtisztelő dolog, hogy ők lejönnek Paksra, és tőlünk kérnek tanácsokat. Úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, szeretnénk ezt tovább, és egyébként a Gesztenyefasornak nem kell jobb marketing, ezt csak ugye a lakosság figyelmébe ajánlanám, hogyha most lemennek a Gesztenyefasorra, akkor most már ugye látszik némi levélsárgulás, ami az őszi vegetációs időszak végének a jelzése, de hogyha áttekintenek a hatos út másik oldalára az Erzsébet szálló körül lévő gesztenyefákra, amik ugye nem vettek részt ebbe a biológiai növényvédelmi programba, azokon már levél alig van. Tehát azt gondolom, hogy ennél jobb önmarketing nem kell ennek a fasornak, hogy ez mennyire bevált.
1: És igen.
3: Erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
1: Szuper, hol lehet ezeket a petéket beszerezni? Tényleg így hirtelen eszembe jutott, hogy például hazafel, amikor megyek a Malomhegyre, az Öreghegyre, ott is hány ilyen van, például olyan diófa, ami hát egyszerűen ez alatt az osztályos nyár alatt egyébként is elvesztette a levélzetét, és nem is tudjuk, hogy éle vagy hal-e. Nem feltétlen valaki él, lehet, hogy közterületen van éppen. Tényleg be lehet szerezni ilyen petéket, vagy forduljunk szakemberhez?
3: Be lehet szerezni egyébként. Most nem a reklám helye, de mi a Biokiskertől szerezzük be egyébként ezeket a dolgokat. 7 pettyes katica is beszerezhető, ami meg a tetűírtásban nagyon jó, úgyhogy jövőre vannak mindenféle ilyen gondolataink, de most egyébként a fő projekt, ami hamar a Paksoha hallottam csoportnál tartunk, az a királydínje mentesítés lesz.
1: Hú, de nagyon-nagyon fontos téma.
2: Igen,
1: nagy elégedetlenség van.
3: Hát most konkrétan telepen. Egy hétig a bicikliutat kézzel a kollégáim Gyökerestől szedegették ki, de ugye ahogy kiszeded, akkor is elpotyogtatja ezeket a kis tüskéket, tehát egy nagyon nehezen kiirtható gyomnövényről van szó, és ez az aszályos időszak, ez pont virágkorát.
2: Milyen érdekes, hogy ezeknek kedvez, nem? Igen.
3: Öntözéssel lehetne egyébként védekezni ellene, de most mindent nem locsolhatunk nyilván, és egyébként erre is van egy nagyon jó gondolatunk, hogy mit fogunk kipróbálni, például a strandon, mert hogy ott azért elég jelentős gondokat okoz a királydínje, de mivel nem használunk kemikáliát, és ez mellett ki is tartunk, hát ez fejtörést okoz, de erre is van már ötletünk, úgyhogy reméljük, hogy jövőre
1: sikerül kivitelezni.
2: Leforgatjuk.
1: És leforgatjátok, így van. Egyébként a lakótereplől kaptunk pont a tegnapi napon jelzést, hogy ott is nagyon nagy elégedetlenség van. Mit tegyenek most? Most semmit? Most hát viseljük el, és majd jövőre
3: a mi kollégáink lesz. Folyamatosan, tehát van egy ilyen körülbelül 10 fős brigád, aki megy, és egyelőre erre nincsen jobb megoldás. Például bicikli út mellett is 1-1 méter, és kapával, kézzel.
1: És akkor majd jövőre a megelőzés szóba jöhet.
3: Igen, igen.
1: Most, hogy már tudjuk a problémát. 2 percünk maradt, és egy dologról még mindenképpen szeretnék beszélni. Krisztián, ennél a pályázatnál, amit a Telepaks és a DC Dunakom együtt megnyert zöld pályázaton, itt végül is ugye inspiráló példákat akartak a pályázat kiírói adnak a zöld a pályázat kiírói a zöld témák kommunikációjának tárgyában, és amikor a színpadra szólítottak benneteket, akkor 2 nagy multi, a Metro áruházlánc és az Auchan áruházlánc képviselőivel együtt mentetek ki.
2: És döbbentünk.
1: Igen, mint 2 önkormányzati cég, ugye ezt hangoztatták is ott a pályázat kiírók is, hogy milyen jó és hogy mennyire örülnek annak, hogy 2 önkormányzati cég is itt van a díjazottak között. A Metro és az Auchan nem tudja véletlenül, mivel nyert?
2: A Metrónál figyeltem, de aztán úgy megdöbbentem, hogy ilyen részletek vannak meg a díjátadó 1000 részéből, hogy talán a műanyagmentes csomagolási technológia, amit alkalmaznak, és ahogy ezt ők tálalták a metrós vásárlók.
1: Ahogy kommunikálták.
2: Igen, mert hogy állítólag döbbenetes mértékben le tudták csökkenteni a műanyagot.
1: Nagyon jó egyébként, nagyon tetszik a pályázatkiírás, hogy nem csak azt díjazták, hogy akár egy önkormányzati cég, vagy egy multi milyen új zöld irányt vesz, vagy zöld dolgot kivitelez, hanem hogy ezt hogy is kommunikálja, mert ugye ez volt a lényeg. Hát még egyszer gratulálunk nektek.
2: Nagyon szépen.
1: Nagyszerű kombó.
2: Jó kis tandem.
1: Igen, abszolút. Lovász Krisztián a Telepaks szerkesztője volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Milyen forgatásaid lesznek ma? Sok?
2: Hát azért lesz bőven, megyek egy kört a városba, mert hogy szerkezetkész a Paksi gyorsétteremnek az épülete. Megkérdezem az itt élőket, hogy na mit is szólnak ehhez, most ez jó lesz, vagy nem? Majd kiderül.
1: Jó-e a Meki, vagy nem jó a Meki, vagy hogy jó egyáltalán jött és egyebek. És itt volt velünk Rábocki Tóth Rita is, a DC Dunakom közterület fenntartási részlegvezetője. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen.
1: És hát még egyszer az apropó, amiről beszélgettünk, hogy Paksa került a zöld védjegy a 2 önkormányzati cég koprodukciójában, ugye egy tavalyi avart kezelő technikát bemutató telepaksos anyag nyert el tulajdonképpen a Green Pledge díjat, amelyhez még egyszer gratulálunk.
0: Induljatok el velünk! Éles

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett, jelentette ki Donald Trump hétfőn a Truth Social közösségi oldalon. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy Oroszország számos dízelüzemét lebombázták, és legalábbis átmenetileg működésképtelenné váltak. Ezt az értelmetlen és véget nem érő háborút Ukrajnával le kell zárni. Az egész világ szenved, miközben havonta 25 ezer ember, többségük katona veszti életét. Az idei arcplakát kiállítás, amelyet idegrendszerváltás címmel hirdettek meg, mintegy 900 pályázat érkezett, tudatták a szervezők az MTI-vel. A portál értesülései szerint az idei fődíjat Kügerli Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkája nyerte el. Szabad bérlet néven vadonatúj színházbérletet indít a Csengely Dénes Kulturális Központ az idei évadban. Patkós Attilától, az intézmény igazgató helyettesétől megtudtuk, hogy a szabad bérlet elnevezés részben az ülőhelyek elérhetőségére utal, részben pedig arra, hogy kortárs darabokat foglal magában.
2: Ez egy három előadásos bérlet lesz, és azért szabad, mert a nézőtér teljesen szabad. Tehát ugye a korábbi, a Móricz és a Latinovics bérleteknél ugye korábban volt már az előző évad bérletesének bizonyos helye, amit ők helyet foglalhatnak, de itt úgy, mivel ez egy teljesen új bérlet, bárki szabadon választhat bármilyen pozícióra helyet. Úgyhogy évről évre nagyon nehéz például középre bekerülni a felnőtt színházak során, mert ugye foglaltak már x éve ezek pozíciók, most erre is lehetőség van, hogyha valaki megvásárol egy ilyen szabad bérletet. És mindemellett azért is szabad, mert ezek inkább kortárs, néha kísérleti darabok, tehát nagyon érdekes felfogásban készültek jellemzően, és kevésbé kőszínház,

0: Véradást szerveznek a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló látogató központjában Bátaapátiban. Az eseményre október 15-én csütörtökön 9 és 11 óra között kerül sor. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a véradáson történő részvételhez tajkártya, személyigazolvány és lakcímkártya szükséges.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: De jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg? Mondd a számokat!
3: 0629-411-071.
2: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
3: PT Autókozmetika 0629-411-071.
2: Köszi, már hívom is őket.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 8 óra után egy nagyszerű pénteki programmal folytatjuk, ahogy ígértem, így szerda reggel vendégem Enyedi Bernadett, az Atomenergetikai Múzeum vezetője. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
1: Itt kezdesz nálunk, gondolom én, és utána, hát nem tudom, hogy a szervezési feladatokból mennyi van még vissza, ami a pénteki rendezvényt illeti, még azért van, belehúztok, mert hogy a Múzeumok őszi fesztiválja kerül megrendezésre, mint ahogy azt már jól megszokhattuk egyébként az Atomenergetikai Múzeumtól, és pont arról beszélgettünk itt a zene alatt, hogy azért mennyi olyan, hány olyan család, főleg kisgyerekes család van, akik annyira szeretik az Atomenergetikai Múzeumnak a programjait, és várják, és mindig egy jó program, főleg egy nagyon klassz időpontra tettétek, mert hogy péntek délután, suli óvi után össze lehet szedni a gyerekeket, és 4 órakor már lehet is menni hozzátok.
2: Így van. Az is volt a tervünk, ez ahogy mondod is, hogy szeretik a családok is, de igazából minden korosztályra készülünk egy ilyen rendezvény alkalmával, tehát azért most is megvolt ez a törekvésünk, de ahogy látod is a plakáton, hogy egy kicsit abba az irányba is mentünk, hogy a családok, illetve a gyerekek számára is legyen valami kézzelfogható a tudomány világából, hiszen most a tudósaink egy ilyen kis popfigura képében jelennek meg, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a játékosságot ezzel már itt ki is tudjuk fejezni. Ez a rendezvény, ez most kifejezetten olyan lesz, amit azért érdemes szerintem meglátogatni, mert hogy ilyennel nem találkoznak máshol a látogatók, meg az érdeklődők. Tehát amikor elkezdtünk erről gondolkozni, akkor az volt, hogy persze nagyon jó az összes olyan családi program, ahol ugrálóvárak vannak, meg nem tudom én, labirintusok, meg mindenféle ilyen családi programok, de hogy ugyanezt nem akartuk, és akkor arra jutott, hogy hát akkor viszont az a legegyedibb, amit mi saját magunk megalkotunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből valami nagyon, nagyon jó dolog fog kisülni. Egy kicsit majd erről beszélhetünk is egyébként, mert most már nehéz is lesz összefoglalni, hogy 4 olyan eleme is van a pénteki programnak, ami nagyon különlegesnek ígérkezik. Úgyhogy az első az pont ez a családi játék, ami a tudósokra épül, és konkrétan hát úgy kell elképzelni, mint hogyha egy ilyen labirintusba, egy szabadulószobába, meg egy ilyen kódfejtő játékba csöppennél, úgyhogy az a tudományt is érinti, meg egyébként nagyon, nagyon játékos, úgyhogy
1: izgi lesz.
2: Szerintem izgi lesz.
1: Egyébként valóban a plakát itt van előtte, elkértem tőled szép nagy plakát, mindjárt meg is osztjuk a Facebook oldalunkon, és ugye hát a Múzeumok Őszi Fesztivál cím mögött, illetve alatt már is ott van tulajdonképpen a rendezvény címe, Tárgyi bizonyíték nyomozza tudósokkal. Na ez már szerintem valóban egy olyan címében is, ami felkelti, igen, teljesen igazad van, remélhetőleg nem csak a kicsik, de a nagyok kíváncsiságát is. Tehát nyomozhatunk majd a tudósokkal, ilyen pontgyűjtés is lesz?
2: Hát igazság szerint, most mindent ugye nem fogok azért elárulni, de úgy képzeljétek el, hogy igen, aki megérkezik, az kapni fog egy térképet majd, és ugye a tárgyi bizonyíték az arra is utal, hogy egyrészt ugye ennek az országos programnak ez most a tematikája is, tehát a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat ugye minden évben meghatároz többféle tematikát, amihez lehet kapcsolódni, ez is egyébként egy konkrétan meghatározott tematika, és ugye mi erre igyekeztünk úgy is rákapcsolódni, hogy a saját tartalmainkat is ez alá ugye be tudjuk tenni, tehát a tárgyak, azok a műtárgyakat is, tehát konkrétan a múzeum tárgyait is jelentik, és hát ugye a tárgyi bizonyíték az meg ugye sok mindent elárul, hogy hát ott akkor ugye meg is találsz valamit, meg ki is derül arról sok minden, tehát hogy azért ez is adja a komplexitását, tehát hogy a térképet megkapod, és utána 4 útvonalat választhatsz, ami különböző tudósokhoz kapcsolódik. És a 4 útvonal, az teljesen más feladatokat, teljesen más gondolkodást, meg megoldást igényel majd a végén, tehát hogy akár 4 módon is meg lehet majd ezt a játékot oldani, illetve hát ki lehet ezeket próbálni. De az a lényeg, hogy Wigner Jenőhöz, Teledéhez, és hát ugye többi tudósunkhoz is valamilyen módon kapcsolódik, de akár még olyan formában is, hogy a tudósokhoz is kapcsolódnak majd a tárgyak, illetve hát ugye a feladatok, amiken keresztül kell menni. Tehát én azt gondolom, hogy most nem az a hagyományos pecsétgyűjtő játék lesz, ami szokott, de azért ez szerintem még több izgalmat rejt majd ezzel, hogy térképen is kell majd sok mindent keresgélni, és sok mindent megoldani.
1: Ugye erre akartam kiukadni, hogy lesz térkép. Én nagyon szeretem, hogy az Atomenergetikai Múzeumnak mindig valamilyen tematikát hoz egy-egy rendezvénye, és ha van térkép, és van feladat, az sokkal, sokkal jobb szerintem, mint hogyha csak úgy magunktól barangolunk. Én rendkívül csípem a rendezvényeiteken ezt a dolgot, és hát persze ez nem azt jelenti, hogy nem lehet leakadni mondjuk a kreatív kézműves foglalkozások helyszínén, közben lesem a plakátról, interaktív múzeum, multidéző, hologram kiállítás. Mi ez a multidéző hologram kiállítás?
2: Ez is ugye, hogy említettem az elején, hogy ugye van több olyan programelem is, ami nagyon különlegesnek ígérkezik. Ez most például, ez egy olyan hologram kiállítás, ami a Novofer Alapítvány és a Debreceni Agóra Élményközpont támogatásával, illetve velük együttműködésben valósul meg. Tehát most egy kvázi mindegy időszaki kiállítás fog ezen a napon megnyílni, ez a hologram kiállítás, és tehát tőlük kaptuk ezt az anyagot most, hát nagyjából egy évre úgy kölcsön, hogy addig itt látogatható lesz nálunk ez az anyag, és hát ez ugye Gábor Dénes nevéhez kapcsolódik, Gábor Dénes is egyébként a tudósok között lesz, akihez majd így kapcsolódik valamilyen tartalom a rendezvényen is, meg hát ugye utólag is ezzel, hogy a kiállítás is látogatható, úgyhogy szerintem ez is egy olyan dolog, ami miatt érdemes jönni, itt a Szent Korona hologram képétől a különböző totemek, növények, nem tudom, az Eiffel-torony, tehát nagyon sok mindent meg lehet majd nézni egy hologram formájában, uh-huh. Úgyhogy ez is érdekes lesz szerintem.
1: Ugye ez mindig rendkívül látványos, tehát ugye itt a fény hullámaival történő képmegjelenítésekről van szó, ezt valami sötét szobában tudjuk majd szemügyre venni, mert ugye ez sötét
2: igen,
1: kell.
2: Igen, jól látod. Itt találtunk itt ugye ebben a kis interaktív kiállítóterünkben, itt a Gesztenyés úton egy olyan helyszínt ennek, ami eddig nem volt a látogatók számára látogatható, illetve nem volt konkrétan használatban ez a terület, és most itt, ami hát lehet azt mondani, hogy teljesen elsötétíthető, ide tudtuk elhelyezni a kiállítást, és egy ilyen kis zseblámpát is kapnak egyébként majd a látogatók ahhoz, hogy azzal lehet majd ezeket a képeket megtekinteni, úgyhogy igen, ennek szerintem most itt jó helye lesz, úgyhogy jól látod, uh-huh, hogy igen ennek aki egy tudja, speciális kialakítás.
1: Igen, aki tudja, hogy egy hologram kiállítás hogy néz ki, tehát tényleg a hallgatóknak mondom, az egy rendkívül látványos dolog, azt nagyon-nagyon lehet élvezni, de az ahhoz sötét kell, mert fénnyel jelennek meg tulajdonképpen akkor ezek a igen, tárgyak, igen, ahogy igen. mondod. Egyébként pedig, ami a plakátotokat illeti, hogyha átböngészem rajta a programokat, akkor azt látom, hogy sok minden fel van sorolva, viszont van egy program, ami konkrétan este fél hétre van írva, a Tudomány a bizonyíték című program. Itt mire lehet számítani?
2: Hát ahogyan azt ugye, aki már minket egy kicsit is ismer, akkor azt tudja, hogy valamilyen módon a természettudományokhoz, meg a fizikához azért vissza fogunk térni, illetve hát kísérleteket fogunk bemutatni. Krizsán Árpi lesz az, aki most kísérletezik ezen a napon. Egyébként ez a program, ez ugye Kutatók Éjszakája programsorozathoz is kapcsolódik, tehát hogy ha úgy vesszük, akkor ez az előadás is annak a programnak is az eleme, de ezt azért raktuk így a program vége felé, azért most már látjuk, hogy így este felé nagy hát ez a fél hét körül már azért úgy kicsit szürkület van, vagy azért a sötétedés elkezdődik, tehát hogy olyan kísérletek lesznek, amik ezek között, a fényviszonyok között is nagyon látványosak, de hát szerintem aki Árpi kísérleteit látta valaha is, akkor tehát annak nincsen kétsége elfelől. Ez nagyjából így azért is terveztük úgy, hogy legyen idő még a világosban, meg jó időben minden olyan programelemet végignézni, meg a játékot végigjátszani, az előadást meghallgatni, mert ugye lesz még egy előadásunk is, Vince Bálint jön hozzánk majd, és ugye Bálint is nagyon érdekes anyagokat szokott hozni, tehát hogy mindenre legyen idő előtte, és akkor utána fél hétkor pedig kezdődnek a fizika kísérletek.
1: Igen, most éppen azon gondolkozom, hogy Krizsán Árpád kollégátoknak a kísérletei talán ott a Covid kapcsán, amikor a videó tartalmakat elkezdtetek. De akkor mi, hogy adtatok neki
2: fifikus
1: egy...
2: Fifikus fizikus.
1: Na, ez nem ugrott be. Csak hogyha valaki innen be azonosítja be a fifikus fizikus kísérleteit, ez megint zseniális volt tőletek. Ezt is lehet akkor látni.
2: Illetve így, bocsánat, hogy még a Bálint, hogy szóba került, ugye az is terv volt, ő egyébként nagyon, tehát nem csak a természetfotóival, meg itt a környékbeli tapasztalataival, amiket ugye hozni szokott hozzánk gyerekek számára, is mindig nagyon érdekes az, amit ő megmutat, vagy lesátrat hoz, vagy stb. Most még egy ennél is különlegesebb dologgal készült, mert hogy ő ugye Dunára rendszeresen jár ki fotózni, és hogy nagyjából így, hát januártól mostanáig ugye a dunai életet megörökítette, de úgy, hogy nagyon különleges természet és művészfotókkal, úgyhogy ebből is fog majd mutatni. Ennek ugye az lesz a különlegessége, hogy hát most ugye tudjuk, hogy milyen időszak volt ez az augusztusi ugye a Duna kapcsán, hogy Bálint arról is tud majd fotókat mutatni, hogy pontosan hogy is zajlott ez az aszályos időszakban, illetve az alacsony vizes helyzetben egyáltalán mi volt a Duna környéken. Látható, ez ugye a fenékküszöb építést is így valamilyen módon érinti, tehát hogy azért lesz egy ilyen kis exotikuma még az előadásának. Ezt most nem tudom, hogy ezen a plakáton, amit most hoztunk neked, ezen rajta van-e már, ezt 5 órára időzítettük, ezt majd azért külön majd még mondani fogjuk mi is, hogy előtte is és utána is tud Bálint erről mesélni, de hogy az előadását azt 5 órakor kezdi majd.
1: Igen, ezen a plakáton még nincs rajta, de Kanyútásnyira a természet címmel, tehát Vince Bálint képei és történetei láthatóak és hallhatóak majd. Ez megint azért érdekes, mert itt élünk a Duna mellett. Bármikor lemehetünk, hogy megnézzük, hogy mennyire alacsony a vízállás, stb. És mégis szeretjük képeken nézegetni, mert a fotósok tényleg a legkülönbözőbb látószögből képesek hozni az érdekességét ennek a történetnek.
2: Hát meg azt hittott, hogy a nap 24 órájában gyakorlatilag ott, tehát Bálint tényleg olyan, igen, hogy
1: egy megrögzött fotós.
2: Van. Igen, tehát ez biztos, hogy mondjuk hajnali 3-kor mi mondjuk egy átlag állampolgár nem biztos, hogy lelátogatunk a Dunára, de Bálint nagyon különleges fotókat hoz, úgyhogy biztos, hogy megvan az ő saját szemlélete is, meg tényleg az, hogy igen, minden időszakból nagyon különleges fotókat hoz.
1: Prezentál, és akkor itt teljesen új fotókra lehet számítani, igen, abszolút aktuális dunai fotókra. Múzeumok Őszi Fesztiválja az Atomenergetikai Múzeumnál pénteken délután 4 és este 7 óra között, tehát mindenkinek ajánljuk, kicsiknek és nagyoknak is. Tárgyi bizonyíték nyomozza tudósokkal, ez a mostani tematika, ez a program címe. Nagyon izgalmas lesz, ahogy így végigbeszéltük Bettivel, és hát azért még egyszer azért tudatosítsuk, bár én azt gondolom, hogy a legnagyobb rajongóitok jól tudják, hogy ugye ma már nem az atomerőmű területén vagytok megtalálhatóak, hanem Pakson a Gesztenyés úton.
2: Így van, a Gesztenyés úton. Hát, hogyha valaki ugye az ASE csarnok felől jön így a Pollák Mihály utca irányába, akkor nem fogja tudni eltéveszteni, mert hogy egyébként is jelezve van, a logónk is kín van, de ezen a napon még 2 olyan különleges jármű is majd a bejáratnál fog állni, amivel szerintem biztos, hogy mindenki meglátja, aki érdeklődik a rendezvény iránt, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit.
1: Tehát Pakson a Gesztenyés úton lesz a rendezvény, ahogy az elmúlt 2 évben most már ugye így volt, Gesztenyés úti kiállítótér ugye így is van a plakátatokon a helyszín, és nyilván hát azt mindannyian tudjuk, hogy a Paks 2 építkezés miatt kellett úgymond költöztönetek. Elképesztő mennyiségű vendéget és csoportot fogadtatok az elmúlt évek alatt az atomerőmű területén. Mit tudtok nekik mondani, amikor bejelentkeznek hozzátok ezekben a napokban?
2: Hát ugye mindenképpen ezt hangsúlyozok, hogy egyrészt ugye bejelentkezés alapján tudunk most még látogatót fogadni, ez most még ugye nem ahhoz az állandó kiállításhoz mérhető tárlat amit itt nyújtunk ebben a kis kiállító térben, mint ugye, ami, ahogy az korábban is volt. A műtárgyakat nem tudjuk ugye teljes terjedelmükben itt megmutatni, illetve hát ugye ilyen kis tényleg ebben az interaktív kiállító térben egy ilyen szeletét tudjuk nyújtani ennek, de azt gondolom, hogy a kollégáim annyira elhivatottak, hogy azt látom, hogy ilyen szűkített formában is, meg kicsit nehezített körülmények között is azért olyan látogatói élményt tudunk nyújtani, ami tényleg kiemelkedő, de ezt mindenképpen hangsúlyoznám, hogy sajnos nem állandó nyitvatartással vagyunk nyitva, hanem hogyha valaki szeretne, akkor e-mailt tud írni, és akkor időpontot tudunk egyeztetni arra, hogyha akár csoporttal, akár egyénileg látogatni szeretné a múzeumot, akkor meg tudjuk oldani. Tehát, és ebben van nagyon, nagyon benne az, hogy tényleg felnézek minden kollégámra abból a szempontból is, hogy minden speciális igényt és kérést azért ki szoktunk elégíteni.
1: Én azt mondom, hogy az Atomenergetikai Múzeumot bárhol is legyen, szeretjük, a rendezvényeiteket pláne szeretjük, és nagyon jó, hogy ezeken nem álltatok le a költözés után sem. Az pedig egy külön érdekesség szerintem, hogy azáltal, hogy most a városban van kvázi idézőjelbe téve az Atomenergetikai Múzeum, hát ugye vannak erre, vagy voltak erre tervek és törekvések, hogy a későbbiek során esetleg ne az atomerőmű területére költözön vissza, hanem valahol azon kívül legyen, úgymond kerítésen kívül. Nem tudom, mi erről a véleményed, és vannak ezzel kapcsolatban tervek, vagy ezek nagyon távlati tervek?
2: Hát egyelőre most konkrétumot ezzel kapcsolatban nem tudok mondani. Egy dolog van, hogy azért ugye, tehát hogy az a technikatörténeti különlegesség, vagy hogy mondjam, tehát az a gyűjtemény, ami egyébként is most 2000 négyzetméteren megtalálható, és ahogy ugye haladunk előre az időben, nyilván a műtárgyak száma is nőni fog a későbbiekre, tehát ennek azért megfelelő helyszínt biztosítani azért, tehát hogy az egy akkora
1: nem egyszerű a városon belül, igen.
2: Én azt gondolom, hogy jobb helye lenne mindenképpen az erőmű közelében, erre voltak is tervek, reménykedünk abban, hogy ez majd előbb-utóbb talán majd valósággá is válik, de mindenképpen olyan helyen, ahol az erőmű közelében van, de szabadon látogatható, tehát hogy nem az üzemi területen, hanem valamilyen módon
1: kívül. Jó, ne találjak ki ilyen nagyszerű ötleteket, amiben biztos szóba került, hogy a Paksi Képtár régi helyére, meg stb. Lesz ennél jobb is. Lesz ennél jobb is, Strasser Andi, ne ötleteljen most. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, egy élmény volt, és nagyon várjuk a pénteki
2: rendezvényt. Köszönöm szépen, várunk tényleg mindenkit.
1: Múzeum a Köszi Fesztiválja, a tárgyi bizonyíték nyomozza tudósokkal pénteken délután 4 és este 7 óra között a Gesztenyés úton az Atomenergetikai Múzeumnál. Enyeni Bernadettnek, a múzeum vezetőjének köszönöm szépen, jó munkát, szia!
2: Köszönöm!
0: A Paks FM reggeli ébresztőmű.

0: Rockfm. Összekött.
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paksefem bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangulatot kap.

lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dalok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot és a pörgés.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 8 óra 32 perckor folytatjuk, szintén őszi témával, lehet így mondani, ahogy ígértem, Köves Péter érkezett hozzám a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, szia Andi!
1: A hallgatók megszokhatták már, hogy minden évszakhoz tudunk valami katasztrófavédelmi, illetve megelőzési témát csatolni, mert hogy itt van az őszi szezon, például a következő fűtési szezon veszélyeiről, vagy a mustgáz veszélyeiről is fogunk tudni majd beszélgetni. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy nagyon érdekes sztorim, de kezdjük a nyárral is, tekintsünk már egy kicsit vissza, elképesztő szárazságon vagyunk túl, illetve tudod, mivel kezdjük, most hirtelen beugrott a tegnapi szekszári tűzesettel. Ott mi történt?
2: Így van, a Csatári utcában volt egy négyszintes társasház, aminek egy második emeleti lakás konyhájában csaptak fel a lángok. Ez egy 10 négyzetméteres helység volt, ami teljes egészében kiégett, és hát ilyenkor, ami sajnos vele járója az ilyen eseményeknek, az természetesen riasztják a tűzoltókat, ez most pont este, késő este történt ez esemény, úgyhogy nagy erőkkel vonultak itt Szekszárdról és Bonyhádról is, valamint még innen Paks városából is indultak a tűzoltók nyilván ennek felszámolása kapcsán. Három vízsugárral és kéziszerszámos segítségvel sikerült megfékezni igazán a lángokat, ami kellemetlen ilyenkor, hogy nyilván a füst az mindenhol utat fog magának találni, olyan, mint a víz, itt a lakásokat illetően. Tehát ez azt jelenti, hogy összesen a kiégett lakás, pontosabban a kiégett konyha ingatlannal kapcsolatban még további 6 ingatlan is füsttel terítődött, úgyhogy bőséggel volt még ilyen értelemben is dolga bizony a tűzoltónak, akkor fel kell térképezni, hogy hol lehetne még esetleg bent lakók, természetesen nem tudni az este folyamán, már lehet, hogy éppen alszanak. Őket is éppen fel kellett ébreszteni így álmúból, úgyhogy összesen 22 személy lett ideiglenesen kimenekítve.
1: A lépcsőházból.
2: Így van, a teljes lépcsőházból. Közülük 19-en visszatérhettek az otthonaikba, itt a nagyságrendileg valahogy éjfél után, viszont többek között volt még egy bokasérült is, és illetve egy másik személyt pedig még füstmérgezés gyanújával szállított a kórházba a mentőszolgálat, tehát volt bőséggel dolguk, illetve továbbá természetesen a kiégett ingatlan kapcsán pedig ott szükség volt lakosságvédelmi intézkedésre. Nyilván itt olyan mértékben károsodik ilyenkor az ingatlan, hogy az további lakhatásra átmenetileg nem lesz alkalmas.
1: Nyilván te is láttad azt a nagyon rövid pár másodperces videót, amit a Facebookon osztottak is tegnap késő este. Egyébként félelmetesen néz ki, mert kintről is jól láthatóan felcsapnak a lángok kívülre az ablakból, tehát ez mindenképpen egy szerencsétlen történet, de az a lényeg, hogy végül is olyan értelemben jól végződött, hogy a tűzoltók és a kollégáitok tették a dolgukat.
2: Igen, itt egy nagyobb trauma, aztán a menekülés. Nekem tavaly volt szerencsém átélni egy hasonlót a lépcsőház után. Röviden beszéltünk is erről, és itt igazán a minden másodpercek jelentősége van. Tehát, hogyha még valami intelmet lehet egy a hallgatók irányába ilyenkor sugalni, az, hogy ilyenkor minél gyorsabban célszerű természetesen a szabad levegőre távozni, mindenkit riasztani mellettünk, szeretteinket, illetve még hogyha van rá lehetőség a szomszédokat is. Ugyanis sajnos, miután már lángba borul a teljes szoba, tehát egy otthonban gyakorlatilag egy helyiségben, vagy itt, ahol éppen most ülünk, minden éghető. Ezt úgy kell elképzelni, szépen a hőhatására különböző gázok, gőzök kezdenek kiválni ezekből az anyagokból, bútorokból, festékanyagokból, lehetne még sorolni műanyagokból, és amikor eléri azt a hatást, bizony gyakorlatilag olyan szinten fog lángra lobbanni, hogy szó szerint belobban az egész helység. Tehát ez pedig utána természetesen füstfejlődéssel fog járni, amit, ahogy beszéltük is, minden hútat talál magának, és a lépcsőházat sem fogja kímélni, tehát gyakorlatilag a menekülési útvonalunkat és útirányokat is ilyen értelemben el fogja zárni, tehát minél hamarabb célszerű ilyenkor a szabad levegőre távozni, mindenkit, aki ott van mellettünk, riasztani, és természetesen tűzoltókatnak jelezni a bajt.
1: Igen. Egyébként, ha már a tegnapi szekszeri tűzesetről beszélünk, mennyire volt a statisztikáitok szerint jellemző a tűzesetben a rendkívül aszályos, száraz nyárban?
2: Köszönöm szépen, hogy ilyen sorvezető is vagy nekem ilyenkor, úgyhogy ezt már megszokhattuk, természetesen felkészültek vagytok. Igen, már is nézem közben, akkor itt a lakásokat érintett. 124 olyan otthonban csaptak fel a lángok Tolna megyében idén már. Ezekről tudunk beszámolni, és több mint 7500 négyzetméternyi épített terület égett le. Tehát ez csak a lakások vonatkozásában, otthonok vonatkozásában, azért ez nem kevés.
1: Még egyszer, 7500?
2: Igen, négyzetméternyi terület.
1: És ezek külterület, nem mező.
2: Ezek kifejezetten a lakásokban, otthonokban felcsapó lángokat, így szoktuk ezeket így ilyenkor titulálni. Így van rövidesen.
1: És négyzetméterben?
2: Négyzetméterben. Volt olyan, hogy csak egy-két négyzetméternyi területet érintett, és voltak ott, hogy teljes otthonok lettek nyilván így oda. Ez nem kevés, igen, ez a szám, ez nem kicsi.
1: Ez hirtelen nagyon soknak tűnik. Akkor ez hány lakó ingatlan?
2: Na most pontosan, ez 124 tűzeset, tehát ez, ja, gyakor, igen, ez voltak éppen, ez, ez így lehet értelmezni, hogy 124 lakó ingatlant jelent. 12-en sérültek meg itt az események kapcsán, és 8 személyt sikerült kimenteni. Ami szerencsésnek mondható, hogy halálos áldozat idén ez nem követelt. Én nagyon bízom benne, hogy így is van maradni. Tavaly is egy ilyen szerencsés évünk volt, nyilván itt a minimálisan a szerencse is közrejátszik. Ezekben az esetben is persze piros pont a lakosságnak, hogy azért betartja az alapvető követendő magatartás formákat, ilyenkori szabályokat.
1: De a tűzesetek statisztikailag emelkedtek, a tűzesetek száma emelkedett, és nem ez néztem, betudható.
2: Nem az néztem most viszonyítási alapot a korábbi évekhez képest, hogy a butaságot most nem szeretnék, vagy valótlan nem szeretnék most állítani. Nagyjából ezek a számok így standard. Talán most az épített terület nagysága, ez a 7500 négyzetméter, ami nekem is feltűnt, hogy ez egy kicsit valószínűleg nagyobb. Volt egy-két olyan ingatlan, ahol ez természetesen nagyobb területeket is érintettek a lángok.
1: Én nem tudom, nekem egész nyáron az volt az érzésem, hogy tényleg nincs annyival több tűz, mint amennyire a szerint. Tehát én úgy éreztem, hogy mindenki vigyáz. Tehát, hogy tényleg van az emberekben egy ilyen stopp. És szerintem nagyon jól kommunikáltátok, és mindig is kommunikáltátok. Tehát a katasztrófa védelem az, hogy az eldobott csikkek, stb. Tehát, hogy én úgy éreztem, hogy mindenkiben volt egy megszeppenés ezen a területen.
2: Igen, viszont, hogyha belegondolunk, és hogy megengedsz egy személyes történetet, most az elő fog szólni, hogyha hallgatókat bombázok ezekkel, pont tegnap sikerült egy fényképet a kezem közé keríteni, és ez hát egy 35 évvel ezelőtti fotó volt, amelyen ott a családi szépen összeült egy ilyen kis szülinapi zsúrra. És hát voltak éppen abban a konyhában volt egy hűtőszekrény, ami elektromos berendezésnek minősült, és körülbelül ki is fújt. És minden, tehát ez volt az eszközök hada voltak éppen, amivel ott meg kellett küzdeni. Most már, ha benézzünk egy konyhába, iszonyat mennyiségű, csak egy konyhában elektromos háztartási kütyű. Tehát a pára elszívó, a különböző vízforraló, a mikrohullámos sütő, a villanysütő, de Andi, téged kérnél a segítségből, segíts egy kicsit ilyen szinten így bevezetni a lakosságot. Igen, igen. Ezek között gyakorlatilag bármi.
1: A kenyérpirítótól elkezdve a shake készítőn keresztül, tehát rengeteg kütyű. Igen,
2: így van, úgyhogy, és nem kell messzire menni, tehát akár egy telefontöltő, ami benne maradt a konnektorban. Úgyhogy nincs rajta semmilyen fogyasztó, problémát okozhat. De akkor most itt vannak ezek az újabb elektromos eszközök a fiatalok körében, és rendkívül népszerűek. Ezek az különböző rollerek, elektromos rollerek. Kaposztekcsőn volt nemrégiben, azt hiszem tavaly évben, hogyha jól emlékszem, nem akarok butaságot mondani, egy ilyen tűzesetünk, ahol bizony ez okozta a problémát, és egy ingatlan lett így oda. Tehát voltak éppen mindenhonnan leselkedik ránk a veszély. Ezekre vannak különböző módszerek, hogy valamilyen formában mi biztonságban tudjuk magunkat, nyilván tudatosan odafigyelünk ezek használatára, ezek töltésére, hogy milyen napszakban végezzük el ezeket, lehetőség szerint ne estére hagyjuk ott, amikor már mindenki alszik, és nincs lehetőség olyan gyorsan reagálni egy-egy adott szituációra, illetve vannak különböző olyan eszközök, amelyek aktívan az év 365 napjának 24 órájában vigyázzák akár egy az álmunkat, ez pedig akár egy füstérzékelő, ami minden háztartásban jól jöhet, mert bármi olyan váratlan eseménybe következhet. Lásd most például ez a szexerdi esti történet, hogy igazán szükség legyen egy ilyenre, ez pedig hangos jelzéssel sípolva fogja tudtunkra adni, hogy baj van az otthonunkban, és igyekezzünk elhagyni az otthonunkat és riasztani a tűzoltókat.
1: Nagyon köszönöm, hogy említetted a füstérzékelőt. A videónknak meg is mutatom a videóban a kedves hallgatóinak, hogy egyébként nagyszerű füst- és szénmonoxid érzékelőkért a ti jóvoltotokból, tehát a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság jóvoltából ebben az őszi időszakban is fogunk majd játszani, ugyanúgy, mint tavaly. Elképesztő. Tehát azt kell mondjam, hogy hát sok érdekes és értékes nyeremény van nálunk is, de ha egy füstérzékelőt bedobunk játékra, akkor elképesztő, hogy milyen mennyiségű játékos jelentkezik érte. Tehát milyen érdekes, hogy játszunk érte, de nem megyünk el megvenni, pedig hát milyen nagyon fontos eszközökről van szó.
2: Abszolút, és ez nem egy csillagászati összegbe kerülnek, ráadásul nagyságrendire 10.000 forint környékén beszerezhető egy-egy, és ha legalább azokban a helységekben, ahol potenciálisan olyan veszélyforrások leselkednek, tél, akár egy kandalló, ha itt vagyunk, vagy éppen a konyha, ami tele van ilyen eszközökkel. Egy-egy ilyet elhelyezünk már, az ajtó pedig nyitva maradnak, akkor a füst az ugye utat fog magának találni az ingatlanban, tehát van esély arra, hogy tényleg időben felriasztan bennünket, és ezt köszönöm szépen nektek is. Illetve én még egyszer nem győzzem hangsúlyozni a hallgatóknak is ezt a fajta aktivitást az ilyen alkalmakkor, mert ez azt mutatja, hogy igenis nagyon sokan gondolkodnak előre is preventív jelleggel.
1: Igen, és érzékelik, hogy ez fontos, és ha már a személyes sztoriknál tartottunk, akkor engedj meg egy személyes sztorit részemről is. Körülbelül egy hete vagy két hete egy nagyon kedves, igen, fontos, hogy mikor, körülbelül két hete egy nagyon kedves ismerősöm mesélte, hogy az édesapja lement a pincébe, és 40 éve jár le a pincébe.
2: És nem tudom, miről lesz szó.
1: És rosszul lett. Ugye a mustgázról beszélgessünk egy kicsit. És azt mondta, hogy az volt a szerencséjük, hogy hát ők az anyukájával ott a ház elején tevékenykedtek valamit, csak jött a szomszéd, hogy jött a Gyuri bácsihoz. És akkor hol van a Gyuri bácsi? Hát hátul van valahol. És akkor keresi a Gyuri bácsi, nincs hátul, viszont nincs, de ott, de nincs, sehol nem találom. És akkor már meglepődött a feleség és a lányuk is, hogy hát akkor nézzük már meg, hogy hol van, és végül is úgy találták meg, hogy a pincéből felfelé jövő lépcsőn feküdt, már félig nem volt magán, és akkor gyorsan kihúzták, ők akkor rögtön kapcsoltak, hogy miről van szó, és nem kellett orvosi segítséget hívni magához tért. 40 éve lejár a pincébe, és mégis megtörtént vele. Mi történt egészen pontosan?
2: Hát igen, ezek a rutinszerű gyakorlatok, amely a korábbi évben nem okozta problémát, itt viszont pont volt már egy olyan koncentrációban jelen a mustgáz, ami igazán nem más, mint a széndioxid lenne. Ez önmagában nem egy mérgező gáz, tehát nem is mustgázmérgezés, ez is itt talán egy téves titulus, hanem mustgázzal kapcsolatos voltak éppen riasztások és rosszul létek. Ezzel igazán talán így a helyes kifejezés ezzel kapcsolatban. Itt a gyümölcserjedésekor fog széndioxid keletkezni nagyobb mennyiségben. Erről annyit kell tudni, hogy a sűrűsége ugye nagyobb, mint az oxigénnek. Tehát egy adott helységet a szépen lentről fölfele fog megtölteni, ami annyit jelent, hogy ki fogja szorítani az oxigént, amit pedig, mint tudjuk, azt pedig a levegőnek 21% részét képezi, és bizony ez a légzéshez elengedhetetlen, tehát az emberi élet biztosításához egy elengedhetetlen feltétel, amit ez jelentene. Most értelemszerűen elképzelhető, voltak olyan évek, amikor még volt olyan oxigéntartalma az adott helységnek, hogy ott esetleg kicsit bódultabb vagy szédültebb volt, de lehet, hogy csak annak tudta be például Gyuri bácsi, hogy éppen megsütötte a nap, vagy nem tudom, hogy több nagyobb fizikai munkát végzett az elmúlt időszakban, és nem igazán vette komolyan ezt a fajta fenyegetést, ez is benne van, nem véletlen említjük ezeket a fajta tüneteket. Itt pedig sajnos már egy olyan koncentrációt ütött meg maga a széndioxid, hogy már nem volt bent kellő mennyiségű levegő ahhoz, hogy biztonsággal el tudja végezni ugye az adott kis feladatát vagy munkáját, és arra sem volt már elég ideje, kapacitás, hogy meneküljön. És ez egy nagyon nehéz téma, tehát hogy itt most pontosan kapaszkodókat, fogockódókat adni, hogy még mikor érdemes lemenni, ez nem egyszerű, de ezt mindenki el tudja akár így játszani, ahol van egy-egy ilyen pince még hobbi szinten otthon, akár nagypapának, és szeretném megtudni, hogy ez a veszélyforrás mit is jelent, hogy esetleg egy-egy nehezen, nem tudom, zsákot megtöltve ezt felhozni bizony, és egy levegővel nem lesz egy egyszerű mutatvány. Nyilván függ attól, mennyire tagolt a pince, mennyire mélyen van az illető, úgyhogy itt szerencse volt, hogy nem kellett még mélyre menni, és még ketten meg tudták fogni, mély levegőt vettek, és még fel tudták húzni.
1: Igen. Igen, lassan a szüreten mindenki túl van, na de hát a pincékben a munkálatok majd most kezdődnek igazán, tehát mindenkit arra buzdítunk, hogy erre továbbra is tessék figyelni. Több évtizede pincébe lejárók is.
2: Igen, nem feltétlenül van képítve egy szervezetőbb berendezés egy-egy ilyen hobbi pincészetben, ezeket pedig tiszteletben kell tartani, és hát láthattunk ilyen szituációkat és eseményeket itt Tolna vármegyében, ez pedig a másik Kakasdon történt egy esemény, lehet, hogy még emlékeztek rá, vagy emlékeznek rá a hallgatók. Itt ez sajnos halálos áldozattal is járt ez a mutatvány. Itt pedig egy nem használt régi vízóraknáról volt szó, amit voltak éppen egy komposztálónak használtak, tehát beledobálták a különböző elhullott növényi hulladékot, és szépen ott gyűjtötték, és voltak éppen ez is szépen lassú égés megy ilyenkor végbe, ezt a folyamatot kell tudni, ami lassú égés, tehát izzás, nagyon-nagyon szépen ízi majd az ott elhelyezett növényi hulladék, amiről pedig annyit kell tudni, hogy megint csak oxigénre van szükség ez a folyamathoz is. Ide pedig egy kutya esett bele, amit észleltek az ott lakók, és utánok is ugrott az egyik ottani lakó, majd sajnos azt tapasztalta így a másik vel együtt élő, hogy hát sajnos nem jött fel a rokonosám, úgyhogy ő is utána ugrott, és sajnos ennek egy halálos áldozattal járó esemény lett a vége. Nem feltétlen gondolunk egy ilyenbe bele, hogy egy egyszerű, voltak éppen komposztáló is bizony ilyen veszélyforrásként eselkedhet ránk.
1: Igen, most hirtelen az ugrott be, mint hogy a pár évvel ezelőtt még egy kis videót is forgattatok volna, talán pont itt a muskázveszélyével kapcsolatban a Sárgödör térünkön, Pakson, vagy lehet, hogy az valami más szervezet
2: abszolút jó
1: forgatta.
2: Ez most már egy 5-6 évvel ezelőtti történet. Igen, de volt erről egy ilyen kis próbálkozásunk. Meg fogom keresni neked is, mert ezt elküldöm.
1: Szívesen megosztjuk újra ezt a videót.
2: Úgyhogy ez tényleg, is egy valóságos kis esemény.
1: Most ez egy nagyon fontos és aktuális dolog, illetve még ami aktuális lesz, arról azért még beszéljünk két szót, kérlek, vagy pár szót, hogy hát a rendkívül meleg nyár után, vagy nyárban el se tudtuk képzelni, hogy egyszer csak elkövetkezik a fűtési szezon, de most, hogy jelen pillanatban is csak 13 fokot mutat a hőmérő itt Paksnál, most már azért ezt érzékeljük, hogy eljön, és hát a fűtési szezon veszélyeire is mindig felhívod a figyelmet.
2: Így igaz, és hát itt most nem is azokra az otthonokra kell gondolni, ahol távhő biztosítja ugye a lakás melegét, hanem az egyéni fűtésekkel felvértezett ingatlanokra célzok én is, és gondolok itt. Adott esetben, hogyha vannak különböző szilárd tüzelés fűtőberendezések, akár egy kandalló, egy cserépkályha, és még lehetne sorolni, akkor bizony is, de hát itt vannak a gázzemű készülékek is, amelyek mondjuk még nem ezek az újabb rendszerek, nem ezek az újabb zárt rendszerek, hanem még a nyitott rendszerekről beszélünk. Itt bizony ezek kéménybe vannak kötve, tehát az égés terméket ezt el kell vezetni valamilyen formában az otthonunkból, ezeket a kémények biztosítják ugye ezekben az otthonokban. Ezeket viszont ugyanúgy takarítani kell természetesen, ezeket is az idő őket sem kíméri, de lehet akár egy beköltözött madár is, aki problémát okoz, illetve hogyha az elmúlt időszakban nem voltak rendszeresen kint a kéményseprők, akkor bizony a keresztmetszet az úgy is tud szűkülni, hogy mindenféle égés termékkel rakódik le, koromlós szabb esetben pedig akár kátránnyal, tehát a kéményseprőket azt itt arra kérnénk a lakosságot, hogy feltétlen keressék meg ezekben az otthonokban, ahol ott van éppen egy kandalló, egy cserépkályha, vagy akár egy gázkazán, ha nem voltak kint, akkor őket a 1818-as telefonszámon, a 9.1-es menüpont alatt bármikor lehet hívni, hogy arra kérnék mindenkit, hogy akkor velük legyen kedves felvenni a kapcsolatot, és egyeztessen egy kémény takarítása vonatkozásában. A szilárd tüzelésű fűtőberendezéseknél évente célszerű ezt elvégeztetni, míg a gázüzemű készülékeknél pedig két évente javasolt ezt a karbantartást elvégeztetni, és azért ide még hozzá kéne azt is egy felsorolandó megemlítendő, hogy magát a tüzelőfűtőberendezést is át kell vizsgáltatnunk, ehhez is keresünk meg a megfelelő szakembereket.
1: De jó, hogy ezeket is felsoroltad, és hát a telefonszámokat és még a mellékeket is kívülről fújod.
2: Nem véletlen,
1: sokszor elmondod az elmúlt évben.
2: Sokszor elmondjuk, nagyon sokszor sajnos szembe jönnek velünk különböző események kapcsán. Röviden kéménytüzekről, hogyha minimális statisztika még belefér, akkor 16 alkalommal kellett vonulnunk Tolna vármegyében ebben az évben, de szénmonoxiddal kapcsolatos eseményekhez is volt már 13 riasztásunk, nem kevés, és ide iszonyat mennyiségű eszköz az, ami megint csak problémát okozhat. Itt van például akár a sziasztokályok. Egyszerűen minden évben előkerülnek még egy-egy ilyen alternatív tüzelőfűtőberendezések, amivel nincsen probléma, vannak félelső kis konyhák, de vannak esetleg olyan háztartások, ahol éppen kifutottak már a tüzelőből, nem látták előre, hogy mennyire lesz mondjuk elhúzódó és hosszú a tél, és még a márciusi, áprilisi, adott esetben még akár a májusi hidegebb, hűvösebb reggeleken is előkerülnek ezek, hogy szépen ezt betolják még az otthonba, kinyitják a szobákat. Csak amit megint csak számolni kell, hogy ez egy nyílt égésterű tüzelőfűtőberendezés, és megint oxigénre van szüksége az égéshez, hogyha abból nincs kellő mennyiségű elég, akkor itt pedig a szénmonoxiddal kell számolni, ami pedig egy rendkívül agresszív és veszélyes gáz.
1: Hú, igen, ez is mennyire fontos. Pár percünk maradt egyébként, nem tudom, hogy van-e még valami, ami feltétlenül fontos. Most úgy egyeztünk meg, hogy itt a koraőszi problematikáról beszélünk, és talán a halottak napja és a karácsonyi időszakhoz kapcsolódó tűzveszélyekről meg majd később visszatérsz. Én amiről még feltétlenül szeretnék beszélni, az azért a tűzoltóverseny, mert hogy Tengelicen tűzoltóverseny volt, de hogyha van még valami fontos, akkor feltétlenül
2: igen, itt szombaton itt nagyon szép mennyiségben, itt több mint 300-an itt voltak, és ez a Tolna vármegyei tűzoltó szövetség, valamint az igazgatóság, és hát maga a Tengeric község az, aki jó voltából megrendezték ezt a versenyt. Iszonyat széles körökben, tényleg a 6 évestől a 78 éves korig versenyeztek a tűzoltók. Családostól érkezett mindenki, tehát ez egy elképesztően jól sikerült családi napnak is betudható. Külföldi vendégcsapat is versenyzett itt, úgyhogy nagyon nagy sikere volt ennek a rendezvénynek. Tényleg abszolút a mosoly az, ami mindenki arcára kiült, tényleg mindenki győztes volt, hogyha ilyet még a tábornok úrnak a szavait szabad még egyszer így említeni, aki már ezen a versenyen, aki erre a versenyre időt fordított és ellátogatott. Nagyon sok hasznos információt tudtak a tűzoltók is így egymással természetesen megvitatni, és az önkéntesség mint olyan, tehát akinek ez az álmai között, gyerekkori álmai között szerepel, hogy ő szeretne tűzoltó lenni, van lehetőség, Tolna vármegyében is bőséggel vannak önkéntes tűzoltó egyesületek, úgyhogy arra buzdítani mindenkit, hogy nézzen szét itt a környékén, és keresse fel ezt a szertárat, bármikor lehet hozzájuk csatlakozni, hogyha megkeresik az ottani elnököt, vagy éppen a parancsokot, el fogják mondani, hogy ennek milyen feltételei vannak, és csak hogy ez mit jelent számokba, ha még erre van idő, Andi, akkor még ezt én megemlíteném. Nyáron, amit láttuk, ugye a szabadtéri tüzeké volt így a főszerep, így a szárazságnak köszönhetően, és itt csak június 1-től az államalapítási napjáig, tehát augusztus 20-ig 108 olyan szabadtéri tűzeset történt, 146 hektárnyi területet érintettek a lángok, és 67 esetben oltottak önkéntes tűzoltó egyesületek is. Ez tehát több, mint a felénél az események kapcsán kint voltak, és 279-en vettek részt önkéntes tűzoltók csak ezekben az oltásokban, 1001 kilométert tettek meg a járműveikkel, tehát nekik egy hatalmas nagy köszönet azt, hogy igen, ott voltak, és helyben segítették a lakosságot, és hát egy nagyon gyors segítséget jelentő adott esetben.
1: Igen, az önkéntes tűzoltók csapata is elképesztő munkát végeznek, és azt gondolom, hogy hosszú távon, tehát akkor lehet fölmérni igazán, hogy mennyire értékes a munkájuk, ha esetleg egy adott kis településen vagy településen egy olyan tűzeset végig rázza a falut, amit aztán évszázadokig akár az adott település úgymond emleget. Egy utolsó kérdést engedj meg, 2 percünk maradt, amikor a tűzoltók versengenek, akkor milyen versenyszámok vannak? Tüzet kell eloltani?
2: Itt vannak különböző kis motorfecskendő, föld alatti, földfeletti tűzcsapról történő sugárszerelések, tehát azokat a vízsugarakat szerelik meg, amelyekkel majd ugye később oltanak, ezek is izgalmasak, illetve vannak különböző staféták is, ezek ilyen váltók, mindenféle kis nehézsége, például gerendán kell végig rohanni, tömlőket kell képen kigurítani, vagy éppen egy falat kell átugrani. Tehát olyan szituációkat, élethelyzeteket próbálnak ezek szimulálni, ezek az események, amelyekkel kint egy tűzoltó találkozhat, akár egy rendes beavatkozás kapcsán is. Illetve vannak itt a legkisebbeket is megszólítják, ez a CTIF verseny. Nagyon röviden ez annyit jelent, hogy különböző tűzoltó szakfelszerelések, kötéseket sajátítanak el, és megint csak például egy kisebb tömlővel kell neki célba lőniük. Ez is benne van, tehát ami a tűzoltói kis munkát jelent, itt nyilván akkor különböző védőfelszerelésekben teszik meg ezt ők is, illetve most egyre népszerűbbek már a különböző lépcsőfutó versenyek. Erre van Magyarországon is egy külön egyesület, aki kifejezetten ilyen versenyeket rendez, ők a Magyar Tűzoltó Sport Egyesület. Itt magas épületeket keresnek, ahol fel kell futni a tűzoltóknak védőfelszerelésben, és különböző feladatokat kell itt is végrehajtani, akár ez legyen ez a 80 kg-os TFL bábúnak a cipelése. Szóval bőséggel ezek finoman szólva igen csak izzasztó feladatokat jelentenek. Most ebbe is betekintést nyerhettek a tengerészre kilátogatók. Nyilván a lépcsőket nem tudtuk szimulálni, de különböző például hatalmas nagy abroncs gurításoktól elkezdve bábuk cipelése, azért voltak olyan feladatok, ahova bizony fizikális erőre is szükség volt.
1: Hát figyelj, mint egy erős ember verseny, tehát igen, ez igen, majdnem felér abszolút egy ilyen dologgal, tehát nem csak tüzet kell oltogatni egy tűzoltó versenyen.
2: És nagyon sok fiatalt tud megszólítani ez a versenyszám, úgyhogy ennek pedig mi pedig csak örülünk, hogy természetesen az utánpótlás az ilyen szinten megint csak biztosítva lesz.
1: Meglátják az erőnléti tűzoltó versenyt, és azt mondják, hogy hát ez egy vagány dolog, tűzoltó akarok lenni. Akár csak mondjuk egy kisgyermek, mondjuk egy fiú, kisfiú 5 évesen mondja, aztán elkalandozik, aztán 15 évesen ezt meglátja, és azt mondja, hogy ez jó.
2: És nagyon még egy gyors intermezzo, itt azért a hölgyeket sem szeretném kifejteni. Hát, tehát az önkéntes tűzoltók között bőséggel vannak hölgyek is, akik például akár csak ezek az erőversenyeken indulnak, és bizony dobogós helyeket szállítanak. Szóval nagy gratula itt a hölgyeknek is, úgyhogy aki esetleg így a hölgyeket is buzdítanám, hogy nek volt egy ilyen gyermekkori álma, és szeretne részt venni, vagy a közösséghez csatlakozni, akkor az önkéntes tűzoltó egyesületeket nekik is érdemes megkeresniük.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és egy kicsit tudtunk beszélgetni. Színesen sok mindenről szó esett, ősszel is vigyázzatok magatokra, előzzük meg a bajt, a tüzeket többek között. Kövess Péterrel, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivőjével beszélgettem, jó munkát mára is.
2: Köszönöm szépen.
0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: vonalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az orosz parlament alsóházában megtartott választásokon a szavazatok 95%-ának összeszámlálása után a kormányzó egységes Oroszország párt 57,83 szavazati arányjal vezet, közölte Ella Panfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke, adta hírül az MTI. A portál orosz hírügynökségekre hivatkozva azt írja, hogy előzetes adatok alapján a kormánypárt rekordszámú mandátumot, 355 mandátumot szerzett a 450 fős alsóházban, miután a 225 egyéni választókörzet közül 208-ban győzött. Az előző összetételű parlamentben az egységes Oroszországnak 310 helye volt. A hivatalos végeredményt pénteken fogják kihirdetni. 30. alkalommal rendezik meg szeptember 25-e és 27-e között az Európai Bordal Fesztivált Pécsen és a Villányi Borvidéken, írja az MTI. A rendezvényen a szervező Pécsi Férfikar Alapítvány tájékoztatása szerint magyar, horvát és olasz énekegyüttesek lépnek fel, idén is a műfaj legjobb előadóit várják. Kutatók éjszakáját szervez a Paksi Városi Múzeum. A rendezvényre szeptember 25-én 17 órától kerül sor a múzeum Deák Ferenc utcai épületében. Az eseményen többek között kozmikus részecskék és régészet a Lusszóniumban címmel is hallgathatnak meg előadást az érdeklődők. Holnap 17 órakor nyílt képviselőtestületi ülést tart Györkönyv község önkormányzatának képviselőtestülete a polgármesteri hivatal tanácskozó termében. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetés alakulása és módosítása, az önkormányzati konyha költségvetése, valamint a sportcsarnok körüli kerítés ügye szerepel. A képviselők ezen felül beszámolót hallgathatnak meg a szeptember 19-i szüreti napról is, tárgyalják továbbá a Burza-Hungarika ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást, valamint önkormányzati ingatlanokat és biztosítást érintő kérdéseket is. Szeptember 19-én rendezték meg a Tolna vármegyei tűzoltóverseny Tengelicen, ahol több önkéntes tűzoltó csapat mérte össze tudását. A versenyzők többek között sugárszerelésben, tűzcsapszerelésben és erőléti feladatokban bizonyítottak.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahova frissen és üdén érkezett meg kolléganőm, Takács Nagy Vivi, szia, szia!
2: Igen, jó reggelt! Hát szinte frissen és
1: szinte
2: üdén.
1: Frissen. El kell, hogy mondjam hallgatóknak, Vivi mindig csinosan és gyönyörűen lép be a stúdióba, hogy 8 óra környékén, már amikor a 8 órási vendég itt ül az élesztőben, akkor már így integetünk, igen, de azért, ahogy beléptél most a stúdióba, hogy látszott rajtad, hogy valami...
2: gondterhetség.
1: Tehát, és akkor mire asszociálunk, mikor kollégák már, hogy esetleg valami gondterhetséget látunk rajtad, tehát
2: az mindig
1: elkéstetek
2: a
1: zoviból,
2: az
1: igen.
2: Az mindig a gyerek.
1: Noel. És akkor most mi történt?
2: Nem is tudom.
1: Húha, ennyire hosszú?
2: Igen, tegnap ugye egy jó szülői után, az ilyen első szülői... Igen, hogy mi lesz így az évben, ugye most nálunk ez az Ötvös utcai történet, hogy ugye ott van az Ötvös utcából egy csoport, a mi jovinkba, hogy oldják
1: már
2: meg.
1: Mint az Ötvös utcai joviból a Vörösmarty...
2: Igen, meg a Munkácsiba is ugye vannak, mert hogy még nem kezdődtek el a felújítások, de ugye hamarosan reméljük, hogy elkezdődik, és nem hosszú évekig nyúlik el mondjuk a szegény Ötvös utcaiaknak az ott léte nálunk. Hát ugye nyilván ez mindenkinek az

0: Eötvös utcai ovisoknak is egy teljesen új helyzet, nekünk is, és ugye most kezdődött volna az, hogy mondjuk a gyerkőcök valami külön foglalkozás, esetleg ovifoci, judo, néptánc, nem tudom, szóval minden lehetne, de ugye át kéne vinni nekem a Bezerédibe, nekem, mint szülőnek, el kéne vinnem a Balogantalnak az ovi termébe, szóval, hogy nem tudom, hogy akarok-e magamnak plusz dolgokat, miközben az egész életem egy rohanás mindig.
1: Na várjál, mert arról még közel nem tartom, hogy miért voltál fáradt.
0: Igen, reggel, ez most
1: most már nem vagy fáradt felvezetni, igen. Mert most már itt van a mikrofon előtt, és ugye ilyenkor az adrenalin jön. Igen. De várjál, egy fontos dolgot tisztázunk. Tehát az Eötvös utcai ovinak a felújítása kapcsán kerültek át a csoportok, igen, a Vörösmartiba és a Munkácsiba. De hogy csoportot hoztak újat létre, vagy csoportokba beintegrálták,
0: nem,
1: a gyerekeket?
0: Nem, megmaradt a csoport.
1: Mert ugye az óvónőknek is gondolom nem maradhatnak állás nélkül.
0: Ez így van, tehát megmaradt a csoport, csak a tornatermünkben vannak.
1: Ja, értem már.
0: És ugye a tornateremben van a sport, a minden, amit ott tudnál, a foglalkozások, tényleg próbálnak, most azt csinálják, hogy aki iskolába megy, azoknak mondjuk a tornaórát megtartják valahol máshol, átviszik őket a Balogantalba, szóval nehéz nagyon, és tök okénak tartom, csak ugye nekünk is ez, hogy meg kellene nekem oldanom ezeket, akarom-e megoldani, vagy mondom azt, hogy jó, akkor még ebben az évben nincsen plusz foglalkozás, hanem majd a jövő évtől, amikor ott lesz helyben, mit tudom én, mondjuk tényleg egy ilyen ovifoci, nem tudom, hogy egyáltalán akarna-e Noel ilyet
1: de
0: csinálni.
1: De tulajdonképpen most az történik a Vörösmarty utca óvodában, hogy amíg eddig napközben átvitték a tornaterembe a gyerekeket, és volt foglalkozás, most óvoda után lehet ezekre a foglalkozásokra, igen, máshova vinni.
0: Igen.
1: Tehát
0: igen,
1: próbálják biztosítani, de ott helyben nem tudják.
0: Nem tudják sehol. Tehát
1: és van olyan foglalkozás, ami utána te kisfiad olyan szinten érdeklődik, hogy neki az fontos.
0: Megmondom őszintén, nem tudom, mert erről így tegnap volt pár szó, vagy esett így a vacsoránál egy-két szó, de hogy úgy különösebben nem tudom, hogy most elkezdeni, lehet, hogy még várok egy évet, és akkor én nem akarom túltolni ezt az ovi utáni foglalkozások, angol, nem tudom, mindent is, 4 éves, szóval, hogy nem nyilván nem tudom, kit fognak belőle csinálni most az angol oktatással, mert ez inkább egy játékos foglalkozás, sőt, nagyon szeretik is a gyerekek, csak azt sem akarom, hogy már most elkezdjük ezeket az ovi utáni foglalkozásokat, mikor még mehetnénk a játszótérre, mikor még annyi minden történhet, meglátjuk, ezt még nem döntöttem el, szóval egy ilyen jó kis szülői után ugye haza menve közöltem Noel, hogy kidobta a cumóját.
1: Mit csodáját?
0: Hát a cumiját. A cumiját. Cumó. Nálunk már ugye napközben egyáltalán nincsen, tehát ez el van rejtve estig, ő nem is szokott egyáltalán a délutáni alváshoz sem, sőt, mert délután nem is alszik, de az oviban sincs délután, már cumi, kidobták ott is, elbúcsúztak tőle mindenki.
1: De most várjál, tényleg kidobta a kukába?
0: Kidobta a kukába.
1: Jó, de várjál, hát ezt úgy szokták csinálni azért a szülők, hogy vagy egy tartalék cumiról gondos.
0: Van tartalék cumink, nyugodjunk meg.
1: Jó, nyugodjunk
0: voltam,
1: meg.
0: Igen, én is úgy voltam, hogy
1: tehát most aludtál éjszaka, vagy nem aludtál?
0: Nem aludtam.
1: Na, akkor kíváncsi vagyok.
0: Nem, mert este valahogy sikerült úgy megnyugtatni, nem volt akkora kiakadás, csak hogy ugye neki szüksége van rá, és ő csak úgy tud elaludni. Aztán végül az apjával valahogy mókultak valamit, és hál' Isten nem velem, hanem akkor így átmentek apával, és akkor együtt aludtak. Na, de éjszaka ilyen, hát 1:30 környékén.
1: Amikor általában a legmélyebben alszik az ember, ilyen 2 körül, igen.
0: Hát ugye sírva kelt föl, hogy hol a cumója. És mint tényleg az ilyen rossz drogfüggők, de tényleg az, amikor vergődött ott, és nekem szükségem van rá, ez megnyugtat engem, és
1: olyan választékosra mondja ilyen 1:30-kor.
0: Azt se tudtam, hol vagyok arccal előre egyébként, tehát, hogy így nem egyből nyilván kihozanottam, hogy mi történik, és hogy történik, majd ott volt bennem az, hogy most tartsak-e ki, vagy könnyítsem meg a helyzetem, és adjam oda, és akkor megint igazából maradunk ott, ahol a part szakad. Úgyhogy kitartottam a cumi mentesség mellett. Hát egy darabig volt hiszti, tehát tényleg már mondtam, hogy lehet, hogy ránk hívják a gyámügyet,
1: rendőrség. Jó, de mit tudtál neki mondani?
0: Hát én mindent ígértem.
1: Ja.
0: Ma a Tesco-ba elmegyünk. Nézhet be. Meg az apukája már vett neki, tavaly óta ott van egy hatalmas tűzoltó autó, de tényleg nagyon nagy. És azt mondta Lőrinc, hogy ez csak akkor adja neki oda, hogyha leszokik a cumiról.
1: Aha.
0: És kitartott Lőrinc is, ott van tényleg bedobozolva a pincébe, vagy nem is tudom, ott fönt, tehát a garázsba ott van kint, hozzá nem nyúlva. Mondtam, hogy lehet, hogy már megették az egerek, vagy nem tudom, de nem, ott van még, és megígérte neki, hogy azt, ha nem lesz szumó, akkor övé. És akkor hát ugye jött nekem is, hogy de és akkor tőled mit kapok? Jött, és mondom, non, ez bármit, csak aludjunk, tényleg, hogy ez a már az a szükségletem kellett, hogy valami történjen.
1: De milyen hát érdekes, tehát ő megnyugodott attól, értem, hogy nehezen, hogy különböző ígéreteket kapott, amihez, aminek semmi köze ahhoz, hogy a szájában lesz esetleg 2 perc múlva valami.
0: Nem. Tehát, hogy így próbáltam azzal nyugtatni, hogy tudod, nézzünk ott mi valamit ki, haladjunk, de nekem már csukva volt a szemem, uh-huh. És akkor így próbáltam, nagyon sokáig ellenállt, tehát, hogy az nem, és akkor mondtam, hogy úristen, mondom, tényleg a szomszéd az azt hiszi, hogy éppen ölm a gyereket.
1: Erre szoktuk mondani, hogy kihívják ránk a gyámhivatalt. De várjál, de miért nem hoztad meg azt a döntést, vagy hoztátok meg azt, hogy elővesztek valami, lett volna pócumi?
0: Van, de igen.
1: Na, és miért
0: azért, mert úgy voltam vele, hogy ha most kitartok, akkor ma lehet, hogy még ma rossz éjszakám lesz, de aztán utána meg elhagyjuk a cumit.
1: Átlendültök.
0: Uh-huh. Tehát, hogy megtanul nélküle aludni. Igazából mindig az volt a kifogásom, vagy nekem a kifogásom úgy alapjáraton, hogy mindig valami történt, ugye, amikor ugye szerettük volna leszoktatni. A bölcsi, olvikezés, ezek nagy kezdések voltak. Valami, mit tudom én, mindig volt, és neki ez csak az éjszakára vonatkozólag volt egy ilyen, szóval délutára sem kellett, már ő abszolút, ő kicsinek sem, tehát hogy nálunk volt mindig a cumi, de valahogy úgy nem kellett neki. Uh-huh. Ha valami nagyon nagy olyan baleset történt, vagy nem tudom, ami olyan nagyon felzaklatta, de hál' Istennek, lekopogom, ilyen nem történt, és én ezt nagyon próbáltam leredukálni, azt, hogy a cumi a szájában legyen. És nyilván éjszaka is addig van a szájába a cumi, ameddig elalszik, aztán kiköpi, nem úgy alszik, max, ha megébred, bekapja újra, megint elalszik, megint kijön, szóval, hogy így ez, és én ettől tartottam, hogy mostanában elég sokat is ébred, és akkor majd mi lesz most, hogy nincsen cumó, és fölébred, és éjjel már, vagy este már mondtam Lőrincnek, hogy alig várom, hogy fölkeljen éjjel,
1: és megtörtént.
0: És megtörtént. Hát ő egy masszív 2-3 órát fenn volt az éjszakában, tehát hogy, és pont ilyen 4-50 környékén néztem rá egyszer az órára, még nyitva volt a szeme.
1: Hallod, és akkor hogyan ébredt reggel?
0: Mert jó egyébként.
1: Jó, hallod, lelki szemeim előtt megjelent akkor ezek szerint. Mert anyuka, ugye milyen jó éjszakánk volt, szóval végig csináltam, milyen
0: és ugye milyen ügyes voltam. Hát, az anyád minden is tudod.
1: Konkrétan az anyádat.
0: Igen, te anyádat. Szóval, hogy úristen, borzasztó volt. Fú, nem tudom, de tényleg ilyenkor csak azt tudom mindig, hogy hát ha van még ilyen, aki hallgatja a rádiót, és majd erről fogok is beszélni, hogy tényleg így tartsatok ki.
1: Igen. Csak ezt tudod hogy mindenkinek
0: mert
1: mondani.
0: Az, hogy valahogy az volt bennem, hogy jó, kidobta, meg az, hogy azt is most pont abba a kukába dobta ki, ahol csak ilyen papír, meg a fönti olyan szemetes, amiben nem történik semmi olyan, hogy olyan koszos lenne, amit kidobunk. Kuka. Tehát, hogy nekem mindig az, hogy őt ezzel tudtam egy picit, hogy Noel, beveszed a szádba, tudod, olyan bacik vannak rajta, sebes lesz a szád, mit tudom én, valamit próbáltam egy picit így megfélemlíteni, De hát hajthatatlan
1: ja,
0: volt.
1: Ez, mondjuk ez is érdekes, hogyha ő tudta, hogy otthoni kukába van kidobva.
0: Hát most ez olyan, hogy nem tudom, hogy tudta-e őhez most, ami én tudtam,
1: tehát
0: hogy
1: nem a kukába. Nem ő vitte oda a kukát.
0: De ő dobta ki, tehát hogy a saját kezével én nem nyúltam hozzá, az apja nem nyúlt hozzá, hanem szimplán csak az, most az, hogy ő milyen szemetes van benne, vagy milyen.
1: Jó, de hát nyilván tudja, hogy hol van a lakásban a kuka, tehát hogy nem volt egy olyan pont sem mondjuk hajnali 3:30-kor, amikor ő elég éber lett volna ahhoz, hogy fölkelni, és azt mondja, hogy jó, megyek a kukához anyuka, és kiveszem.
0: Kivette, tehát hogy ez ki lett véve ez a cumi, de már este. Csak a cumót én, ugye mondtam, hogy nem veheted be a szádba többet
1: ja,
0: ezt
1: értem,
0: a cumit.
1: Értem.
0: Tehát, hogy ugye ő próbálta, hogy lemossa, és mosta, de mosta le a cumiát. Hogy
1: jó, idáig is eljutottatok.
0: Minden volt.
1: Meg is mostátok a cumit.
0: Igen, és akkor mondtam, akkor sem vehetett be, mert ez a kukában volt már. Uh-huh. És mondom, ebben mi koszos dolgokat dobunk ki, mondom, papírzsepi, meg mit tudom, nem volt benne semmi ilyen, de hát ugye minden is eszembe jutott ezzel kapcsolatban, úgyhogy nagyon, nagyon borzasztó volt. És most reggel, hát fáradt volt, nagyon-nagyon nehezen tudtam felkelteni. Jeleztem az óviba, hogy mi történt. Azt is, hogy lehet fáradt lesz, vagy nyugosabb, vagy bármi. Azért egy óráig majdnem ki kell bírnia, hogy most ne aludjon. Lehet, hogy így fölpörög, hűvös van, tudod, szaladgálnak ilyesmi. Lehet, hogy ma nem lesz akkora, nem tudom, virgonc. De hát a Noelből ezt nem nagyon tudom kinézni. Úgyhogy régen is, amikor 5 órát fönn volt éjszak a picinek, annyira emlékszem, én azt se tudtam, hogy elmentünk wellnesselni, és akkor ugye hát idegen ágyba, meg ilyenek. És nálunk a Noel soha nem aludt velünk, tehát hogy ő nem akart velünk aludni, mert nem így szoktattuk. És már tudod, a Lőrinc is, hogy tedd már ide, azt aludjunk, és mondtam, hogy de nem tudom ide tenni, mert nem akar. Uh-huh. Tehát, hogy én ott ültem, és az ölembe valahogy így, de hát gondoltad, az nekem is milyen alvás volt, meg a gyereknek is isteni igen. lehetett. De
1: pont
0: valahogy
1: egy wellness-ezéskor, szuper.
0: Igen, és akkor mindig mi ezt csinált, akkor volt lázas, meg minden, és akkor ez az 5 óra alvás után úgy kelt föl reggel, mintha semmi nem történt volna éjszaka. Én meg mondtam Lőrincnek, hogyha nem viszed le. Mert ő azért valamennyire aludt, mert ő csöndben volt a Noel, tehát nem sírdogált, hanem csak ébren volt. És akkor így próbáltam azt, hogy hát jó, hát akkor ha ébren vagyunk, akkor ébren vagyunk, és akkor jó, nekem most aludnom kell, vidd el sétálni, vagy csinálsz, amit akarsz vele, én most alszom reggel. Hát most tudod, pont ez a akkor alszol, amikor a gyerek, vagy akkor alszol, amikor éppen lehetőséged van, ilyen nincs, nyilván sose tudtam aludni normálisan, úgyhogy ilyen. Én így éltem, és élek a mai napig is, hogy ilyen kevés alvással, de annál pörgösebb élettel, szóval, hogy így most így kedvem lenne lefeküdni ide a stúdióba, stúdióasztalra, és akkor így elbópiskolni, de hát igen, ez...
1: Majd, ahogy figyelj, mivel szoktuk a hallgatókat napközben ugye buzdítani, ugye munkahelyen hallgatják,
0: igen.
1: A zenével majd feltörgetünk
0: egyébként benneteket. Sok esetben tud nekem olyat adni a zene is, hogy pörgök tőle. Például az, amikor éjszaka mondjuk vezetek haza, ordítom az összes zenémet, és táncolok, és bulizok, és nem tudom.
1: És akkor nem alszol el a volán mögött.
0: Akkor nem, igen, akkor nem. Egyébként sosem voltam, hál' Isten, még olyan fáradt. Tehát, hogy ha olyan, volt már olyan, hogy azt mondtam, hogy hú, jó, akkor most megindulok, vagy itt maradok. És akkor megindultam, tehát az a baj, hogy ugye én szeretek hazajönni mindig, minden esetben, bárhonnan, és vagy ez nem tudom, ez valamiért így belém ragadt.
1: Tehát
0: és
1: akár mennyire messze dolgozol, mindig hazajössz.
0: Igen, én nem szeretek úgy, hogy most csak úgy egyedül valahol aludni. Egyszer volt olyan, az nagyon cuki volt, egyszer a férjem mondta, hogy miért nem maradsz ott? Hát ott leszel egy éjszakát, vagy nem tudom, aztán majd hazajössz. Hogy lehetett volna, meg most nem tudom, de utána meg, hogy most ezért pénzt kiadni, tudod, hogy most hazajöhetnék, és a saját ágyamban aludhatnék, és reggel velük kelek. Azért ezek nekem mindig valahogy prioritásban voltak. Lehet fáradtabb vagyok, de mindig úgy voltam, hogy majd a Noel elalszom délután, aztán most már nem alszik a Noel délután, mert úgy döntött, hogy ő nem alszik otthon, nem csak az oviba. Mert hát az butaság, az időpazarlás, az alvás, úgyhogy most már ennyi sincs nekem, hogy délután alszik.
1: Tessék, hát figyelj ide, egyébként ez a buzdító, amit mondta, hogy van-e még olyan anyuka, mindig van olyan anyuka, és nagyon sok anyuka van, és ami most tennék egy felhívást, hogy küldjön SMS-t, vagy Viber üzenetet, aki... Buzdítás. Akinek kisgyereke van, és nem csecsemő, hanem akár nem, már 4 éves, de még mindig vannak olyan éjszakák, amikor vannak ilyen sztorik.
0: Ugye most van Noelnél az, hogy szerintem rosszakat álmodik, most már valahogy így felfogja ezeket, hogy mi történik, és múltkor is mondta, meg múltkor úgy is ébredt, hogy jaj, ne vigyetek börtönbe, így ott feküdtem mellette, meg ilyenek, és ugye ez nyilván mesékből, ahogy játszik, ahogy az oviban játszanak egymással, hogy ugye hát mit rendőröset, rablósat, mit tudom, tehát hogy ezek benne vannak, és ezeket ő megéli.
1: Nem, erre szoktuk mondani, hogy nem kell képernyőt használni a gyereknek ahhoz, hogy ezek a sztorik szembe jöjjenek, hiszen itt szocializálódik.
0: Semmi. Ők játszanak ilyeneket, hallom is, látom is, szóval, hogy egyáltalán nem, de hogy ez most azt hiszem, így ebben a 4 éves kor környékén, amikor voltunk ezen a státuszvizsgálaton, akkor így közölték, hogy igen, van már, hogy rosszat álmodnak, félnek, most félnek a sötéttől, nem mer lemenni, hát régen egyedül lement a szörpijéért, meg a nem tudom miért, fényes nappal.
1: Mármint az emeletről?
0: Persze,
1: az
0: hogy, és akkor így mondja nekem, hogy lejössz velem. Hát mondom, Noel, ne viccelj, de nem azért, mert nehezemre esik lemenni, hanem egy másodperc alatt fönn ott van a szobája alatt konkrétan a nappali, meg a nem tudom. De hogy ő fél. Igen. De most akkor beszéljük, de mitől félsz? Hogy akkor beszéljük meg, hogy mi az, amitől félsz, és akkor, hogy nem tudja megfogalmazni, mert ugye én nem szoktam betörőkkel, nem tudom, a kedvencem mindig a bákász, meg a, nem tudom, mivel anyukám mindig, hogy elvisz a bákász, meg nem tudom, azt se tudtad, hogy ki ez a bákász?
1: Nem tudod, nem, ki ez a most még nekem sincs.
0: Ugye az a bizonyos bagoly, meg a stb., meg elcserélnek egy jó gyerekre, meg ilyesmi, ja, szóval igen. Ezek, meg elvisz a kukásautó, meg szóval ezeket a traumákat megpróbálom nem rápakolni, de hogy így egyáltalán én nem szoktam ezekkel őt hergelni sem, meg hogy féljen, vagy valami. Na hát most teljesen be van tojva szegény, úgyhogy próbálunk ezzel kapcsolatban valamit, de hogy így nem tudja megfogalmazni, hogy mitől fél, a sötéttől fél, és az, hogy ez, de napközben is sajnos vannak ilyen dolgok, hogy így fél napközben is, hogy ki van itthon, itthon van apa, ki van, senki nincs, stb., úgyhogy igen, itt vannak ilyen dolgok.
1: Kedves hallgatóink, írjátok meg nekünk, hogy jól tette Vivi, hogy éjszaka kitartott, és nem adott szumét.
0: Igen, én azt gondolom, és nem azért, mert hogy most, tehát nekem a barátnőmmel ez mindig téma, mert náluk is, meg nagyon sok ovisnál, aki mondjuk nagyobb Noelnél, szintén az alvásnál szüksége van rá valamiért, megnyugtatja picit, amikor ilyen nagyon nagy sírások voltak régen, és akkor azzal úgy picit úgy vissza tudott zökkenni, és nem mindig tudtam én megnyugtatni, hanem valamikor a cumó nyugtatta meg. Hát most ez ilyen, ez a, tudod, jött a, de hogy miért még, hát még mindig, meg hát már 4 éves, meg tudom, igen, mindenki csinálja úgy, ahogy szeretné. Én máshogy nem tudtam, vagy így, nekem így volt könnyebb, meg nem tudom, most ez is olyan dolog, igen.
1: Figyelj, nálunk a Eszti lányom az iskola előtt hagyta el az utolsó cumit, és akkor már tényleg egy olyan pszichés határt jelentett az iskola, hogy meg tudta hozni ő ezt a döntést, ez tényleg mindenkinek
0: más. Akkor már, most már Noel is az, hogy már valahogy tudok ráhatni. Uh-huh. Valahogy megérti. Ezt egy évvel ezelőtt lehet nem tudtam volna megtenni. Tehát, hogy, vagy úgy, hogy nem tudott volna annyira nagyon vagy nem tudom, legalábbis én azt gondolom, most valahogy így megértette az este folyamán is nagyon nehezen, de úgy próbáltam rá, de most nyilván egy iskolába készülő gyerkőc még jobban ott van fejben, hogy na akkor mit lehet, vagy hogyan lehet ezzel tovább menni, de hát nagyon nehéz. Igen.
1: Nagyon nehéz, de nem baj, nagyon ügyesek vagytok. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mi lesz a sztori folytatása.
0: Igen.
1: Úgyhogy légy szíves, majd mondom a Gabinak, hogy holnap reggel számoltassam arról, hogy milyen lesz majd a mai éjszaka, ez milyen volt.
0: Éjszaka.
1: Igen. Mire jutok, és hogy a Dugi Cumi előkerül-e, vagy pedig
0: nem.
1: Kitartott. Ja, te nagyon határozott
0: nem,
1: vagy.
0: Nem fog.
1: Nagyon határozott vagy. Jó, hát
0: nem.
1: Akkor most már csak az a kérdés, hogy Noel hogyan éli meg ezt a történetet, és akkor igen. Mennyi időnek kell
0: mennyi ajándékot
1: tölteni?
0: Kell kapnia.
1: Mit kell
0: itt
1: még
0: lehet licitálni, tudod, itt lehet licitálni. Igen. Hány ajándékot kap Noel a következő napokban?
1: Ja, jó, oké, közben olyan édes cuki a Tamás, ami mutogat valamit, és valamit mondott is, és mutogatott is, és elment.
0: Jó.
1: De nem tudja.
0: Szia, Tamás.
1: Mindjárt így az étteren keresztül üzenek neki, hogy semmit nem értettem abból, amit mondtál, úgyhogy légy szíves, majd hívjál föl adás után. Na, egy szó, ez Vivi. Ahogy elnézem, a zenei listádat nagyon jó kis zenéket készítettél
0: igen.
1: Be, tehát akkor mindenkinek javaslod, magyar hangja Takács Nagy Vinnek, mindenkinek javaslod, hogy aki fáradt esetleg, és úgy mennek ki a munkaóráknak, hangosítsa fel a rádiót, akár online, akár az éterben hallgattok bennünket, mert jön Vivi, és hozza a jó zenéket, és
0: így
1: akkor
0: van.
1: Ez majd most hozza az energiát.
0: Bizony.
1: Jó.
0: Megpróbáljuk,
1: összehozzuk. Oké. Okay. Vivian, Andi megy. További jó rádiózást mindenkinek.
2: Wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
2: Csodás napot kívánok, kedves Paks FM hallgatók, én Takács Nagy Vivi vagyok, és szokásosan kettőig én leszek ma veletek, és hozom a jobbnál jobb slágereket. Ebben az órában még megnézzük, hogy milyen időjárás várható a mai napon, és a közlekedési hírekről is beszámolok nektek, de csak a jó slágerek után szóljon most a Lost Frequencies-től a Love is the Only Thing 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
3: Paks FM. Összegöbb.

0: És most, nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárás várható a mai napon. Az időkép előrejelzése szerint napos, gomoly felhős időre van kilátás a térségben, számottevő csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északnyugati szél, és délután pedig 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Ebéd után jövök még nektek egy időjárási jelentéssel, ahol a holnapi napot lessük majd meg. Addig is maradjatok velem, és hallgassátok a Paks FM-et.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Fad-Gerjen-Paks összekötő úton két helyen is folynak útkarbantartási munkák, a 16-os és a 17-es kilométernél, valamint a 6-os és a 10-es kilométernél mindkét irányban útszükület várható mindkét helyen. Kalocsa déli összekötő útjánál híd és átterez javítása, karbantartása zajlik a 2-es kilométernél, mindkét irányba útszükület várható. Az M6-os autópályán Iván Dárda felé Szekszárd térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtő elosztó pályára terelik. Az 51-es főúton Dunapata és Kalocsa között kaszálnak a 103-as kilométertől a 117-es kilométerig az aktuális munkaterület mellett útszükületen kell áthajtani. Szintén az 51-es főúton Kalocsánál aszfaltoznak, a 116-os kilométer környékén egy 300 méteres szakaszon, 7.30 és 15 óra között egy sávon irányonként váltakozva engedik a járműveket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítási munkák folynak, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a félútpályát lezárták, napközben állandósultak a torlódások. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a Nagy Lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelő helyet építenek, november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza majd a forgalmat. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, úgyhogy vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk. Gázmen.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett, jelentette ki Donald Trump hétfőn a Truth Social közösségi oldalon. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy Oroszország számos dízelüzemét lebombázták, és legalábbis átmenetileg működésképtelenné váltak. Ezt az értelmetlen és véget nem érő háborút Ukrajnával le kell zárni. Az egész világ szenved, miközben havonta 25 ezer ember, többségük katona veszti életét. Az idei arcplakát kiállítás, amelyet idegrendszerváltás címmel hirdettek meg, mintegy 900 pályázat érkezett, tudatták a szervezők az MTI-vel. A portál értesülései szerint az idei fődíjat Kügerli Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkája nyerte el. Véradást szerveznek a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló látogató központjában, Bátaapátiban. Az eseményre október 15-én csütörtökön 9 és 11 óra között kerül sor. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a véradáson történő részvételhez tajkártya, személyigazolvány és lakcímkártya szükséges. Szeptember 18-án 19-én rendezték meg a kalocsai érsekkertben a Kalocsai Paprika és Gasztro Fesztivált. Volt gasztroudvar, fergeteges koncertek, zenevonat, gyermekkoncertek, látványfőzések és az elmaradhatatlan nagyszerű hangulat. Kalocsa különleges helyszín hazánkban, ahol a kalocsai fűszerpaprika és a kalocsai népművészet is megtalálható, mint hungarikumok. A paprika fővárosában elmaradhatatlan a Kalocsa Aranya főzőverseny, melyre idén közel 40-en neveztek be. A vaddisznós toros káposzta vitt el idén a fődíjat, melyet a kalocsai gerilla kertészek és a Békés Kalocsáért Egyesület készített. Romsics István, Romesz és felesége volt a főszakács. A Kalocsai Gerilla Kertészek Egyesület elnöke Bolvári Ferdinánd rádiónknak elmondta, a fődíjat nyert ételkompozíció több tételből állt össze.
3: Nem bográcsba főztünk, hanem egy ilyen majdnem 70-80 cm magas rozsdamentes edénybe. Alul az alsó 25 cm az egy vaddisznó pörkölt alap volt. Ennek a közepébe beleültetett egy füstölt csülköt, ezt körbe rakta 130 darab töltött káposzta töltelékkel. A tetejére került vastagon savanyú káposzta, a legtetejére pedig egy fél malac fejet terített ki, amelyet előtte megabált. És az egészet képzeljük el, hogy körberakva édesnemes és cseresznye paprikával, úgy, hogy a malacnak a szeme az egy piros cseresznye paprika volt. Tehát maga az étel főzés közben ránézésre már egy alkotásnak tűnt, amit a zsűri elnézegetik, fotózzák. Ebből tudtuk, hogy na, azért ez tényleg megütötte azt a mércét, amit gondoltunk.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: 5 új magyar játékossal indul a 2026-27-es bajnoki szezonnak a Tarka SC Szekszárd. Két játékos a tavalyi bajnok Pécs csapatától érkezett, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter. A 25 éves Tóth Orsolya nemzetközi hírnévre is szertett, 3x3-as U18-as válogatottként európai bajnoki címet szerzett, ahol a torna MVP címe mellett a legtöbb kosarat is megszerezte.
4: Most igazoltam a Szekszárdhoz, ezelőtt 2 évig Pécsen voltam.
5: Milyen indítatásból érkeztél Szekszárdra?
4: Hát a legfőbb célom ugye az volt egy olyan csapatot keresni, amiben beleillek a játékba, és úgy érzem eddig, hogy azt megtaláltam. Nyilván a több játék lehetőség miatt is jöttem el Pécsről. Hallottam, hogy itt nagyon jó a közösség, és nagyon jó itt a csapat atmoszféra, és emiatt döntöttem a Szexár mellett.
2: Rátkai Eszter alig egy hete csatlakozott a KSC-hez, mert a nemzeti válogatottal a VB-n szerepel.

0: elkezdtem a csajokkal edzeni, úgyhogy ez egy nagyon gyors belecsöppenés volt, ezért is volt talán egy fokkal nehezebb, viszont úgy érzem, hogy irányítóként nekem kell vagy irányítanom a csapatot, ott lenni a pályán, és maximálisan Biának a meghosszabbított kezének lenni, amit ő kér, azt a pályán végre tudjuk hajtani, és emellett egy vezérszerep is fog majd rám hárulni.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik a délelőttje. Én ebben az órában hozom nektek a jó slágereket. Aztán meglessük, milyen programok várhatók ezen a héten Pakson és a környékünkön. Aztán hozok nektek Pálfikati kolléganőmtől is egy tudósítást, mert hogy a Diákok Hangja címmel új őszi projektnapot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, amelyhez csatlakozott a Bezerédi Általános Iskola Paksról. Ezzel kapcsolatban hozok nektek egy interjút, és egy picit beszélni fogok egy személyesebb témáról, a cumi lerakásról is, úgyhogy tartsatok velem, az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Most viszont Justin Bieber fog érkezni, tőle pedig a Daisies 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Szeptember 24-én a Magyarok Dalszínház előadásában tekinthetitek meg a Macskafogó musicalt Szikora Róbert rendezésében 19 órakor a Csengely Dénes Kulturális Központ színház termében. Szeptember 25-én egészségnap lesz Bölcskén a rendezvényháznál. Egész napos programokkal várnak benneteket, már reggel 8 órától indul egy közös séta a rendezvényház elől, de lesz például vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, egészséges falatok kóstolása, székjoga, valamint doTERRA illatkóstoló is, és minden program az egész nap folyamán ingyenesen látogatható. Szeptember 26-án Rákász Gergely Mozart orgona koncertjét tekinthetitek meg 18 órakor a Kalocsai Színházban. Szeptember 26-án Adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék elnevezésű program keretein belül 10 és 17 óráig adható vér, valamint a nap különlegessége, hogy mentőhelikopter érkezik a helyszínre kitelepülve, és biztosítja az ügyeletet, onnan kerül esetlegesen díjasztásra. Hát reméljük nem lesz így, úgyhogy bízunk benne, hogy egész nap megtekinthető, mert mi például a gyerkőccel nagyon készülünk, és nagyon beszeretne ülni a mentőhelikopterbe, úgyhogy remélem egész nap ott lesz rá csak szükség. Ez egyébként a Csengely Dénes Kulturális Központ előtt lesz, úgyhogy menjetek, adjatok vért, és segítsetek ezzel három életet. Szeptember 26-án egy könnyű zenei énekverseny lesz diákok részére popdal és musical kategóriában a Gemenc hangja elnevezésű program keretein belül a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében 10 órától. Szeptember 26-án az önkéntesek napja lesz, szintén a Babits Mihály Kulturális Központban, 10 órától a Mentál Higiénés műhely szervezésében. Remélem mindenkinek tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangulat.

Lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dalok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot és a pörgés.

0: A Szolvéve együttes és Diaz közöse szólt az Elengednélek 2019-ből, én pedig már is hozom nektek Pálfikati kolléganőm tudósítását, mert hogy Diákok hangja címmel új őszi projektnapot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, melyhez csatlakozott a Paksi Bezerédi Általános Iskola is. Ezzel a programmal teret biztosítanak a diákok számára, hogy elmondhassák a véleményüket az iskolai életről, melynek tudatában a pedagógusok még jobbá alakíthatják a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika, a Paksi Intézmény Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógusa, Pálfi Katinak beszélt a részletekről, ezt hallhatjátok most.
1: A mai nap folyamán nagyon mozgalmas nap van itt a Bezerédi Általános Iskolában, és nagyon színes foglalkozások egy projekt keretében. Erről kérdezem Juhász Veronikát, aki a Diák Önkormányzatnak segítő pedagógusa.
2: Igen, ma van a Diákok hangja témanap. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium javaslata alapján minden oktatási intézmény tarthat egy ilyen projektnapot szeptember-október hónap folyamán, mi a mai napot választottuk, és 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. Egy órában minden évfolyam zenés-táncos, sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt. Nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnök jó óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát. Ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a Diákönkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőremutatóbb javaslataik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerek szemmel témakörben.
1: Mik a tapasztalatok? Mennyire aktívak a gyerekek ilyenkor?
2: Az a tapasztalatom, hogy nagyon aktívak, nagyon szeretik elmondani a véleményt, és nagyon jó ötleteik is vannak, tehát tényleg nagyon kreatívak, és előremutató javaslataik vannak, érdemes őket meghallgatni.
1: Jó, tehát maga az iskola is nagyon fontosnak tartja, hogy a véleményeket ugye meghallgassátok, és esetleg akár a jövőt ugye úgy alakítsátok annak megfelelően.
2: Igen, mindenképpen. Eddig is figyelembe vettük a javaslataikat, több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben. Hát mindig vannak jó ötleteik. Én feltételezem, hogy a mai napnak is az lesz a vége a délutáni Diák Önkormányzati Gyűlés után, hogy összedobjuk ezeket a jó ötleteket, és megpróbáljuk őket lehetőség szerint megvalósítani.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy

Hol van az a lány? Kérdezi ez Dr. Béres és a halott pénz. Tőlük szólt most ez a dal 2018-ból. Na, hát egy kis személyes témát hoztam nektek, hát ha tudok segíteni. Noel nálunk 4 éves, és valahogy mindig az volt bennünk, hogy ez a cumi téma valahogy ez olyan gördülékenyebben fog haladni. Hát nem így történt, ebben én nagyon gyenge voltam. Noel így napközben egyáltalán nem cumizott, viszont az este folyamán az alváshoz kellett neki, sőt már a délutáni alváshoz sem kellett, de az este folyamán valamiért így megnyugtatta, és én úgy voltam vele, hogy ugyebár amikor elkezdte az ovit, hogy nagy változás van, amikor a bölcsit elkezdte, nagy változás van, szóval így ilyen próbáltam ezekre fogni egy picit mindig. Nyilván magamnak is könnyebbséget adott ez az egész. Na hát, tegnap megtörtént a várva várt pillanat, amikor is magától kidobta Noel a cumit a kukába. Este folyamán már volt azért egy-egy visszakacsingatás a kukába, megnézte, ott van-e, kivette, nem engedtem neki, volt egy kis veszekedés. Majd valahogy sikerült megnyugtatni, és nehezebben, de elaludt. Na hát az éjszaka folyamán 1 óra környékén felébredt, és tényleg, mint aki, tényleg, mint egy ilyen rossz drogfüggő, hogy szükségem van a cumira, és ordított szegény. Néha már vicces volt, néha meg már tényleg így nem tudtam, hogy mivel tudnám megnyugtatni. Ígértem neki mindent is, hogy mi lesz majd reggel, meg majd az ovi után elmegyünk a Tescóba, és nézünk valamit, hogyha most elalszik cumi nélkül. Tudom, hogy ez sem annyira jó, de én már nagyon álmos voltam, és tényleg ott voltam már, hogy valaki lőjön le, mert már nem fogom bírni. Na hát Noel bírta egy darabig még alvás nélkül, én már bebe aludtam, és mindig, amikor így felébredtem, vagy megébredtem, láttam, hogy neki még mindig nyitva van a szeme. Ezek órák voltak. Neki nagyon nehezen ment ez a leszokás, viszont nem szabadott megtörjek, mert egyébként volt még nálam teljesen új, steril cumó, de aztán valahogy úgy voltam vele, hogy ha most kitartok, akkor hát ha nem lesz innentől probléma, és valahogy elaludt, hát reggel nagyon nehezen tudtam felkelteni, de boldogan indult az oviba, jeleztem is, hogy mi történt itt az este folyamán, nagy pillanatoknak voltunk a szemtanúi, úgyhogy borzasztóan érzem magam jelenleg. Hozom nektek a jó slágereket innentől és ezután is, de megmondom őszintén, hogy egy picit valamivel higiénet támasztanom a szememet, hogy ébren maradjak, és tényleg azon gondolkozom, hogy mivel tudnám magam egy picit jobban felpörgetni, hát csak ezzel tudom, hogy tényleg érkeznek a jó slágerek itt a Paks FM-en, úgyhogy ti is hallgassátok. Aki esetleg ilyen cumi mizéria előtt van, annak azt tudom javasolni, hogy merjen beleállni, és lehet, hogyha most ezt így előbb csináltuk volna, akár a nyár folyamán, amikor nem kell mondjuk reggel kapkodni, hanem tudunk mondjuk aludni egy picit tovább, meg kellett volna lépnem, de hát ez így alakult, mi lett volna, ha nem létezik, úgyhogy hajrá, hajrá, most viszont mi megyünk tovább Benzon Bonnal, tőle pedig szóljon a Mystical Magical 2000.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Fadgerjen-Paks összekötő úton két helyen is folynak útkarbantartási munkák, a 16-os és a 17-es kilométernél, valamint a 6-os és a 10-es kilométernél mindkét irányban útszükület várható mindkét helyen. Kalocsa déli összekötő útjánál híd és áterez javítása, karbantartása zajlik a 2-es kilométernél, mindkét irányba útszükület várható. Az M6-os autópályán Ivándárda felé Szekszárd térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtő elosztó pályára terelik. Az 51-es főúton Dunapata és Kalocsa között kaszálnak a 103-as kilométertől a 117-es kilométerig az aktuális munkaterület mellett útszükületen kell áthajtani. Szintén az 51-es főúton Kalocsánál aszfaltoznak, a 116-os kilométer környékén egy 300 méteres szakaszon 7:30 és 15 óra között egy sávon irányonként váltakozva engedik a járműveket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítási munkák folynak, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a félútpályát lezárták, napközben állandósultak a torlódások. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelő helyet építenek, november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza majd a forgalmat. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, úgyhogy vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: vonalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az orosz parlament alsóházában megtartott választásokon a szavazatok 95%-ának összeszámlálása után a kormányzó egységes Oroszország párt 57,83 szavazati arányjal vezet, közölte Ella Panfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke, adta hírül az MTI. A portál orosz hírügynökségekre hivatkozva azt írja, hogy előzetes adatok alapján a kormánypárt rekordszámú mandátumot, 355 mandátumot szerzett a 450 fős alsóházban, miután a 225 egyéni választókörzet közül 208-ban győzött. Az előző összetételű parlamentben az egységes Oroszországnak 310 helye volt. A hivatalos végeredményt pénteken fogják kihirdetni. 30. alkalommal rendezik meg szeptember 25-e és 27-e között az Európai Bordal Fesztivált Pécsen és a Villányi Borvidéken, írja az MTI. A rendezvényen a szervező Pécsi Férfikar Alapítvány tájékoztatása szerint magyar, horvát és olasz énekegyüttesek lépnek fel. Idén is a műfaj legjobb előadóit várják. Kutatók éjszakáját szervez a Paksi Városi Múzeum. A rendezvényre szeptember 25-én 17 órától kerül sor a múzeum Deák Ferenc utcai épületében. Az eseményen többek között kozmikus részecskék és régészet a Lusszóniumban címmel is hallgathatnak meg előadást az érdeklődők. Szabadbérlet néven vadonatúj színházbérletet indít a Csengely Dénes Kulturális Központ az idei évadban. Patkós Attilától, az intézmény igazgató helyettesétől megtudtuk, hogy a szabadbérlet elnevezés részben az ülőhelyek elérhetőségére utal, részben pedig arra, hogy kortárs darabokat foglal magában.
3: Ez egy három előadásos bérlet lesz, és azért szabad, mert a nézőtér teljesen szabad. Tehát ugye a korábbi a Móricz és a Latinovics bérletek, mert ugye korábban volt már az előző évad bérletesének bizonyos helye, amit ők helyet foglalhatnak, de itt, mivel ez egy teljesen új bérlet, bárki szabadon választhat bármilyen pozícióra helyet. Úgyhogy évről évre nagyon nehéz például középre bekerülni a felnőtt színházak során, mert ugye foglaltak már x éve ezek pozíciók, most erre is lehetőség van, hogyha valaki megvásárol egy ilyen szabad bérletet. És mindemellett azért is szabad, mert ezek inkább kortárs, néha kísérleti darabok, tehát nagyon érdekes felfogásban készültek jellemzően, és kevésbé kőszínházi, inkább társulatokból, ilyen különböző egyletekből összeállt produkciók, de tulajdonképpen nagyon szuperek és érdekesek, hát olyan nevek jelennek majd meg a színpadon, mint például Turóczi Szabolcs, vagy Alföldi Róbert itt a szabadbérletben, vagy Mucsi Zoltán, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ezt a szabadbérletet is kipróbálni a korábbi és az új közönségünknek.
2: A bérlet megújítása szeptember 29-én és 30-án 9 és 17 óra között, új bérlet váltására pedig október 1-én és 2-án 9 és 17 óra között lesz lehetőség a Csengely Dénes Kulturális Központban. Holnap 17 órakor nyílt képviselőtestületi ülést tart Györkönyv község önkormányzatának képviselőtestülete a polgármesteri hivatal tanácskozó termében. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetés alakulása és módosítása, az önkormányzati konyha költségvetése, valamint

0: 11 óra 5 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem, hogy velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jobbnál jobb slágerek, aztán elkezdünk hangolódni a következő órára is, mert hogy jönnek a Best of A-tól Z-ig órában az egy kiválasztott betűs előadók, hogy melyik is ez a betű, az hamarosan kiderül. Aztán hozok még nektek egy tudósítást Pálfi Kati kolléganőmtől, mert hogy az ASE sportcsarnokban nyílt edzést és szurkolói ankétot tartott az ASE kosárlabda csapata, erről is lesz majd szó. Aztán arról is, hogy Sierra énekes nő egy váratlan meglepetéssel rukkolt elő a koncertjén, hogy milyen meglepetés is volt, az is hamarosan kiderül, valamint szó lesz arról, hogy Selena Gomez hogy hódította meg férje Benny Blanco. Ha nem akartok lemaradni ezekről a jó kis sztorikról, akkor tartsatok velem, most pedig jöjjön Lady Gaga-tól a Hold My Hand 2023-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

Ez a Paks FM. A legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig. Újra best of óra. Ezúttal olyan előadóktól fogunk játszani, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük. Kitalálod, melyik lesz az? Íme egy kis ízelítő a mai best of órából.

Logát szólt a Jamaican 2026-ból, hát többek között ezzel a dallal is készülök nektek a Best of A-tól Z-ig órában, mert hogy a H betűs előadók fognak érkezni, és olyan előadókat hozok még nektek, mint például Horváth Tamás, Halott Pénz, Harry Styles, Honey Beast, Heaven, és még sokan mások, szóval mindenképp érdemes velem tartani a következő órában is, déltől egyig. Most viszont jön a BSV és a Nagy Bogi közöse az Always Be Mine 2026-ból.

0: A TNT legújabb slágere szólt, az Ugye itt alszol 2026-ból, én pedig már is hozom nektek Pálfi Kati kolléganőm következő egyben utolsó tudósítását a mai napra. Az ASE sportcsarnokban nyílt edzést és szurkolói ankétot tartott az ASE kosárlabda csapata. Gulyás Róbert szakosztályvezető köszöntötte a több tucatnyi szurkolót, akik végignézték a nyílt edzést, majd kérdez felelek formájában beszélgetéssel folytatódott az este. Az ankéton Elingsfeld János csapatkapitány, Ivica Skellin vezetőedző és Berkis Bence másodedző is felszólalt. Gulyás Róbert az összejövetel után Pálfi Kati kolléganőknek adott interjút, a következő percekben pedig ezt hallhatjátok.
1: Véget ért a szurkolói ankét itt az Atomerőmű ESE sportcsarnokában, és hát a szakosztály vezetője Gulyás Róbert megpróbálta egy pár mondatban a csapatot bemutatni, illetve hogy kiket, miket sikerült igazolni. Ugye már mindenki tudja, hogy kik jöttek, hogy érkeztek, stb. Te hogy látod, sikerült-e idén összeállítani egy olyan csapatot, amilyet szerettetek volna?
2: Ez majd akkor fog kiderülni, hogyha a tétmérkőzések elkezdődnek. Ami a felkészülés során látható volt, hogy van az edzőnek egy határozott elképzelés a játékról, abban az irányban tolta a csapatot, hogy ez egyre jobban felvegye a csapat ezt a ritmust, ezt a játékstílust. Voltak jobb és rosszabb meccsek, de ugye ezek a felkészülési mérkőzések pont azért vannak, hogy tanuljanak a játékosok. Szerintem a játékosok többsége tudja a helyét a csapatban, próbálja azt játszani, amit elvárnak tőle. Most szombaton meg lesz a lehetőségük megmutatni, hogy ez hogy sikerül.
1: Hogy látod, mi lehet a csapat erőssége?
2: Mindig jó, hogyha egy csapatnak van múltja, ismerik egymást a játékosok. Ugye két légiós csatlakozott, aki volt már itt az elmúlt időszakban. Ők jól ismerik a magyar játékosokat, így viszonylag gyorsabban tudták elkezdeni azt a felkészülést, ami az összeszokáshoz kellett. A csapat erőssége mindenképpen az kell lenni, hogy nagyon kemény védekezésből gyors játékot kell játszani. Ezt próbáltuk az elmúlt években is több-kevesebb sikerrel, de ahogy én látom, az új edző ezt nagyon komolyan gondolja, és ezt az agresszív védekezést ezt előtérbe helyezi.
1: Elhangzott itt a szurkolói ankéton, hogy 4 idegen légióssal szeretnétek tulajdonképpen a bajnokságot végigvinni. Anyagilag egyébként hogy mint áll a szakosztály, mennyire stabil a szezont illetően?
2: Az Atomerőmű Sport Egyesület kosárlabda szakosztálya kb. 35 éve elmondhatom, hogy stabil alapokon áll. Jelen pillanatban is megfelelő költségvetéssel rendelkezünk a szezonra. A 4 légiós elgondolás ez nem anyagi megfontolásból történt, hanem játékos és csapat szerkezetben. De hogy elmondtam az ankéton is, ha a csapat teljesítménye úgy alakul, akkor lehet, hogy bele fogunk nyúlni, és lesz 5. légiós. Jelen pillanatban a 4 légióssal is megfelelően működik a csapat, megfelelő mennyiségű időt tudnak játszani a magyar játékosok, és a külföldieknek is tudunk megfelelő időt biztosítani, az, hogy meg tudják mutatni, hogy mit tudnak.
1: Minden csapatnál jó, hogyha van egy vezér, egyéniség, vagy akár több is. Te hogy látod itt az ASE csapatánál ki, vagy kik lehetnek ezek, akik bizonyos szituációkban, illetve bizonyos helyzetekben a hátán tudják vinni a csapatot?
2: Ezt nehéz megmondani, mert sok esetben, akire gondolunk, az nem mindig, hogy hozzáteszi. De mindenképpen azért hoztuk vissza Chandlert, hogy ő neki kell bizonyos szituációkat megoldani, de azt gondolom, hogy elég mély csapatszerkezetünk van, bármelyik magyar játékos is elő tud lépni. Szerintem a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen, és hogy most ez kilendíti át azt a pillanatnyi szekét, az teljesen mindegy.
3: Ez

Sierra és Justin Timberlake szólt tőlük pedig a Love Sex Magic 2009-ből, és a tegnapi napon szembe jött velem egy szeptember 19-i poszt, ahol is az iHeartRadio Music Festivalon lépett föl Sierra, és egy nagy pocakkal volt látható, és látszott, hogy nem csak túl sok megyes pitét evett, hanem az egy baba pocak. Annyira cuki volt, hogy gyorsan utána is néztem ennek, mert én erről a bejelentésről valahol lemaradtam, de hát szeptember 6-án egy posztban férjével, Russell Wilsonnal jelentette be, hogy újra kismama és az 5. gyermekét várja. Az énekesnő ugyebár 40 éves, és azt gondolom, hogy a mai világban egyáltalán nem furcsa az számomra például, hogy még ennyi idősen is vállal egy anyuka gyermeket, sőt, főleg úgy, mint énekesnő, azért benne volt a zenei világban, és nem sok ideje jutott volna a gyerkőcökre, viszont Ciara tipikusan az az énekesnő és anyuka, aki rengeteg időt fordít a gyermekeire, és ezt sokszor hangoztatja is, ugyebár elég sokszor vonult vissza a nyilvánosság elől, és tényleg az anyukai teendőit látta el, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó pillanat volt arra, hogy bejelentse is a kismamasságát, és tényleg nagyon bomba volt a színpadon ezen a koncerten, úgyhogy sok anyuka és sok nő példát vehetne róla ezzel az energiával, mondom én ezt, aki alig bír ébre maradni jelenleg az éjszaka után. Nem tudom, hogy Ciara hogy csinálja 5 gyermek után, vagy hát 4 gyermek után, de tényleg le a kalappal. Most viszont megyünk tovább Álvaro Solerrel, tőle pedig szóljon a Con Calma 2025-ből.

Selena Gomez és Benny Blanco slágere szólt, és hát képzeljétek, felfedték a nagy titkukat, miszerint hogy sikerült meghódítani a producernek az énekesnő szívét. A Tüdej című műsor vendégeként volt jelen Benny Blanco, és őszintén megnyílt arról, hogyan is történt a hódítás. Selena Gomez férje azt állítja, nem alkalmazott semmilyen fekete mágiát, egyszerűen csak kedves volt vele, és úgy véli, egy kapcsolatban nem a látványos gesztusok számítanak leginkább, hanem az, hogy két ember valóban megértse egymást, képes legyen beszélni a problémákról, és nyíltan kommunikáljon. Hát nem tudom, hogy vagytok vele, kedves hallgatók, ezzel egyet tudok érteni. Én is ugyanígy gondolom, hogy a kommunikáció az egyik legfontosabb alappillére egy kapcsolatnak. Ha az nincs, akkor nagyon nehezen tud működni, és hogyha mindent mindig a szőnyeg alá söprünk, akkor abból később lesznek problémák, nem az adott pillanatban. Úgyhogy kommunikáljatok a partneretekkel, legyen ez a mai nap tanulsága. Most viszont megyünk tovább, Olivia Dean-nel tőle pedig Szóljon a Man I Need 2026-ból.

0: Louis Capaldi szólt, tőle pedig a Love the Hell Out of You 2025-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de ne menjetek sehova, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Gabi hírei után hozom a Best of órában a legjobb H-betűs előadókat. Itt a Paks FM-en.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
5: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
4: De jó. Hol vannak helyileg?
5: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
4: Ez eléggé a város széle.
5: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
4: Tényleg? Mondd a számukat!
5: 0629-411-071.
4: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
5: PT Autókozmetika 0629-411-071.
4: Köszi, már hívom is őket.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az orosz parlament alsóházában megtartott választásokon a szavazatok 95%-ának összeszámlálása után a kormányzó egységes Oroszország párt 57,83 szavazati arányjal vezet. Közölte Ella Panfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke, adta hírül az MTI. A portál orosz hírügynökségekre hivatkozva azt írja, hogy előzetes adatok alapján a kormánypárt rekordszámú mandátumot, 355 mandátumot szerzett a 450 fős alsóházban, miután a 225 egyéni választókörzet közül 208-ban győzött. Az előző összetételű parlamentben az egységes Oroszországnak 310 helye volt. A hivatalos végeredményt pénteken fogják kihirdetni. 30. alkalommal rendezik meg szeptember 25-e és 27-e között az Európai Bordal Fesztivált Pécsen és a Villányi Borvidéken, írja az MTI. A rendezvényen a szervező Pécsi Férfikar Alapítvány tájékoztatása szerint magyar, horvát és olasz énekegyüttesek lépnek fel. Idén is a műfaj legjobb előadóit várják. Szabadbérlet néven vadonatúj színházbérletet indít a Csengely Dénes Kulturális Központ az idei évadban. Patkós Attilától, az intézmény igazgató helyettesétől megtudtuk, hogy a szabadbérlet elnevezés részben az ülőhelyek elérhetőségére utal, részben pedig arra, hogy kortárs darabokat foglal magában.
7: Ez egy három előadásos bérlet lesz, és azért szabad, mert a nézőtér teljesen szabad. Tehát ugye a korábbi, a Móricz és a Latinovics bérletek, mert ugye korábban volt már az előző évad bérletesének bizonyos helye, amit ők helyet foglalhatnak, de itt úgy, mivel ez egy teljesen új bérlet, bárki szabadon választhat bármilyen pozícióra helyet. Úgyhogy évről évre nagyon nehéz például középre bekerülni a felnőtt színházak során, mert ugye foglaltak már x éve ezek a pozíciók, most erre is lehetőség van, hogyha valaki megvásárol egy ilyen szabad bérletet. És mindemellett azért is szabad, mert ezek inkább kortárs, néha kísérleti darabok, tehát nagyon érdekes felfogásban készültek jellemzően, és kevésbé kőszínházi, inkább társulatokból, ilyen különböző egyletekből összeállt produkciók, de ettől függetlenül nagyon szuperek és érdekesek, hát olyan nevek jelennek majd meg a színpadon, mint például Turóczi Szabolcs, vagy Alföldi Róbert itt a szabadbérletben, vagy Mucsi Zoltán, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ezt a szabadbérletet is kipróbálni a korábbi és az új közönségünknek.
6: A bérlet megújítása szeptember 29-én és 30-án 9 és 17 óra között, új bérlet váltására pedig október 1-én és 2-án 9 és 17 óra között lesz lehetőség a Csengely Dénes Kulturális Központban. Kutatók éjszakáját szervez a Paksi Városi Múzeum. A rendezvényre szeptember 25-én 17 órától kerül sor a múzeum Deák Ferenc utcai épületében. Az eseményen többek között Kozmikus részecskék és régészet a Lusszóniumban címmel is hallgathatnak meg előadást az érdeklődők. Szeptember 18-án 19-én rendezték meg a Kalocsai Érsekkertben a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivált. Volt gasztroudvar, fergeteges koncertek, zenevonat, gyermekkoncertek, látványfőzések és az elmaradhatatlan nagyszerű hangulat. Kalocsa különleges helyszín hazánkban, ahol a kalocsai fűszerpaprika és a kalocsai népművészet is megtalálható, mint hungarikumok. A Paprika fővárosában elmaradhatatlan a Kalocsa Aranya főzőverseny, melyre idén közel 40-en neveztek be. A vaddisznós toros káposzta vitt el idén a fődíjat, melyet a kalocsai gerilla kertészek és a Békés Kalocsáért Egyesület készített. Romsics István Romesz és felesége volt a főszakács. A Kalocsai Gerilla Kertészek Egyesület elnöke Bolvári Ferdinánd rádiónknak elmondta, a fődíjat nyert ételkompozíció több tételből állt össze.
8: Nem bográcsba főztünk, hanem egy ilyen majdnem 70-80 cm magas rozsdamentes edénybe. Alul az alsó 25 cm az egy vaddisznó pörkölt alap volt. Ennek a közepébe beleültetett egy füstölt csülköt, ezt körbe rakta 130 darab töltött káposzta töltelékkel, a tetejére került vastagon savanyú káposzta, a legtetejére pedig egy fél malac fejet terített ki, amelyet előtte megabált. És az egészet képzeljük el, hogy körberakva édesnemes és cseresznye paprikával, úgy, hogy a malacnak a szeme az egy piros cseresznye paprika volt. Tehát maga az étel főzés közben ránézésre már egy alkotásnak tűnt, amit a zsűri elnézegetik, fotózzák. Ebből tudtuk, hogy na, azért ez tényleg megütötte azt a mércét, amit gondoltunk.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n.

Moving to the Sun 2026-ból, és hozok nektek erről a dalról egy kis érdekességet, mert ezt most hallottam én is múlt hét pénteken, hogy emögött a dal mögött, vagy hát a szöveg mögött egy magyar hölgy, Gágó Bernadett, vagyis művész nevén Imál Angel áll. Bernadett eredetileg nem hivatásos zenészként dolgozik, spirituális témájú szövegeket ír, és hobbiból kezdett el zenéket készíteni a mesterséges intelligencia segítségével, és az egyik ilyen saját készítésű dala az imént hallott I'm Moving to the Sun volt. Ezt a dalt feltöltött a TikTokra, és ott figyelt föl rá Hugel, ugye a francia DJ producer, és utána meg is kereste Bernadettet, és egy picit újraértelmezte, és professzionális house produkcióvá alakította a dalt Hugel, és a végleges felvételen az amerikai house énekesnő Ultra Nate is hallható, és hivatalosan ugyebár Hugel, Imál Angel és Ultra Nate néven jött ki ez a dal. Szerintem ez nagyon nagy dolog, hogy felfigyelt Bernadettre Hugel, már csak azért is, mert tényleg, hogyha valami kikerül a TikTokra, az már annyira valós, és annyi minden van ott, és jó dolgok is, szóval, hogy néha olyan butaságok, és olyan tényleg agymenések történnek ott, hogy olyankor mindig azt gondolom, hogy én nem vagyok oda való, és nem azért, mert nagyobb embernek tartom magam bárkinél, hanem mert idegesít, és ezzel tényleg húzni az időmet, meg ugye ez így lefoglalja az agyamnak a kapacitását, és inkább úgy vagyok vele, hogy tényleg így próbálom a saját magam dolgait feltöltögetni, vagy inspirálódni inkább sok-sok esküvős témában, mert abban viszont nagyon sok olyan segítség van, amiben én is tudok hasznosakat hozzátenni, úgyhogy a TikTok jó, viszont sok esetben tud azért káros lenni, na de ebben az esetben nem volt káros, sőt egy tök jó dal lett belőle Hugel feldolgozásában, és ezt hallhatta múlt hét pénteken az Óbuda B-en, zseniális volt, és ott volt Bernadett is Hugel mellett, és egy hatalmasat partizott, akire egyébként én azt hittem, hogy Hugel anyukája, aztán kiderült, hogy ő írta ezt a dalt, úgyhogy egész mókás volt. Na, de megyünk tovább most a jó zenékkel. Harry Styles-tól fog szólni a Watermelon Sugar 2020-ból.

David Guetta remixével szólt a Hendrix-tól a Golden 2025-ből, és hát nem véletlenül nyert annyi rangos elismerést a K-pop Demon Hunters film, valamint ez a dal is, mert hogy tényleg egészen elképesztő volt, ahogy ez berobbant a köztudatba, és letarolt mindent is. Már is nézzük, hogy mik a legnagyobb díjak, amiket elnyert. Hát 2 Oscar díjat is kapott, a film a legjobb animációs filmdíját, valamint a dal a legjobb eredeti dal Oscarját vihette el. 2 Golden Globe díjat is nyert, 4 American Music Awards díjat, valamint Annie Awardsot, ott 10 díjat zsebelt be. Hát egészen elképesztő. És ami még nagyon szép, azt gondolom, hogy a Golden lett az első K-pop dal, amely Oscar-díjat nyert. Megmondom őszintén, nem vagyok egy nagy K-pop rajongó, de ezt a dalt, valamint én a BTS zenekart is nagyon csípem, úgyhogy valószínű fogjátok még itt hallani őket sokat. Most viszont megyünk tovább a Halott pénzzel, tőlük pedig szóljon a Darabokra törted a szívem 2015-ből.

0: Ősök és a Diaz slágere szólt, tőlük pedig a Rég láttalak 2015-ből. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát, nagyon köszi, hogy velem tartottatok, de ne menjetek sehova, mert hamarosan érkeznek Gabi egyórási hírei, aztán jövök vissza hozzátok, és hozom még egy órán keresztül a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of Autó Z, a 96.3-as frekvencián. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangulatot

Lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dalok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot és a pörgős

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. szeptember 23-án szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Új bérletet indít a Csengely Dénes Kulturális Központ. Véradás lesz Bátaapátiban. Új játékosok érkeztek a KSC Szekszárd csapatához. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Kutatók éjszakáját szervez a Paksi Városi Múzeum. A rendezvényre szeptember 25-én 17 órától kerül sor a múzeum Deák Ferenc utcai épületében. Az eseményen többek között kozmikus részecskék és régészet a Lusszóniumban címmel is hallgathatnak meg előadást az érdeklődők. Szabad bérlet néven vadonatúj színházbérletet indít a Csengely Dénes Kulturális Központ az idei évadban. Patkós Attilától, az intézmény igazgató helyettesétől megtudtuk, hogy a szabad bérlet elnevezés részben az ülőhelyek elérhetőségére utal, részben pedig arra, hogy kortárs darabokat foglal magában.
2: Ez egy három előadásos bérlet lesz, és azért szabad, mert a nézőtér teljesen szabad. Tehát ugye a korábbi, a Móricz és a Latinovics bérletek, mert ugye korábban volt már az előző évad bérletesének bizonyos helye, amit ők helyet foglalhatnak, de itt úgy, mivel ez egy teljesen új bérlet, bárki szabadon választhat bármilyen pozícióra helyet. Úgyhogy évről évre nagyon nehéz például középre bekerülni a felnőtt színházak során, mert ugye foglaltak már x éve ezek pozíciók, most erre is lehetőség van, hogyha valaki megvásárol egy ilyen szabad bérletet. És mindemellett azért is szabad, mert ezek inkább kortárs, néha kísérleti darabok, tehát nagyon érdekes felfogásban készültek jellemzően, és kevésbé kőszínházi, inkább társulatokból, ilyen különböző egyletekből összeállt produkciók, de ettől függetlenül nagyon szuperek és érdekesek, hát olyan nevek jelennek majd meg a színpadon, mint például Turóczi Szabolcs, vagy Alföldi Róbert itt a szabadbérletben, vagy Mucsi Zoltán, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ezt a szabadbérletet is kipróbálni a korábbi és az új közönségünknek.
1: A bérlet megújítása szeptember 29-én és 30-án 9 és 17 óra között, új bérlet váltására pedig október 1-én és 2-án 9 és 17 óra között lesz lehetőség a Csengely Dénes Kulturális Központban. Holnap 17 órakor nyílt képviselőtestületi ülést tart Györkönyv község önkormányzatának képviselőtestülete a polgármesteri hivatal tanácskozó termében. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetés alakulása és módosítása, az önkormányzati konyha költségvetése, valamint a sportcsarnok körüli kerítés ügye szerepel. A képviselők ezen felül beszámolót hallgathatnak meg a szeptember 19-i szüreti napról is, tárgyalják továbbá a Burza Hungarika ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást, valamint önkormányzati ingatlanokat és biztosítást érintő kérdéseket is.
0: Paks FM hírek.
1: Szeptember 19-én rendezték meg a Tolna vármegyei tűzoltó verseny Tengelicen, ahol több önkéntes tűzoltó csapat mérte össze tudását. A versenyzők többek között sugárszerelésben, tűzcsapszerelésben és erőléti feladatokban bizonyítottak. A rendezvényen a látogatók tűzoltó és rendőrségi bemutatókat, valamint családi programokat is megtekinthettek. Szeptember 18-án 19-én rendezték meg a Kalocsai Érsekkertben a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivált. Volt gasztroudvar, fergeteges koncertek, zenevonat, gyermekkoncertek, látványfőzések és az elmaradhatatlan nagyszerű hangulat. Kalocsa különleges helyszín hazánkban, ahol a kalocsai fűszerpaprika és a kalocsai népművészet is megtalálható, mint hungarikumok. A Paprika fővárosában elmaradhatatlan a Kalocsa Aranya főzőverseny, melyre idén közel 40-en neveztek be. A vaddisznós toros káposzta vitt el idén a fődíjat, melyet a kalocsai gerilla kertészek és a Békés Kalocsáért Egyesület készített. Romsics István Romesz és felesége volt a főszakács. A Kalocsai Gerilla Kertészek Egyesület elnöke Bolvári Ferdinánd rádiónknak elmondta, a fődíjat nyert ételkompozíció több tételből állt össze.
3: Nem bográcsba főztünk, hanem egy ilyen majdnem 70-80 cm magas rozsdamentes edénybe, Alul az alsó 25 cm az egy vaddisznó pörkölt alap volt. Ennek a közepébe beleültetett egy füstölt csülköt, ezt körbe rakta 130 darab töltött káposzta töltelékkel, a tetejére került vastagon savanyú káposzta, a legtetejére pedig egy fél malac fejet terített ki, amelyet előtte megabált. És az egészet képzeljük el, hogy körbe rakva édesnemes és cseresznye paprikával, úgyhogy a malacnak a szeme az egy piros cseresznye paprika volt. Tehát maga az étel főzés közben ránézésre már egy alkotásnak tűnt, amit a zsűri elnézegetik, fotózzák. Ebből tudtuk, hogy na, azért ez tényleg megütötte azt a mércét, amit gondoltunk.
1: Véradást szerveznek a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló látogató központjában Bátaapátiban. Az eseményre október 15-én csütörtökön 9 és 11 óra között kerül sor. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a véradáson történő részvételhez tajkártya, személyigazolvány és lakcímkártya szükséges.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.

0: szavazott, egy olyan csapatot keresni, amiben beleillek a játékba, és úgy érzem eddig, hogy azt megtaláltam. Nyilván a több játék lehetőség miatt is jöttem el Pécsről. Hallottam, hogy itt nagyon jó a közösség, és nagyon jó itt a csapat atmoszféra, és emiatt döntöttem a Szexár mellett.
1: Rátkai Eszter alig egy hete csatlakozott a KSC-hez, mert a nemzeti válogatottal a VB-n szerepelt. A 20 éves irányító új impulzusokat keresett, ezért váltott.
2: Nagyon jó itt lenni. Az elsődleges célom az volt, hogy egy kicsit kizökkenni a megszokottból, amit ott 5 év alatt átéltem, és szerettem volna magam egy új környezetbe megtapasztalni, nagyobb szerepben, akár vezérszerepben, hogy tudok helytállni itt az NBA-ben. Eddig nagyon-nagyon jól érzem magam, a csajok nagyon befogadóak voltak, és tényleg minden támogatást megkapok, hogy minél gyorsabb ritmusba felvegyem a lépést.
3: Hogy érzed, milyen szerep juthat neked itt a KSC csapatában?
2: 4 napja, már ugye én a világbajnokságon voltam ugye a felnőtt válogatottal, és most hétfőn kezdtem a csajokkal edzeni, úgyhogy ez egy nagyon gyors belecsöppenés volt, ezért is volt talán egy fokkal nehezebb, viszont úgy érzem, hogy irányítóként nekem kell majd irányítanom a csapatot, ott lenni a pályán, és maximálisan Biának a meghosszabbított kezének lenni, amit ő kér, azt a pályán végre tudjuk hajtani, és emellett egy vezérszerep is fog majd rám hárulni.
1: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
4: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: 13 óra 8 perc van, és a Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Hát még egy órán keresztül hozom nektek a Paks FM legjobb slágereit, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön ezen a héten. Szó lesz a holnapi időjárásról is, valamint Taylor Swift új zenét fog kihozni, hogy miről is fog szólni, az hamarosan kiderül. Most viszont megyünk tovább egy igazi Best of slágerrel, Sean Paultól érkezik a Give It Up To Me 2006-ból.
4: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Szeptember 24-én a Magyarok Dalszínház előadásában tekinthetitek meg a Macskafogó musicalt Szikora Róbert rendezésében 19 órakor a Csengei Dénes Kulturális Központ színháztermében. Szeptember 25-én egészségnap lesz Bölcskén a rendezvényháznál. Egész napos programokkal várnak benneteket, már reggel 8 órától indul egy közös séta a rendezvényház elől, de lesz például vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, egészséges falatok kóstolása, székjoga, valamint doTERRA illatkóstoló is, és minden program az egész nap folyamán ingyenesen látogatható. Szeptember 26-án Rákász Gergely Mozart orgona koncertjét tekinthetitek meg 18 órakor a Kalocsai Színházban. Szeptember 26-án Adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék elnevezésű program keretein belül 10 és 17 óráig adható vér, valamint a nap különlegessége, hogy mentőhelikopter érkezik a helyszínre kitelepülve, és biztosítja az ügyeletet, onnan kerül esetlegesen díjasztásra. Hát reméljük nem lesz így, úgyhogy bízunk benne, hogy egész nap megtekinthető, mert mi például a gyerkőccel nagyon készülünk, és nagyon beszeretne ülni a mentőhelikopterbe, úgyhogy remélem egész nap ott lesz rá csak szükség. Ez egyébként a Csengei Dénes Kulturális Központ előtt lesz, úgyhogy menjetek, adjatok vért, és segítsetek ezzel három életet. Szeptember 26-án egy könnyű zenei énekverseny lesz diákok részére popdal és musical kategóriában a Gemenc hangja elnevezésű program keretein belül a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében 10 órától. Szeptember 26-án az önkéntesek napja lesz, szintén a Babits Mihály Kulturális Központban, 10 órától a Mentál Higiénés Műhely szervezésében. Remélem mindenkinek tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangul.

Lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dalok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot,

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz csütörtökön. Az időkép előrejelzése szerint az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután este északnyugat felől egy hideg front hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton pedig zivatarokra is van esély. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati, délnyugati szél, mely a délután második felétől egyre több helyen fordul majd északnyugatira. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, délutára pedig 17 és 23 fokot mutatnak majd a hőmérők. Hát a reggel nem is, de délután mindenképp legyen nálatok esernyő, hogyha kimozdultok, és tök jó, hogy ezt mondjuk tudom, mert nálunk az óvodába direkt kérték, hogyha esetlegesen esőre áll az idő, vagy esetlegesen esik is, akkor mindenképp legyen ott a gyerkőcnek gumicsizma vagy esőkabát, mert hogy ők olyankor is kimennek egy picit levegőzni, aminek én nagyon örülök, mert Noel imádja a pocsolyákban való ugrálást, szerintem nincs egyedül ezzel, úgyhogy így készüljetek ti is a holnapi napra, vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

Taylor Swift-től szólt az egyik nagy kedvencem, a Dress 2024-ből, és hát az énekesnő a közösségi médiás oldalain bejelentette, hogy szeptember 25-én, azaz most pénteken érkezik a legújabb dala, a Patient Zero címmel. Az énekesnő bejegyzésében közzétett fotók rögtön felpiszkálták a rajongók érdeklődését, mert hogy nagyon letisztult, mint ahogy a 2025-ös The Life of a Showgirl promóciós anyagain látható. Taylor Swift nemrég az Instagram bemutatkozásában minden óbetűt nullára cserélt, ami egybevág a pénteken megjelenő dal címével, vagyis ugye nulladik beteg magyarra fordítva. Ez a kifejezés egy járvány első ismert betegségére utal. Az énekesnő egyelőre nem árult el, miről szól majd a dal, a cím miatt azonban már is több elmélet született. Egyes rajongók szerint a kifejezés metaforikusan a hírnévre utalhat. Swift tínédzser kora óta ugyebár a nyilvánosság előtt él, és karrierjének pedig szinte minden mozzanatát intenzív média figyelem kíséri. Na hát, hogyha megjelent ez a dal pénteken, akkor hozom nektek, és arról fogunk egy picit majd csacsogni, hogy igazak-e a rajongók állításai, vagy egyszerűen csak hoz egy jó dalt ismételten Taylor Swift, hát meglátjuk. Most viszont megyünk tovább Majkával és Horváth Tamással, tőlük pedig szóljon a Mesztelen 2018-ból.

0: Cats-től szólt a Trick Me 2004-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek a mai napra. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb holnap reggel a szokásos időben 9:30-tól várlak benneteket itt a Paks FM stúdiójában. Most viszont átadom a helyem Levinek, aki egészen 6-ig lesz itt veletek és hozza a jobbnál jobb slágereket. Addig is csodás napot nektek, én Takásnai Vivi voltam. Sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk! You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelyben egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az orosz parlament alsóházában megtartott választásokon a szavazatok 95%-ának összeszámlálása után a kormányzó egységes Oroszország párt 57,83 szavazati arányjal vezet. Közölte Ella Panfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke, adta hírül az MTI. A portál orosz hírügynökségekre hivatkozva azt írja, hogy előzetes adatok alapján a kormánypárt rekordszámú mandátumot, 355 mandátumot szerzett a 450 fős alsóházban, miután a 225 egyéni választókörzet közül 208-ban győzött. Az előző összetételű parlamentben az egységes Oroszországnak 310 helye volt. A hivatalos végeredményt pénteken fogják kihirdetni. 30. alkalommal rendezik meg szeptember 25-e és 27-e között az Európai Bordal Fesztivált Pécsen és a Villányi Borvidéken, írja az MTI. A rendezvényen a szervező Pécsi Férfi Kar Alapítvány tájékoztatása szerint magyar, horvát és olasz ének együttesek lépnek fel. Idén is a műfaj legjobb előadóit várják. Szabadbérlet néven vadonatúj színházbérletet indít a Csengely Dénes Kulturális Központ az idei évadban. Patkós Attilától, az intézmény igazgató helyettesétől megtudtuk, hogy a szabadbérlet elnevezés részben az ülőhelyek elérhetőségére utal, részben pedig arra, hogy kortárs darabokat foglal magában.
6: Ez egy három előadásos bérlet lesz, és azért szabad, mert a nézőtér teljesen szabad. Tehát ugye a korábbi, a Móricz és a Latinovics bérletek, ugye korábban volt már az előző évad bérletesének bizonyos helye, amit ők helyet foglalhatnak, de itt úgy, mivel ez egy teljesen új bérlet, bárki szabadon választhat bármilyen pozícióra helyet. Úgyhogy évről évre nagyon nehéz például középre bekerülni a felnőtt színházak során, mert ugye foglaltak már x éve ezek a pozíciók, most erre is lehetőség van, hogyha valaki megvásárol egy ilyen szabad bérletet. És mindemellett azért is szabad, mert ezek inkább kortárs, néha kísérleti darabok, tehát nagyon érdekes felfogásban készültek jellemzően, és kevésbé kőszínházi, inkább társulatokból, ilyen különböző egyletekből összeállt produkciók, de ettől függetlenül nagyon szuperek és érdekesek, hát olyan nevek jelennek majd meg a színpadon, mint például Turóczi Szabolcs, vagy Alföldi Róbert itt a Szabadbérletben, vagy Mucsi Zoltán, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ezt a Szabadbérletet is kipróbálni a korábbi és az új közönségünknek.
5: A bérlet megújítása szeptember 29-én és 30-án 9 és 17 óra között, új bérlet váltására pedig október 1-én és 2-án 9 és 17 óra között lesz lehetőség a Csengely Dénes Kulturális Központban. Kutatók éjszakáját szervez a Paksi Városi Múzeum. A rendezvényre szeptember 25-én 17 órától kerül sor a múzeum Deák Ferenc utcai épületében. Az eseményen többek között kozmikus részecskék és régészet a Lusszóniumban címmel is hallgathatnak meg előadást az érdeklődők. Szeptember 18-án 19-én rendezték meg a Kalocsai Érsekkertben a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivált. Volt gasztroudvar, fergeteges koncertek, zenevonat, gyermekkoncertek, látványfőzések és az elmaradhatatlan nagyszerű hangulat. Kalocsa különleges helyszín hazánkban, ahol a kalocsai fűszerpaprika és a kalocsai népművészet is megtalálható, mint hungarikumok. A Paprika fővárosában elmaradhatatlan a Kalocsa Aranya főzőverseny, melyre idén közel 40-en neveztek be. A vaddisznós toros káposzta vitt el idén a fődíjat, melyet a kalocsai gerilla kertészek és a Békés Kalocsáért Egyesület készített. Romsics István Romesz és felesége volt a főszakács. A Kalocsai Gerilla Kertészek Egyesület elnöke Bolvári Ferdinánd rádiónknak elmondta, a fődíjat nyert ételkompozíció több tételből állt össze.
7: Nem bográcsba főztünk, hanem egy ilyen majdnem 70-80 cm magas rozsdamentes edénybe. Alul az alsó 25 cm az egy vaddisznó pörkölt alap volt. Ennek a közepébe beleültetett egy füstölt csülköt, ezt körbe rakta 130 darab töltött káposzta töltelékkel. A tetejére került vastagon savanyú káposzta, a legtetejére pedig egy fél malac fejet terített ki, amelyet előtte megabált. És az egészet képzeljük el, hogy körberakva édesnemes és cseresznye paprikával, úgy, hogy a malacnak a szeme az egy piros cseresznye paprika volt. Tehát maga az étel főzés közben ránézésre már egy alkotásnak tűnt, amit a zsűri elnézegetik, fotózzák. Ebből tudtuk, hogy na, azért ez tényleg megütötte azt a mércét, amit gondoltunk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 5 perc, szeptember 23-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Graca Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témáink, hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is jelentkezni fogok az együtt töltött óráink során. Érdemes lesz tehát ezúttal is velünk tartani. Zenével kezdünk, Martin Garrix-el, az idei Repeat itt következik tőle. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Alla Farben-t hallottátok, ez volt a 2024-es Wanna Dance. Nos, szeptember 23-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Tekla, Ila, Ildikó, Ilona, Lina, Livius és Telma nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó James Blunté, a 2021-es Unstoppable jön tőle. Let's go!

Doicsit hallhattátok, a 2025-ös Anxiety-t. Nos, még néhány track következik, aztán már jövök is egy hamisítatlan pálfikati féle tudósítással. Nem másról lesz szó, mint az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közelgő diákok hangja őszi projektnapjáról. Filatov & Karas következik az AOO 2019-ből.

0: Ez volt a Bambole, Alex Kenji-től egy idei szerzemény. Diákok hangja címmel új őszi projektnapot hirdet az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, amelyhez csatlakozott a Paksi Bezerédi Általános Iskola is. Ezzel a programmal teret biztosítanak a diákok számára, hogy elmondhassák véleményüket az iskolai életről, melynek tudatában a pedagógusok még kedvesebbé alakíthatják a fiatalok számára az iskolai életet. Juhász Veronika, a Paksi Intézményi Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus, Pálfi Katalin kolléganőnknek beszélt a részletekről.
1: A mai nap folyamán nagyon mozgalmas nap van itt a Bezerédi Általános Iskolában, és nagyon színes foglalkozások egy projekt keretében. Erről kérdezem Juhász Veronikát, aki a Diák Önkormányzatnak segítő pedagógusa.
2: Igen, ma van a Diákok Hangja témanap. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium javaslata alapján minden oktatási intézmény tarthat egy ilyen projektnapot szeptember-október hónap folyamán, mi a mai napot választottuk, és 5 órán keresztül foglalkoztatjuk a gyerekeket mindenféle színes lehetőséggel. Egy órában minden évfolyam zenés, táncos, sportos órán vesz részt Mezei Eszterrel, aki egy fitness edző és junior magyar bajnok volt. Nagyon jó tornát tartott a gyerekeknek, jó bemelegítette őket már reggel. Olyan osztályfőnöki óránk is van, amin elmondják a gyerekek, hogy miért jó bezerédisnek lenni, illetve mi az, amitől még jobbá lehetne tenni az iskolát. Ötletbőrzét tartunk, és a legjobb ötleteket összegyűjtjük, és délután a Diák Önkormányzat ülésén meg fogjuk beszélni együtt, hogy mik a legelőremutatóbb javaslataik. Aztán van egy 90 perces blokkunk, biztonságban az iskolában témakörben, ahol megbeszéljük, hogy kitől hogyan kérhetnek segítséget, ha bármi problémájuk van, hogyan tudnak önmaguknak vagy egymásnak segíteni, kihez fordulhatnak, hogyha problémát észlelnek, mitől lehet biztonságos az iskola. Illetve 5. órában van egy alkotóműhelyünk, ahol plakátokat, fotomontázsokat fognak készíteni az ideális iskola gyerek szemmel témakörben.
1: Mik a tapasztalatok? Mennyire aktívak a gyerekek ilyenkor?
2: Az a tapasztalatom, hogy nagyon aktívak, nagyon szeretik elmondani a véleményt, és nagyon jó ötleteik is vannak, tehát tényleg nagyon kreatívak, és előremutató javaslataik vannak, érdemes őket meghallgatni.
1: Jó, tehát maga az iskola is nagyon fontosnak tartja, hogy a véleményeket ugye meghallgassátok, és esetleg akár a jövőt ugye úgy alakítsátok annak megfelelően.
2: Igen, mindenképpen. Eddig is figyelembe vettük a javaslataikat, több olyan dolog van itt az iskolán belül, ami megvalósult, például a babzsák fotelek a folyosókon, vagy a szekrényeik az osztálytermekben. Tehát mindig vannak jó ötleteik. Én feltételezem, hogy a mai napnak is az lesz a vége a délutáni diák önkormányzati gyűlés után, hogy összedobjuk ezeket a jó ötleteket, és megpróbáljuk őket lehetőség szerint megvalósítani.

Ez volt a Disciples és a 2017-es On My Mind. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, aztán pedig Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangul.

Lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dalok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot,

0: Menstop kedvencek Ávitól minden csütörtökön déltől egyig. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0620-9-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett, jelentette ki Donald Trump hétfőn a Truth Social közösségi oldalon. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy Oroszország számos dízelüzemét lebombázták, és legalábbis átmenetileg működésképtelenné váltak. Ezt az értelmetlen és véget nem érő háborút Ukrajnával le kell zárni. Az egész világ szenved, miközben havonta 25 ezer ember, többségük katona veszti életét. Az idei arcplakát kiállítás, amelyet idegrendszerváltás címmel hirdettek meg, mintegy 900 pályázat érkezett, tudatták a szervezők az MTI-vel. A portál értesülései szerint az idei fődíjat Kügerl Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkája nyerte el. Véradást szerveznek a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló látogató központjában, Bátaapátiban. Az eseményre október 15-én csütörtökön 9 és 11 óra között kerül sor. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a véradáson történő részvételhez tajkártya, személyigazolvány és lakcímkártya szükséges. Szeptember 18-án 19-én rendezték meg a Kalocsai Érsekkertben a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivált. Volt gasztroudvar, fergeteges koncertek, zenevonat, gyermekkoncertek, látványfőzések és az elmaradhatatlan nagyszerű hangulat. Kalocsa különleges helyszín hazánkban, ahol a kalocsai fűszerpaprika és a kalocsai népművészet is megtalálható, mint hungarikumok. A Paprika fővárosában elmaradhatatlan a Kalocsa Aranya főzőverseny, melyre idén közel 40-en neveztek be. A vaddisznós toros káposzta vitt el idén a fődíjat, melyet a kalocsai gerilla kertészek és a Békés Kalocsáért Egyesület készített. Romsics István Romesz és felesége volt a főszakács. A Kalocsai Gerilla Kertészek Egyesület elnöke Bolvári Ferdinánd rádiónknak elmondta, a fődíjat nyert ételkompozíció több tételből állt össze.
5: Nem bográcsba főztünk, hanem egy ilyen majdnem 70-80 cm magas rozsdamentes edénybe. Alul az alsó 25 cm az egy vaddisznó pörkölt alap volt. Ennek a közepébe beleültetett egy füstölt csülköt, ezt körbe rakta 130 darab töltött káposzta töltelékkel, a tetejére került vastagon savanyú káposzta, a legtetejére pedig egy fél malac fejet terített ki, amelyet előtte megabált. És az egészet képzeljük el, hogy körberakva édesnemes és cseresznye paprikával, úgy, hogy a malacnak a szeme az egy piros cseresznye paprika volt. Tehát maga az étel főzés közben ránézésre már egy alkotásnak tűnt, amit a zsűri elnézegetik, fotózzák. Ebből tudtuk, hogy na, azért ez tényleg megütötte azt a mércét, amit gondoltunk.
3: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: 5 új magyar játékossal indul a 2026-27-es bajnoki szezonnak a TAR KST Szekszárd. Két játékos a tavalyi bajnok Pécs csapatától érkezett, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter. A 25 éves Tóth Orsoly olyan nemzetközi hírnévre is szertett. 3x3-as U18-as válogatottként európai bajnoki címet szerzett, ahol a torna MVP címe mellett a legtöbb kosarat is megszerezte.
6: Most igazoltam a Szexhárdhoz, ezelőtt 2 évig Pécsen voltam.
7: Milyen indítatásból érkeztél Szexhárdra?
6: Hát a legfőbb célom ugye az volt egy olyan csapatot keresni, amiben beleillek a játékba, és úgy érzem eddig, hogy azt megtaláltam. Nyilván a több játék lehetőség miatt is jöttem el Pécsről. Hallottam, hogy itt nagyon jó a közösség, és nagyon jó itt a csapat atmoszféra, és emiatt döntöttem a Szexhárd mellett.
4: Rátkai Eszter alig egy hete csatlakozott a KSC-hez, mert a nemzeti válogatottal a VB-n szerepelt. A 20 éves irányító új impulzusokat keresett, ezért váltott.
8: Nagyon jó itt lenni. Az elsődleges célom az volt, hogy egy kicsit kizökkenni a megszokottból, amit ott 5 év alatt átéltem, és szerettem volna magam egy új környezetbe megtapasztalni, nagyobb szerepben, akár vezérszerepben, hogy tudok helytállni itt az NBA-ban. Eddig nagyon-nagyon jól érzem magam, a csajok nagyon befogadóak voltak, és tényleg minden támogatást megkapok, hogy minél gyorsabb ritmusba felvegyem a lépést.
7: Hogy érzed, milyen szerep juthat neked itt a KSC csapatában?
8: 4 napja, már ugye én a világbajnokságon voltam ugye a felnőtt válogatottal, és most hétfőn kezdtem a csajokkal edzeni, úgyhogy ez egy nagyon gyors belecsöppenés volt, ezért is volt talán egy fokkal nehezebb, viszont úgy érzem, hogy irányítóként nekem kell majd irányítanom a csapatot, ott lenni a pályán, és maximálisan Biának a meghosszabbított kezének lenni, amit ő kér, azt a pályán végre tudjuk hajtani, és emellett egy vezérszerep is fog majd rám hárulni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
9: A pontos idő 15 óra 6 perc, szeptember 23-a van, ti pedig a Paksefemet hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Ariana Grande-vel kezdünk. A 2024-es Yes and következik a művésznőtől. Let's go!
0: És most egy újabb óra.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 20 Celsius fok van odakint, a napsütéses idő jellemző a mai napra, fronthatásmentes időnk van, kissé szeles korai őszi időként apostrofálja az oldal a mai napi történéseket. Nézzük csak, mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap csütörtökön szintén 20 fok lesz a napi max, ameddig felmegyünk, de egy kisebb idefronti hatást jelez előre az oldal, az is lehet, hogy egy kis csapadék is érkezik majd, nem feltétlenül valószínű, de majd meglátjuk. Pénteken 18 fok lesz csak a napi csúcshőmérséklet, szombaton 21, vasárnap pedig már 23, és végül a jövő hetet 24 fokos napi csúcshőmérséklettel fogjuk indítani, aztán ez lesz körülbelül nagyjából a valószínű a jövő hét folyamán az előrejelzések szerint, de ennyire még felesleges előre szaladni. Most még 20 fok lesz, holnap is 20 fok várható, de elképzelhető egy kis csapadék is, és aztán pénteken egy kicsit visszábesünk 18 fokig.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb.

Ray Daltont hallottátok, ez volt a 2024-es All We Got. És már megyünk is tovább, én nem törjük meg ennek a szeles, de azért nagyon kellemes hőmérsékletbe burkolózó őszi délutánnak a lendületét. Meneskin következik a 2022-es The Loneliest.

0: Mr. Beltet hallhattátok, ez volt a 2024-es It's Not Right, But It's Okay. Az androgeek.hu-n pedig egy cikkben Robert Pattinsonnal foglalkoznak, aki a The Batman folytatásáról beszél. Nagyon ambíciózus. Úgy értem, a minap valahol azt mondtam, hogy az első film egy másfajta megközelítés volt a Batman filmekhez képest, és ez is egy másik. Egy igazi irányváltás az első filmhez képest, de valahogy megőrzi annak a hangulatát. De nagyon ambíciózusnak tűnik, és alig várom, hogy lássam, milyen lesz a végeredmény. Fogalmazott Pattinson a Collider magazinnak. A 2028. február 18-án a moziba kerülő The Batman 2 a folytatása Matt Reeves 2022-es The Batman című filmjének, amelyben először láthattuk az alkonyatból megismert színészt Bruce Wayne-ként. A filmben Pattinson mellett Scarlett Johansson és Sebastian Stan is főszerepet kapott, míg a mellékszereplők között megtalálható Charles Dance, Brian Tyree Henry és Sebastian Koch. A folytatást 2022-ben jelentették be, mindössze egy hónappal az első rész premierje után. Reeves pedig 2025. júniusában fejezte be a forgatókönyvet, melynek tartalmából egyelőre semmit sem ismerünk. Amikor a The Batman 2 moziba kerül, 6 év fog eltelni az első rész bemutatója óta. Nagyon kíváncsi leszek, érdekes volt ez az új feldolgozás. Robert Pattinson Batmanje több detektív munkát fektetett a filmben a tevékenységébe, inkább kevésbé akciófilm volt és inkább egy nyomozós thriller, ami igazán jót tett a hangulatának. Cat Burns következik a People Pleaser 2022-ből.
1: I hate confrontation. It

Hent hallottátok, ez volt a Sandéla 2024-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot fogtok hallani, aztán Gabi jön a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Iván Dárda felé, Szekszárd térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. Az 51-es főúton Dunapata és Karocsa között kaszálnak. A 103-as kilométertől a 117-es kilométerig az aktuális munkaterület mellett útszűkületen kell áthajtani. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig araszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az orosz parlament alsóházában megtartott választásokon a szavazatok 95%-ának összeszámlálása után a kormányzó egységes Oroszország párt 57,83 szavazati arányjal vezet. Közölte Ella Panfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke, adta hírül az MTI. A portál orosz hírügynökségekre hivatkozva azt írja, hogy előzetes adatok alapján a kormánypárt rekordszámú mandátumot, 355 mandátumot szerzett a 450 fős alsóházban, miután a 225 egyéni választókörzet közül 208-ban győzött. Az előző összetételű parlamentben az egységes Oroszországnak 310 helye volt. A hivatalos végeredményt pénteken fogják kihirdetni. 30. alkalommal rendezik meg szeptember 25-e és 27-e között az Európai Bordal Fesztivált Pécsen és a Villányi Borvidéken, írja az MTI. A rendezvényen a szervező Pécsi Férfikar Alapítvány tájékoztatása szerint magyar, horvát és olasz ének együttesek lépnek fel. Idén is a műfaj legjobb előadóit várják. Kutatók éjszakáját szervez a Paksi Városi Múzeum. A rendezvényre szeptember 25-én 17 órától kerül sor a múzeum Deák Ferenc utcai épületében. Az eseményen többek között Kozmikus részecskék és régészet a Lusszóniumban címmel is hallgathatnak meg előadást az érdeklődők. Holnap 17 órakor nyílt képviselőtestületi ülést tart Györkönyv község önkormányzatának képviselőtestülete a polgármesteri hivatal tanácskozó termében. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetés alakulása és módosítása, az önkormányzati konyha költségvetése, valamint a sportcsarnok körüli kerítés ügye szerepel. A képviselők ezen felül beszámolót hallgathatnak meg a szeptember 19-i születi napról is, Tárgyalják továbbá a Burza-Hungarika ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást, valamint önkormányzati ingatlanokat és biztosítást érintő kérdéseket is. Szeptember 19-én rendezték meg a Tolna vármegyei tűzoltóversenyt Tengelicen, ahol több önkéntes tűzoltócsapat mérte össze tudását. A versenyzők többek között sugárszerelésben, tűzcsapszerelésben és erőléti feladatokban bizonyítottak. A rendezvényen a látogatók tűzoltó és rendőrségi bemutatókat, valamint családi programokat is megtekinthettek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
1: A pontos idő 16 óra 3 perc, szeptember 23-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy az beígérhetem az előző óra végén, Cyrillel kezdünk. A Still Eat-t fogjátok tőle hallani 2025-ből, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan pályafikati féle tudósítással is jelentkezni fogok. Tartsatok velünk, let's go!
0: És most egy újabb óra

H szólt az imént, az R&B, azaz Ring My Bell, egy idei szerzemény. Nos, szeptember 23-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Tekla, Ila, Ildikó, Ilona, Lina, Livius és Telma nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Átadom a szót Gabri Pontinek, a Dance Dance következik tőle 2023-ból. Let's go!

Hurrá, kiatert hallottátok, ez volt a 2024-es Say My Name. Nos, még két track következik, egy Miley Cyrus-tól, egy pedig John Newman-től. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza új zenékkel és hamisítatlan pálifikati féle tudósítással. Ezúttal az ASE szurkolói ankétjáról lesz szó. Miley Cyrus következik, az End of the World 2025-ben.

0: a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottatok.

0: Ez volt Summer és a 2025-ös Undressed. Az ASE sportcsarnokban nyílt edzést és szurkolói ankétot tartott az ASE kosárlabda csapata. Gulyás Róbert szakosztályvezető köszöntötte a több tucatnyi szurkolót, akik végignézték a nyílt edzést, majd kérdés-felelet formájában beszélgetéssel folytatódott az est. Az ankéton Eilingsfeld János csapatkapitány, Ivica Szkelin vezető edző és Berkics Bence másodedző is felszólalt. Gulyás Róbert az összejövetel után Pálfi Kati kolléganőknek adott interjút.
1: Véget ért a szurkolói ankét itt az Atomerőmű ASE sportcsarnokában, és hát a szakosztály vezetője, Gulyás Róbert megpróbálta egy pár mondatban a csapatot bemutatni, illetve hogy kiket, miket sikerült igazolni. Ugye már mindenki tudja, hogy kik jöttek, hogy érkeztek, stb. Te hogy látod, sikerült-e idén összeállítani egy olyan csapatot, amilyet szerettetek volna?
2: Ez majd akkor fog kiderülni, hogyha a tétmérkőzések elkezdődnek. Ami a felkészülés során látható volt, hogy van az edzőnek egy határozott elképzelés a játékról, abban az irányban tolta a csapatot, hogy ez egyre jobban felvegye a csapat ezt a ritmust, ezt a játékstílust. Voltak jobb és rosszabb meccsek, de ugye ezek a felkészülési mérkőzések pont azért vannak, hogy tanuljanak a játékosok. Szerintem a játékosok többsége tudja a helyét a csapatban, próbálja azt játszani, amit elvárnak tőle. Most szombaton meg lesz a lehetőségük megmutatni, hogy ez hogy sikerül.
1: Hogy látod, mi lehet a csapat erőssége?
2: Mindig jó, hogyha egy csapatnak van múltja, ismerik egymást a játékosok. Ugye két légiós csatlakozott, aki volt már itt az elmúlt időszakban. Ők jól ismerik a magyar játékosokat, így viszonylag gyorsabban tudták elkezdeni azt a felkészülést, ami az összeszokáshoz kellett. A csapat erőssége mindenképpen az kell lenni, hogy nagyon kemény védekezésből gyors játékot kell játszani. Ezt próbáltuk az elmúlt években is több-kevesebb sikerrel, de ahogy én látom, az új edző ezt nagyon komolyan gondolja, és ezt az agresszív védekezést ezt előtérbe helyezi.
1: Elhangzott itt a szurkolói ankéton, hogy 4 idegen légióssal szeretnétek tulajdonképpen a bajnokságot végigvinni. Anyagilag egyébként hogy mintál a szakosztály, mennyire stabil a szezont illetően?
2: Az Atomerőmű Sport Egyesület kosárlabda szakosztálya körülbelül 35 éve elmondhatom, hogy stabil alapokon áll. Jelen pillanatban is megfelelő költségvetéssel rendelkezünk a szezonra. A 4 légiós elgondolás az nem anyagi megfontolásból történt, hanem játékos és csapat szerkezetben. De hogy elmondtam az ankéton is, ha a csapat teljesítménye úgy alakul, akkor lehet, hogy bele fogunk nyúlni, és lesz 5. légiós. Jelen pillanatban a 4 légióssal is megfelelően működik a csapat, megfelelő mennyiségű időt tudnak játszani a magyar játékosok, és a külföldieknek is tudunk megfelelő időt biztosítani, az, hogy meg tudják mutatni, hogy mit tudnak.
1: Minden csapatnál jó, hogyha van egy vezér, egyéniség, vagy akár több is. De hogy látod itt az ASE csapatánál ki, vagy kik lehetnek ezek, akik bizonyos szituációkban, illetve bizonyos helyzetekben a hátán tudják vinni a csapatot?
2: Ezt nehéz megmondani, mert sok esetben, akire gondolunk, az nem mindig, hogy hozzáteszi. De mindenképpen azért hoztuk vissza Chandlert, hogy ő neki kell bizonyos szituációkat megoldani, de azt gondolom, hogy elég mély csapatszerkezetünk van, bármelyik magyar játékos is elő tud lépni. Szerintem a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen, és hogy most ez kilendíti át azt a pillanatnyi szekét, az teljesen mindegy. Oh.

Ez volt New Week és a 2016-os I Believe in You. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Gabi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: XFM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
5: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
6: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
5: De jó. Hol vannak helyileg?
6: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
5: Ez eléggé a város széle.
6: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
5: Tényleg? Mondd a számukat!
6: 0629-411-071.
5: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
6: PT Autókozmetika 0629-411-071.
5: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett, jelentette ki Donald Trump hétfőn a Truth Social közösségi oldalon. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy Oroszország számos dízelüzemét lebombázták, és legalábbis átmenetileg működésképtelenné váltak. Ezt az értelmetlen és véget nem érő háborút Ukrajnával le kell zárni. Az egész világ szenved, miközben havonta 25 ezer ember, többségük katona veszti életét. Az idei arcplakát kiállítás, amelyet idegrendszerváltás címmel hirdettek meg, mintegy 900 pályázat érkezett, tudatták a szervezők az MTI-vel. A portál értesülései szerint az idei fődíjat Kügerli Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkája nyerte el. Szabadbérlet néven vadonatúj színházbérletet indít a Csengely Dénes Kulturális Központ az idei évadban. Patkós Attilától, az intézmény igazgató helyettesétől megtudtuk, hogy a szabadbérlet elnevezés részben az ülőhelyek elérhetőségére utal, részben pedig arra, hogy kortárs darabokat foglal magában.
8: Ez egy három előadásos bérlet lesz, és azért szabad, mert a nézőtér teljesen szabad. Tehát ugye a korábbi, a Móricz és a Latinovics bérleteknél ugye korábban volt már az előző évad bérletesének bizonyos helye, amit ők helyet foglalhatnak, de itt úgy, mivel ez egy teljesen új bérlet, bárki szabadon választhat bármilyen pozícióra helyet. Úgyhogy évről évre nagyon nehéz például középre bekerülni a felnőtt színházak során, mert ugye foglaltak már x éve ezek a pozíciók, most erre is lehetőség van, hogyha valaki megvásárol egy ilyen szabad bérletet. És mindemellett azért is szabad, mert ezek inkább kortárs, néha kísérleti darabok, tehát nagyon érdekes felfogásban készültek jellemzően, és kevésbé kőszínházi, inkább társulatokból, ilyen különböző egyletekből összeállt produkciók, de tényleg nagyon szuperek és érdekesek, hát olyan nevek jelennek majd meg a színpadon, mint például Turóczi Szabolcs, vagy Alföldi Róbert itt a szabadbérletben, vagy Mucsi Zoltán, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ezt a szabadbérletet is kipróbálnia a korábbi és az új közönségünknek.
7: A bérlet megújítása szeptember 29-én és 30-án 9 és 17 óra között, új bérlet váltására pedig október 1-én és 2-án 9 és 17 óra között lesz lehetőség a Csengely Dénes Kulturális Központban. Véradást szerveznek a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló Látogató Központjában, Bátaapátiban. Az eseményre október 15-én csütörtökön 9 és 11 óra között kerül sor. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a véradáson történő részvételhez tajkártya, személyigazolvány és lakcímkártya szükséges.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
9: A pontos idő 17 óra 3 perc, szeptember 23-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Olivia Dean-nel kezdünk. Az idei Man I Need-et fogjátok tőle hallani. Let's go!
0: És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: 26-án, azaz szombaton, délelőtt 10 órától 17 óráig itt Pakson, a Csengei Dénes Kulturális Központban véradás lesz a légimentőkkel. A Magyarországi Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat idén 6. alkalommal szervezi meg közösségi eseményét, melynek célja, hogy új véradókat toborozzon, valamint a meglévőket aktivizálja. A nap különlegessége lesz, hogy a mentőhelikopter a véradás helyszínére kitelepülve biztosítja az ügyeletet, onnan kerül riasztásra. Adjatok vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék. 29-én kedden 17 órától szintén itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában író-olvasó találkozó lesz Hidasi Judittal, akivel Tóth Judit beszélget majd. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 25-én, azaz pénteken lesz vetítés. Két premier is várja a mozi látogatóit. Először 18 órától a Csajos Hétvége című vígjátékot vetítik, 8 óra 30 perctől pedig a Bosszúállók végjáték kerül ismét mozivászonra.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Mimi Webbet hallottátok, ez volt a 2022-es Ghost of You. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a most már kissé borongósabb szeptemberi délutánnak a lendületét. 2009-ből jön Sonic-tól a Can't Get Enough. Let's go!

Selena Gomez-t és Benny Blankot hallottátok, ez volt a 2025-ös Sunset Boulevard. Nos, szeptember 23-a van, a mai nap az őszi napi egyenlőség napja, a csillagászati ősz kezdete. Napi egyenlőségnek nevezzük azt, amikor egy égitest mindkét féltekéjén a nappal és az éjszaka hossza megegyezik. Ekkor a nap 90 fok magasan dől el az egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. A szeptemberi napi egyenlőség napja szeptember 22-e, illetve szeptember 23-a. Az északi féltekén őszi napi egyenlőségnek, a délin tavaszi napi egyenlőségnek nevezik. A két félgömbön ez a csillagászati ősz, illetve a csillagászati tavasz kezdete is egyben. Mi zenével folytatjuk tovább ebben a nagy kozmikus együttállásban. Taylor Swift következik az Anti-Hero-val 2022-ből.

0: Ez volt Charlie Puth és a How Long 2017-ből. Nos, én ezzel a trackkel búcsúzom. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Pax FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt találcsolom. Én Grace Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok! Sziasztok, srácok!
1: Mi

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az orosz parlament alsóházában megtartott választásokon a szavazatok 95%-ának összeszámlálása után a kormányzó egységes Oroszország párt 57,83 szavazati arányjal vezet. Közölte Ella Panfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke, adta hírül az MTI. A portál orosz hírügynökségekre hivatkozva azt írja, hogy előzetes adatok alapján a kormánypárt rekordszámú mandátumot, 355 mandátumot szerzett a 450 fős alsóházban, miután a 225 egyéni választókörzet közül 208-ban győzött. Az előző összetételű parlamentben az egységes Oroszországnak 310 helye volt. A hivatalos végeredményt pénteken fogják kihirdetni. 30. alkalommal rendezik meg szeptember 25-e és 27-e között az Európai Bordal Fesztivált Pécsen és a Villányi Borvidéken, írja az MTI. A rendezvényen a szervező Pécsi Férfikar Alapítvány tájékoztatása szerint magyar, horvát és olasz ének együttesek lépnek fel. Idén is a műfaj legjobb előadóit várják. Kutatók éjszakáját szervez a Paksi Városi Múzeum. A rendezvényre szeptember 25-én 17 órától kerül sor a múzeum Deák Ferenc utcai épületében. Az eseményen többek között kozmikus részecskék és régészet a Lusszóniumban címmel is hallgathatnak meg előadást az érdeklődők.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: 5 új magyar játékossal indul a 2026-27-es bajnoki szezonnak a Tarka SC Szekszárd. Két játékos a tavalyi bajnok Pécs csapatától érkezett, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter. A 25 éves Tóth Orsolya nemzetközi hírnévre is szertett, 3x3-as U18-as válogatottként európai bajnoki címet szerzett, ahol a torna MVP címe mellett a legtöbb kosarat is megszerezte.
4: Most igazoltam a Szekszárdhoz, ezelőtt 2 évig Pécsen voltam.
5: Milyen indítatásból érkeztél Szekszárdra?
4: Hát a legfőbb célom ugye az volt egy olyan csapatot keresni, amiben beleillek a játékba, és úgy érzem eddig, hogy azt megtaláltam. Nyilván a több játék lehetőség miatt is jöttem el Pécsről. Hallottam, hogy itt nagyon jó a közösség, és nagyon jó itt a csapat atmoszféra, és emiatt döntöttem a Szekszárd mellett.
3: Rátkai Eszter alig egy hete csatlakozott a KSC-hez, mert a nemzeti válogatottal a VB-n szerepelt. A 20 éves irányító új impulzusokat keresett, ezért váltott.
6: Nagyon jó itt lenni. Az elsődleges célom az volt, hogy egy kicsit kizökkenni a megszokottból, amit ott 5 év alatt átéltem, és szerettem volna magam egy új környezetbe megtapasztalni, nagyobb szerepben, akár vezérszerepben, hogy tudok helytállni itt az NBA-ben. Eddig nagyon-nagyon jól érzem magam. A csajok nagyon befogadóak voltak, és tényleg minden támogatást megkapok, hogy minél gyorsabb ritmusba felvegyem a lépést.
5: Hogy érzed, milyen szerep juthat neked itt a KSC csapatában?
6: 4 napja, már ugye én a világbajnokságon voltam ugye a felnőtt válogatottal, és most hétfőn kezdtem a csajokkal edzeni, úgyhogy ez egy nagyon gyors belecsöppenés volt, ezért is volt talán egy fokkal nehezebb, viszont úgy érzem, hogy irányítóként nekem kell majd irányítanom a csapatot, ott lenni a pályán, és maximálisan Biának a meghosszabbított kezének lenni, amit ő kér, azt a pályán végre tudjuk hajtani, és emellett egy vezérszerep is fog majd rám hárulni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Megérkezett a szombati Top 50 előfutára, amely már is két dalt tartogat számotokra, olyanokat, amelyeket hallhattok majd a Top 50-ben is szombat délután 3-tól. Itt lesz velünk majd Freddy dala, ez a Pain and Glory. Velünk Hypaton is egy olasz DJ és producer. Az ő dala az Out of My Head. A Top 50-ben a további 48 dal kilétét pedig derítsük ki együtt szombat délután 3 és 6 között.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50. A Paks FM.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett, jelentette ki Donald Trump hétfőn a Truth Social közösségi oldalon. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy Oroszország számos dízelüzemét lebombázták, és legalábbis átmenetileg működésképtelenné váltak. Ezt az értelmetlen és véget nem érő háborút Ukrajnával le kell zárni. Az egész világ szenved, miközben havonta 25 ezer ember, többségük katona veszti életét. Az idei arcplakát kiállítás, amelyet idegrendszerváltás címmel hirdettek meg, mintegy 900 pályázat érkezett, tudatták a szervezők az MTI-vel. A portál értesülései szerint az idei fődíjat Kügerli Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkája nyerte el. Szabad bérlet néven vadonatúj színházbérletet indít a Csengely Dénes Kulturális Központ az idei évadban. Patkós Attilától, az intézmény igazgató helyettesétől megtudtuk, hogy a szabad bérlet elnevezés részben az ülőhelyek elérhetőségére utal, részben pedig arra, hogy kortárs darabokat foglal magában.
3: Ez egy három előadásos bérlet lesz, és azért szabad, mert a nézőtér teljesen szabad. Tehát ugye a korábbi, a Móricz és a Latinovics bérleteknél ugye korábban volt már az előző évad bérletesének bizonyos helye, amit helyet foglalhatnak, de itt úgy, mivel ez egy teljesen új bérlet, bárki szabadon választhat bármilyen pozícióra helyet. Úgyhogy évről évre nagyon nehéz például középre bekerülni a felnőtt színházak során, mert ugye foglaltak már x éve ezek pozíciók, most erre is lehetőség van, hogyha valaki megvásárol egy ilyen szabad bérletet. És mindemellett azért is szabad, mert ezek inkább kortárs, néha kísérleti darabok, tehát nagyon érdekes felfogásban készültek jellemzően, és kevésbé kőszínházi, inkább társulatokból, ilyen különböző egyletekből összeállt produkciók, de ettől függetlenül nagyon szuperek és érdekesek, hát olyan nevek jelennek majd meg a színpadon, mint például Turóczi Szabolcs, vagy Alföldi Róbert itt a szabadbérletben, vagy Mucsi Zoltán, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ezt a szabadbérletet is kipróbálni a korábbi és az új közönségünknek.
2: A bérlet megújítása szeptember 29-én és 30-án 9 és 17 óra között, új bérlet váltására pedig október 1-én és 2-án 9 és 17 óra között lesz lehetőség a Csengely Dénes Kulturális Központban. Holnap 17 órakor nyílt képviselőtestületi ülést tart Györkönyv község önkormányzatának képviselőtestülete a polgármesteri hivatal tanácskozó termében. A napirenden többek között a 2026. évi költségvetés alakulása és módosítása, az önkormányzati konyha költségvetése, valamint a sportcsarnok körüli kerítés ügye szerepel. A képviselők ezen felül beszámolót hallgathatnak meg a szeptember 19-i szüreti napról is, tárgyalják továbbá a Burza Hungarika ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást, valamint önkormányzati ingatlanokat és biztosítást érintő kérdéseket is. Szeptember 19-én rendezték meg a Tolna vármegyei tűzoltó versenyt Tengelicen, ahol több önkéntes tűzoltó csapat mérte össze tudását. A versenyzők többek között sugárszerelésben, tűzcsapszerelésben és erőléti feladatokban bizonyítottak. A rendezvényen a látogatók tűzoltó és rendőrségi bemutatókat, valamint családi programokat is megtekinthettek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.
4: Bet you didn't know this. Bet you didn't know this about yourself.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangulatot kap.

Lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dalok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot és a

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az orosz parlament alsóházában megtartott választásokon a szavazatok 95%-ának összeszámlálása után a kormányzó egységes Oroszország párt 57,83 szavazati arányjal vezet. Közölte Ella Panfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke, adta hírül az MTI. A portál orosz hírügynökségekre hivatkozva azt írja, hogy előzetes adatok alapján a kormánypárt rekordszámú mandátumot, 355 mandátumot szerzett a 450 fős alsóházban, miután a 225 egyéni választókörzet közül 208-ban győzött. Az előző összetételű parlamentben az egységes Oroszországnak 310 helye volt. A hivatalos végeredményt pénteken fogják kihirdetni. 30. alkalommal rendezik meg szeptember 25-e és 27-e között az Európai Bordal Fesztivált Pécsen és a Villányi Borvidéken, írja az MTI. A rendezvényen a szervező Pécsi Férfikar Alapítvány tájékoztatása szerint magyar, horvát és olasz ének együttesek lépnek fel. Idén is a műfaj legjobb előadóit várják. Kutatók éjszakáját szervez a Paksi Városi Múzeum. A rendezvényre szeptember 25-én 17 órától kerül sor a múzeum Deák Ferenc utcai épületében. Az eseményen többek között Kozmikus részecskék és régészet a Lusszóniumban címmel is hallgathatnak meg előadást az érdeklődők. Véradást szerveznek a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló látogató központjában, Bátaapátiban. Az eseményre október 15-én csütörtökön 9 és 11 óra között kerül sor. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a véradáson történő részvételhez tajkártya, személyigazolvány és lakcímkártya szükséges.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: 5 új magyar játékossal indul a 2026-27-es bajnoki szezonnak a Tarka SC Szekszárd. Két játékos a tavalyi bajnok Pécs csapatától érkezett, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter. A 25 éves Tóth Orsolya nemzetközi hírnévre is szertett, 3x3-as U18-as válogatottként európai bajnoki címet szerzett, ahol a torna MVP címe mellett a legtöbb kosarat is megszerezte.
2: Most igazoltam a Szekszárdhoz, ezelőtt 2 évig Pécsen voltam.
3: Milyen indítatásból érkeztél Szekszárdra?
2: Hát a legfőbb célom ugye az volt egy olyan csapatot keresni, amiben beleillek a játékba, és úgy érzem eddig, hogy azt megtaláltam. Nyilván a több játék lehetőség miatt is jöttem el Pécsről. Hallottam, hogy itt nagyon jó a közösség, és nagyon jó itt a csapat atmoszféra, és emiatt döntöttem a Szekszárd mellett.
1: Rátkai Eszter alig egy hete csatlakozott a KSC-hez, mert a nemzeti válogatottal a VB-n szerepelt. A 20 éves irányító új impulzusokat keresett, ezért váltott.
4: Nagyon jó itt lenni. Az elsődleges célom az volt, hogy egy kicsit kizökkenni a megszokottból, amit ott 5 év alatt átéltem, és szerettem volna magam egy új környezetbe megtapasztalni, nagyobb szerepben, akár vezérszerepben, hogy tudok helytállni itt az NBA-ben. Eddig nagyon-nagyon jól érzem magam. A csajok nagyon befogadóak voltak, és tényleg minden támogatást megkapok, hogy minél gyorsabb ritmusba felvegyem a lépést.
3: Hogy érzed, milyen szerep juthat neked itt a KSC csapatában?
4: 4 napja, már ugye én a világbajnokságon voltam ugye a felnőtt válogatottal, és most hétfőn kezdtem a csajokkal edzeni, úgyhogy ez egy nagyon gyors belecsöppenés volt, ezért is volt talán egy fokkal nehezebb, viszont úgy érzem, hogy irányítóként nekem kell majd irányítanom a csapatot, ott lenni a pályán, és maximálisan Biának a meghosszabbított kezének lenni, amit ő kér, azt a pályán végre tudjuk hajtani, és emellett egy vezérszerep is fog majd rám hárulni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel és tanúságos dologgal lesz dolgunk. Új agyi implantátum segíthet bénult betegeknek a minél pontosabb önkifejezésben. Ezzel biztosan fogunk foglalkozni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például földek, amelyeket a mezőgazdaságba vonnak be. Erről is szó lesz. Elindult egy új robottaxi szolgáltatás, egyelőre nem Magyarországon, olyan robottaxikról van szó, amelyeknek már kormánya és pedálya sincs, és fellőttek szeptemberben egy új műholdat, amely többek között a klímaváltozás eredményeit, illetve folyamatait fogja rögzíteni és elemezni. Erről is szó lesz, és arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét. Ez sem egy mindennapi téma a tudomány világában. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, már is vágjunk bele, és kezdjük az érdekességek és az aktualitások mellett a tanúságosabb tudományos hírekkel. Bizonyára sokan hallottak róla, hiszen rengeteget szerepelt a hírekben, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú mesterséges intelligencia chatbottal tervezget erőszakos támadást. Az eset kétségkívül érdekes a tudományos, illetve technológiai tudományos szempontból is, hiszen a mesterséges intelligencia használatáról van szó. Ha annak segítségével lepleznek le egy esetleges bűncselekményt, az nyilván pozitívumnak számít, viszont van az éremnek egy másik oldala is. Egy biztos, ez a rendkívül aggasztó hazai eset pontosan rávilágít arra, hogy a legmodernebb technológia miként válhat a legsúlyosabb bűncselekmények előkészítésének eszközévé, ebből a szempontból is nézhetjük, fogalmaz a rakéta. Ha valaki nem tudná, hogy miről van szó, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Terror Elhárítási Központ, vagyis a TEC közreműködésével fogta el azt a 16 éves győri fiatalt, aki a gyanú szerint tömeggyilkosságra készült. Mindez onnan derült ki, hogy a fiú a mesterséges intelligenciával beszélgetett többek között fegyverek beszerzéséről. A használt AI chatbotot fejlesztő vállalat automatikus biztonsági szűrői viszont észlelték

0: terror cselekmény elkövetésével fenyegetés miatt hallgatták ki gyanúsítottként, amiért a hatályos jogszabályok szerint akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A magyarországi rendőrség ezután több figyelmeztetést is kiadott az online térben történő megnyilvánulásokkal kapcsolatban. Hangsúlyozták többek között ezek alatt a figyelmeztetések alatt azt, hogy az interneten semmi nem marad rejtve. A különböző platformokon, így a mesterséges intelligencia alapú alkalmazások használatakor is felelősséget kell vállalnunk a kijelentéseinkért. A hatóságok szerint az ilyen jellegű kijelentésekért már 12 éves kortól felelősségre lehet vonni egy fiatalt, de az ügynek egyébként is óriási tanúsága van gyerekek és felnőttek számára is, tehát ami a legfontosabb, az online térben semmi nem marad rejtve, ha ismerjük a technológia világát, használjuk a mesterséges intelligenciát, akkor sem mindegy, hogy mikor, miről csevegünk vele.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.
3: Paks FM. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Szeptember 15-én sikeresen felbocsátották az Európai Unió Copernicus programjának Sentinel 3C nevű műholdját. Ez a műhold a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését is, írja a rakéta. No, lássuk, hogy egészen pontosan mi lesz a dolga ennek a műholdnak. Szerintem rendkívül izgalmas a feladata, arról nem is beszélve, hogy a klímaváltozásunkkal is összefügg. Magát a Sentinel 3 műhold sorozat harmadik tagját, tehát egy keddi napon, Közép-Európa

0: Európai idő szerint 3 óra 21 perckor indították Franciaországból egy űrkikötőből. A repülés irányítók röviddel a kilövés után már fogták is a jelét, megerősítve, hogy levált a hordozó rakétáról, és kinyitotta az áram ellátását biztosító napelemeket. Ez a műhold a Kopernikus család egyik legsokoldalúbb küldetése. Adatai alapul szolgálnak majd a napi óceáni előrejelzésekhez, segítenek az erdőtüzek észlelésében, valamint nyomon követik a vízminőséget és azokat a hosszú távú változásokat, amelyekre az éghajlattudomány támaszkodik. Egyébként a Sentinel-3 sorozat tagjai immár egy évtizede figyelik bolygónk óceánjait, szárazföldjeit és jégtakaróját, valamint a Föld légkörét. Adataik mára több egyéb alkalmazás mellett a klímakutatás fontos segítőjévé váltak. A Sentinel-3A 2016-ban, társa a 3B pedig 18-ban állt pályára. Ezek az űreszközök egyaránt mérik az óceánok és a szárazföld felszíni hőmérsékletét, valamint a tengerszintet. Nagy látómezejű műszereik vannak, kiterjedt területeket képesek egyszerre felmérni, így párban repülve napi rendszerességgel biztosítják a teljes földfelszín lefedettséget. Ami pedig a mostani műholdat, a Sentinel-3-at illeti, nem csak a lassú, évtizedes változásokat, hanem a szélsőséges eseményeket is figyeli. A felszíni hőmérséklet mérései látványosan megmutatják például a hőhullámok kiterjedését és intenzitását. Ezen kívül a műholdak a növényzet állapotáról is információt szolgáltatnak, így követhető például az aszályok hatása, az erdőborítás változása és a földhasználat alakulása. Különösen fontos alkalmazási terület az erdőtüzek megfigyelése, a műholdak jól használhatók és aktív tüzek felismerésére, valamint a leégett területek azonosítására is alkalmasak. Emellett kevésbé közismert, hogy a Sentinel-3 a légköri üvegházhatású gázok vizsgálatában is szerepet kapott. És még egy érdekesség, a műholdnak radaros magasságmérője is van, amellyel folyók és tavak vízszintjét is meg tudja határozni, így az adatok árvizek és aszályok követésében, illetve a globális vízkörforgás kutatásában is hasznosíthatók. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, nem is akármivel, feltöltötték egy muslica teljes agyát az egyik legnépszerűbb videós játékba, és megnézték, hogy miként viselkedne a digitális világban egy karakter, ha konkrétan az ecet muslica feltérképezett agya irányítaná. Egyébként az ecet muslica agyát évek óta tanulmányozzák a tudósok, nem azért, mert az annyival izgalmasabb lenne, mint mondjuk egy emlősé vagy az emberé, hanem azért, mert elég kicsi, ugyanakkor elég összetett ahhoz, hogy képalkotó eljárással megpróbálják feltérképezni a mindössze mákszemnyi muslica agyat.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: a PaksFM.
1: PaksFM.
0: PaksFM.
2: Hírek a tudomány világából. Tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
3: Feltöltötték egy muslica teljes agyát a világ egyik legnépszerűbb videós játékába. Arról a játékról van szó, amely kockákból építkező kreatív túlélő játékként, vagy digitális legóként is ismert, és hogy miért akarja valaki ebbe a játékba beépíteni a muslica agyát, illetve feltölteni, már is elmondom. Évek óta tanulmányozzák egyébként a tudósok az ecet muslica agyát. Nem azért, mert az annyival izgalmasabb lenne, mint mondjuk egy emlősé vagy az emberé, hanem azért, mert elég kicsi, ugyanakkor elég összetett ahhoz, hogy képalkotó eljárással megpróbálják feltérképezni. Ezen a téren történt is már áttörés egyébként. Amerikai kutatók még 2024-ben a mesterséges intelligencia bevonásával az egész mágszem méretű agyat fel tudták térképezni, írja a HVG. Mondom számukban, hogy mit találtak a muslica agyában. 139.255 darab idegsejtet, valamint az ezeket összekapcsoló nagyjából 50 méternyi kapcsolatot. Ezt mind le tudták modellezni. Elképesztő. A Cambridge-i egyetem kutatói szerint egyébként mindez azért óriási áttörés, mert ezek az állatok, a muslicák képesek repülni, sétálni, tájékozódni, sőt, a nőstényeknek még énekelnek is a hímek. Az, hogy ezt az agyat sikerült feltérképezni, már önmagában is a tudományos fantasztikum határát súrolja. Az igazi csavar azonban csak most jött el a történetben, ugyanis egy YouTube videós olyasmit tett, amit korábban még senki, feltöltötte az ecet muslica agyát, pontosabban annak térképét ebbe a bizonyos videós játékba, majd hagyta, hogy az interakcióba lépjen az új digitális környezettel. A videós szerint az első dolog az volt, hogy a digitális másolatot megtanította félni. Szerinte ugyanis a haláltól való félelem az egyik legfőbb tényező, ami életben tartja a tudatot. Ezt úgy oldotta meg, hogy egy objektumot közelített hozzá, ami egyre nagyobbá vált. Ez lényegében ugyanaz a helyzet, amikor az ember például vezet, és azt látja, hogy egy autó közeledik felé a sávjában. A közeledő autó egyre nagyobbá válik, az agy pedig azonnal észleli, hogy ez egy veszélyhelyzet, amit el kell kerülni. A dolog egyébként nem ment állítólag elsőre könnyen, mert a videós elfelejtette a rendszerhez hozzáadni az irányítás képességét, így a modell ugrált és körbe-körbe haladt, mert nem tudott másként kitérni a tárgy elől. Emellett olyan képességekkel ruházta fel a digitális másolatot, muslica agy másolatot, mint a látás, a hallás vagy a tapintás. Kiderült, hogy a hallást és a tapintás érzékelést ugyanaz az agyi terület irányítja, hiába van különböző érzékelési módról szó. Ezen kívül a videós úgy építette be a hangérzékelést a modellbe, hogy a digitális agy jelet kapjon, vagyis halljon, és beprogramozta az éhségérzetet is, ami lényegében úgy történt, hogy az avatar energiaszintje repülés közben folyamatosan csökkent. Kiderült, hogy a digitális agy képes tájékozódni a játékban. Igaz, a videósnak ki kellett jelölnie egy területet, ahová az avatárnak mindig vissza kellett térnie. Elképesztő, én nem is tudom, hogy tud engem mindenki vagy bárki is követni. Tehát egy muslica agyának a térképét programozták be, tulajdonképpen illetve töltötték fel ebbe a videós játékba, és még egy érdekesség, a videós arra is kíváncsi volt, hogy miként szaporodna az állat a digitális térben, a probléma viszont az volt, hogy a tudósok által feltérképezett agy egy nőstényé volt, így hiányzott belőle az udvarlás, amit a természetben a hímek tesznek meg. Végül sikerült egyébként egy ilyen modellt is beszereznie, így az avatar udvarolni is megtanult. Mindentől függetlenül a kísérlet lenyűgözte a tudomány világát, és jól mutatja, hogy mennyi mindent kell még megismerni ahhoz, hogy tisztában legyen az ember akárcsak a tudat fogalmával.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
1: Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Elindult, és már az utakon van egy olyan új robottaxi, amelynek már kormánya és pedálja sincsen, úgyhogy ha véletlenül belehuppanna egy sofőr, egy emberi sofőr, hogy kisegítse a járművet, bizony nem tudná megtenni. Ezt a robottaxit egyébként 2 évvel ezelőtt már bemutatták, viszont most érkezett el a pillanat, hogy valóban utasokat kezdett el szállítani. Méghozzá szeptember 3-án, tehát önvezető taxiról van szó, amely kimondottan egy 2 személyes elektromos autó egyébként. Ezt a robottaxit egyébként Elon Musk cége tervezte, és azt mondják, hogy a feltaláló önvezetésről alkotott elképzelésének eddigi legnagyobb próbája. No, de hogyan működik, hogyha nincs se pedálja, se kormánya, nos, kamerákat és radarokat használ arra, hogy a környezetét érzékelje? Elon Musk évek óta azzal érvel, hogy ha az ember 2 szemmel képes vezetni, akkor a megfelelő szoftverrel a kamerák is elegendők lehetnek. Ez a robottaxi egyébként egészen pontosan 8 kamerával figyeli a környezetét, és nincs tehát az autóban olyan sofőr, aki szükség esetén átvehetné az irányítást. Egyébként éppen ez a megközelítés választja el ezt a vadonatúj robottaxit az eddigiektől, amelyek már az utakon fellelhetőek többek között az Amerikai Egyesült Államokban. Ennek a robottaxinak a kamerái lézer segítségével közvetlenül képesek felmérni a tárgyak távolságát, 3-dimenziós helyzetét, de más előnye is vannak ennek a vadonatúj robottaxinak. Az, hogy miután a gyártás alatt kihagyták belőle a kormányt, a pedálokat és több más emberi vezetéshez szükséges alkatrészt, így a cég szerint sokkal egyszerűbb lesz, illetve olcsóbb az előállítása. Mindemellett azért bizonyos jogi problémákat, illetve kérdéseket felvetett ennek a vadonatúj robottaxinak az útra bocsájtása. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy a cég megfelelően igazolta-e a robottaxi megfelelőségét a szövetségi biztonsági előírásoknak. A jelenlegi szabályok több olyan felszerelést is előírnak, például a kormányt, a fékpedált és a tükröket is, amelyek ezen a robottaxin nincsenek. Úgyhogy ha a jogi problémák elgördülnek, már csak az a kérdés, hogy kinek van bizalma beülni egy robottaxiba. Az önvezető autók, a jövő autói, állítják azok a kutatók, akik a tudománynak ezzel a szegmensével foglalkoznak, miközben jó, ha tudjuk, hogy az önvezető autók vagy, úgy is mondhatnám, rádióvezérlésű távirányítású járművek nem a 21. század találmányai, az első rádióvezérlésű távirányítású járművet már egy spanyol mérnök 1904-ben megalkotott, akkor az egy rádióvezérelt 3-kerekű volt, az első valós, rádióval irányított, teljes méretű autót 1925-ben mutatta be Francis P. Houdina New Yorkban. Az amerikai villamosmérnök és feltaláló tulajdonképpen ezzel írta be magát a technológia történetébe. Érdekesség, hogy a híres mágus Harry Houdini, aki ugye Budapesten látta meg a napvilágot Weiss Erik néven 1874-ben, de aztán amerikai illúzionista és bűvészként ismerte meg a nagyvilág, szóval Harry Houdini beperelte a Houdina céget névlopás miatt, mert azt hitte, hogy a feltaláló csak az ő jól csengő művész nevét akarja felhasználni a család üzlethez. Végül kiderült, hogy a feltalálót valóban Francis P. Houdinának hívták, így a pert elvetették.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A forró aszályos nyár után beléptünk az őszbe. Ki az, aki meg tudta tartani a nyár alatt a szép zöld gyepét? Aki megtartotta, arra lehet, hogy egy kicsit rosszallóan néztek a szomszédok, hogy vajon miért és hogyan locsolta, de én most mégis azt mondom, hogy beszélgessünk a szép zöld gyepről, no nem arról, amit úgymond mesterségesen telepítünk, hanem a természetes gyepekről. Egy gyepes terület az avatatlan szem számára csak száraz kórókat és kókadozó füvet jelent esetleg, holott a mérsékelt égövben ezek a leginkább fajgazdag területek közé tartoznak. Milyen területekre gondolok? Például az észak-amerikai prérik, az eurázsiai sztyeppék, a dél-amerikai pampák, az afrikai veldek vagy a szavannák olyan természetes ősgyepeket jelentenek, ahol a különféle füvek mellett más lágyszárú növények és rengeteg virág él. Az se szokatlan, ha egyetlen egy négyzetméternyi gyep területen 40 vagy 80 növényfaj is megél, sőt, van még ennél gazdagabb terület is, több rekorder gyep is létezik földbolygónkon. A világrekordot egy argentin gyep tartja, ahol egyetlen négyzetméteren 89 különböző növényfajt számláltak össze egyetlen egy négyzetméteren, és ez nem számít egyedi kiugró értéknek, számos gyep rendelkezik hasonló rekorder növénygazdagsággal, írja a National Geographic. A gyepes területek bolygónk szárazföldjeinek egyébként közel negyedét fedik le, és mintegy 1 milliárd ember számára nyújtanak megélhetést. Ez a növényi fajgazdagság azzal is jár, hogy rengeteg állat számára is jó életfeltételeket adnak a gyepek. Ízelt lábúak tömegei élnek itt, amelyek élelmet jelentenek a madarak, a kisemlősök vagy a hüllők számára. Ezen felül a gyepek hatalmas mennyiségű megkötött szenet tárolnak a gyökerekkel átszőtt talajukban, és innen egy tűz után, például egy tűzeset után gyorsan képesek újra megújulni, miközben a tűz csak kevés szén légkörbejutásával jár. Sajnálatos módon azonban az, ami a vadvirágok számára gyakran ideálissá teszi a gyepeket, a mezőgazdaság számára is vonzó. A tápanyagokban rendkívül gazdag talaj miatt világszerte rengeteg ősgyepet feltört már az ember, és bevetette mondjuk kukoricával, búzával vagy szójával. Egy kutatócsoport, amelyet a Michigan Állami Egyetem szakembere vezetett, azt mérte fel, hogy vajon képes-e egy már feltört gyep valaha is eredeti gazdagságát elérve megújulni. No de elő azzal a számmal, 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep. Ez lett a kutatás eredménye. Egyébként, miközben a világ füves térségeinek igen jelentős részét feltörték és mezőgazdasági területté alakították, viszont számos helyen a farmokon felhagytak a gazdálkodással, így ott lehetősége nyílna a gyepnek a terület visszahódítására, viszont a vizsgálatok azt mutatták, hogy teljesen mindegy, hogy földrajzilag hol helyezkedik el egy ilyen úgynevezett másodlagos, visszahódítható gyepterület, annak a tulajdonságai mindenütt azonosak, az egyszer is feltört gyepek elveszítik az évelő növényeiket és azokat, amelyeknek kemény, ellenálló levele van. Ezek olyan tulajdonságok, amelyekkel a növény az aszály, a tűz vagy az állatok rágása ellen védekezik. Általában ezek a fajok különösen lassú növekedésűek egyébként. Amikor viszont visszahódít egy területet a gyep, ott a gyors növekedésű növények a nyertesek, így a lassú növekedésű fajok nem tudják velük felvenni a versenyt. Tehát, hogyha természetes módon hagyjuk újra a gyepet megújulni, akkor sem lesz már a régi.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Az orvostudomány híreivel folytatjuk, ugyanis új agyi implantátum segít a bénult betegeknek a minél pontosabb önkifejezésben. Egyébként korábbi agyi implantátumokkal a paralízises, azaz bénult betegek vagy beszélni, vagy mozdulatokat tenni már tudtak, ezzel az új eszközzel viszont mindkettő egyszerre válik lehetővé, és ebben egy avatar segíti őket, ezzel lehetővé válik számukra az árnyaltabb kommunikáció is, adta hírül a Covid. A mindennapi életben a gesztusoknak egyébként is nagyon fontos szerepük van, ezt elítja Samantha Brosler, a Kaliforniai Egyetem kutatója. Gondoljunk csak bele, ha azt akarjuk mondani, hogy talán, akkor arra sem az igenes, sem a nemes bólintás nem jó és nem megfelelő, tehát az árnyaltabb kifejezés nagyon-nagyon fontos a kommunikációnkban. Ami ezt az új agyi implantátumot illeti, egyébként egy iPhone méretű, és két páciensen tesztelték, az első résztvevő stroke következtében bénult meg, a második amiotrófiás, laterál szklerózisban szenvedett. Mindketten szinte teljesen elvesztették végtagjaik mozgásképességét, emellett nem tudtak beszélni, csupán hangadásra voltak képesek. A kutatócsoport rögzítette a résztvevők agyi aktivitását, miközben azok többször megpróbáltak kimondani 10 kifejezést, vagy végrehajtani 10 gesztust, mint például integetés, tapsolás, fejrázás, hol külön, hol a beszéddel és a mozgással egyszerre kísérletezve. A kutatók ezt követően személyre szabott gépi tanulási modelleket tanítottak be, hogy azok előre jelezzék a résztvevők szándékolt mondatait és gesztusait. A modellek tesztelése érdekében a résztvevők megpróbálták megismételni a képernyőn megjelenő különböző mondat, illetve gesztuspárokat. A modellek előrejelzéseit használták fel a résztvevőkre hasonlító avatar mozgásának vezérlésére, miközben a beszédre vonatkozó előrejelzések felvillantak a képernyőn. A kutatók szerint egyébként azért döntöttek avatarok használata mellett, ahelyett, hogy a résztvevők maguk beszéltek és gesztikuláltak volna, mert ez azt bizonyította, hogy mindkét cselekvés egyszerre dekódolható az agyi aktivitásból. Az első alanyi tervezett gesztusait és beszédét 88, illetve 84%-os pontossággal jelezték előre, a második esetében ez az arány 66, illetve 70% volt. A kutatók szerint a csapat a pontosságon dolgozik tovább, képezve a modelleket és finomítva az algoritmusokat. Szerintük a jövőbeli modellek képesek lehetnek az ember testét is mozgatni, ha elég jó állapotban vannak az izületei és izmai az adott betegnek, valamint a szintetikus beszédhangot is elő fogják tudni állítani, és ebben az esetben nem lesz szükség avatarra. Teljesen lebénult emberek tudnának esetleg újra beszélni vagy mozogni. Azt hiszem, hogy mindig ezek a jó hírek a tudomány mai világából. Magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Szó volt arról, hogy elindult egy új robottaxi, amelynek már kormánya és pedálja sincs. Megnéztük, hogy mi történt akkor, amikor egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét a világ egyik legnépszerűbb videós játékába. Foglalkoztunk annak az új műholdnak a felbocsátásával, amely többek között a klímaváltozás kapcsán képes majd megfigyelni időjárási és meteorológiai jelentéseket. És a mesterséges intelligencia is témánk volt annak a győri fiatalembernek a példája kapcsán, aki chatbottal tervezgetett erőszakos támadást, de az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú erről beszélget a mesterséges intelligenciával. Bárhol és bármivel is foglalkozzunk, legyünk óvatosak, megfontoltak és bölcsek, éljünk természetesen, a lehető legtermészetközelibb módon, de figyeljünk rá, hogy hol tart a tudomány mai állása. Én Strasser Andrea vagyok, remélem legközelebb is találkozunk.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az orosz parlament alsóházában megtartott választásokon a szavazatok 95%-ának összeszámlálása után a kormányzó egységes Oroszország párt 57,83 szavazati arányjal vezet. Közölte Ella Panfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke, adta hírül az MTI. A portál orosz hírügynökségekre hivatkozva azt írja, hogy előzetes adatok alapján a kormánypárt rekordszámú mandátumot, 355 mandátumot szerzett a 450 fős alsóházban, miután a 225 egyéni választókörzet közül 208-ban győzött. Az előző összetételű parlamentben az egységes Oroszországnak 310 helye volt. A hivatalos végeredményt pénteken fogják kihirdetni. 30. alkalommal rendezik meg szeptember 25-e és 27-e között az Európai Bordal Fesztivált Pécsen és a Villányi Borvidéken, írja az MTI. A rendezvényen a szervező Pécsi Férfikar Alapítvány tájékoztatása szerint magyar, horvát és olasz énekegyüttesek lépnek fel. Idén is a műfaj legjobb előadóit várják. Kutatók éjszakáját szervez a Paksi Városi Múzeum. A rendezvényre szeptember 25-én 17 órától kerül sor a múzeum Deák Ferenc utcai épületében. Az eseményen többek között Kozmikus részecskék és régészet a Lusszóniumban címmel is hallgathatnak meg előadást az érdeklődők. Szabad bérlet néven vadonatúj színházbérletet indít a Csengely Dénes Kulturális Központ az idei évadban. Patkós Attilától, az intézmény igazgató helyettesétől megtudtuk, hogy a szabad bérlet elnevezés részben az ülőhelyek elérhetőségére utal, részben pedig arra, hogy kortárs darabokat foglal magában.
2: Ez egy három előadásos bérlet lesz, és azért szabad, mert a nézőtér teljesen szabad. Tehát ugye a korábbi, a Móricz és a Latinovics bérletek, mert ugye korábban volt már az előző évad bérletesének bizonyos helye, amit ők helyet foglalhatnak, de itt úgy, mivel ez egy teljesen új bérlet, bárki szabadon választhat bármilyen pozícióra helyet. Úgyhogy évről évre nagyon nehéz például középre bekerülni a felnőtt színházak során, mert ugye foglaltak már x éve ezek a pozíciók, most erre is lehetőség van, hogyha valaki megvásárol egy ilyen szabad bérletet. És mindemellett azért is szabad, mert ezek inkább kortárs, néha kísérleti darabok, tehát nagyon érdekes felfogásban készültek jellemzően, és kevésbé kőszínházi, inkább társulatokból, ilyen különböző egyletekből összeállt produkciók, de többfogatban nagyon szuperek és érdekesek, hát olyan nevek jelennek majd meg a színpadon, mint a Turóci Szabolcs, vagy Alföldi Róbert itt a szabad bérletben, vagy Mucsi Zoltán, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ezt a szabad bérletet is kipróbálnia a korábbi és az új közönségünknek.
1: A bérlet megújítása szeptember 29-én és 30-án 9 és 17 óra között, új bérlet váltására pedig október 1-én és 2-án 9 és 17 óra között lesz lehetőség a Csengely Dénes Kulturális Központban.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: 5 új magyar játékossal indul a 2026-27-es bajnoki szezonnak a Tarka SC Szekszárd. Két játékos a tavalyi bajnok Pécs csapatától érkezett, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter. A 25 éves Tóth Orsolya nemzetközi hírnévre is szertett, 3x3-as U18-as válogatottként európai bajnoki címet szerzett, ahol a torna MVP címe mellett a legtöbb kosarat is megszerezte.
3: Most igazoltam a Szekszárdhoz, ezelőtt 2 évig Pécsen voltam.
4: Milyen indítatásból érkeztél Szekszárdra?
3: Hát a legfőbb célom ugye az volt, egy olyan csapatot keresni, amiben beleillek a játékba, és úgy érzem eddig, hogy azt megtaláltam. Nyilván a több játék lehetőség miatt is jöttem el Pécsről. Hallottam, hogy itt nagyon jó a közösség, és nagyon jó itt a csapat atmoszféra, és emiatt döntöttem a Szekszárd mellett.
1: Rátkai Eszter alig egy hete csatlakozott a KSC-hez, mert a nemzeti válogatottal a VB-n szerepelt. A 20 éves irányító új impulzusokat keresett, ezért váltott.
5: Nagyon jó itt lenni. Az elsődleges célom az volt, hogy egy kicsit kizökkenni a megszokottból, amit ott 5 év alatt átéltem, és szerettem volna magam egy új környezetbe megtapasztalni, nagyobb szerepben, akár vezérszerepben, hogy tudok helytállni itt az NBA-ben. Eddig nagyon-nagyon jól érzem magam. a csajok nagyon befogadóak voltak, és tényleg minden támogatást megkapok, hogy minél gyorsabb ritmusba felvegyem a lépést.
4: Hogy érzed, milyen szerep juthat neked itt a KSC csapatában?
5: 4 napja, már ugye én a világbajnokságon voltam ugye a felnőtt válogatottal, és most hétfőn kezdtem a csajokkal edzeni, úgyhogy ez egy nagyon gyors belecsöppenés volt, ezért is volt talán egy fokkal nehezebb, viszont úgy érzem, hogy irányítóként nekem kell majd irányítanom a csapatot, ott lenni a pályán, és maximálisan Biának a meghosszabbított kezének lenni, amit ő kér, azt a pályán végre tudjuk hajtani, és emellett egy vezérszerep is fog majd rám hárulni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Paksfm.
0: Paksfm.
6: Összekött.
0: Paksfm.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az orosz parlament alsóházában megtartott választásokon a szavazatok 95%-ának összeszámlálása után a kormányzó egységes Oroszország párt 57,83 szavazati arányjal vezet. Közölte Ella Panfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke, adta hírül az MTI. A portál orosz hírügynökségekre hivatkozva azt írja, hogy előzetes adatok alapján a kormánypárt rekordszámú mandátumot, 355 mandátumot szerzett a 450 fős alsóházban, miután a 225 egyéni választókörzet közül 208-ban győzött. Az előző összetételű parlamentben az egységes Oroszországnak 310 helye volt. A hivatalos végeredményt pénteken fogják kihirdetni. 30. alkalommal rendezik meg szeptember 25-e és 27-e között az Európai Bordal Fesztivált Pécsen és a Villányi Borvidéken, írja az MTI. A rendezvényen a szervező Pécsi Férfikar Alapítvány tájékoztatása szerint magyar, horvát és olasz ének együttesek lépnek fel. Idén is a műfaj legjobb előadóit várják. Kutatók éjszakáját szervez a Paksi Városi Múzeum. A rendezvényre szeptember 25-én 17 órától kerül sor a múzeum Deák Ferenc utcai épületében. Az eseményen többek között kozmikus részecskék és régészet a Lusszóniumban címmel is hallgathatnak meg előadást az érdeklődők. Szabad bérlet néven vadonatúj színházbérletet indít a Csengely Dénes Kulturális Központ az idei évadban. Patkós Attilától, az intézmény igazgató helyettesétől megtudtuk, hogy a szabad bérlet elnevezés részben az ülőhelyek elérhetőségére utal, részben pedig arra, hogy kortárs darabokat foglal magában.
2: Ez egy három előadásos bérlet lesz, és azért szabad, mert a nézőtér teljesen szabad. Tehát ugye a korábbi, a Móricz és a Latinovics bérletek, mert ugye korábban volt már az előző évad bérletesének bizonyos helye, amit ők helyet foglalhatnak, de itt úgymond, ez egy teljesen új bérlet, bárki szabadon választhat bármilyen pozícióra helyet. Úgyhogy évről évre nagyon nehéz például középre bekerülni a felnőtt színházak során, mert ugye foglaltak már x éve ezek pozíciók, most erre is lehetőség van, hogyha valaki megvásárol egy ilyen szabad bérletet. És mindemellett azért is szabad, mert ezek inkább kortárs, néha kísérleti darabok, tehát nagyon érdekes felfogásban készültek jellemzően, és kevésbé kőszínházi, inkább társulatokból, ilyen különböző egyletekből összeállt produkciók, de ettől függetlenül nagyon szuperek és érdekesek, hát olyan nevek jelennek majd meg a színpadon, mint a Turóczi Szabolcs, vagy Alföldi Róbert itt a szabad bérletben, vagy Mucsi Zoltán, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ezt a szabad bérletet is kipróbálnia a korábbi és az új közönségünknek.
1: A bérlet megújítása szeptember 29-én és 30-án 9 és 17 óra között, új bérlet váltására pedig október 1-én és 2-án 9 és 17 óra között lesz lehetőség a Csengely Dénes Kulturális Központban.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: 5 új magyar játékossal indul a 2026-27-es bajnoki szezonnak a Tarka ST Szekszárd. Két játékos a tavalyi bajnok Pécs csapatától érkezett, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter. A 25 éves Tóth Orsolya nemzetközi hírnévre is szertett, 3x3-as U18-as válogatottként európai bajnoki címet szerzett, ahol a torna MVP címe mellett a legtöbb kosarat is megszerezte.
3: Most igazoltam a Szekszárdhoz, ezelőtt 2 évig Pécsen voltam. Milyen indítatásból érkeztél Szekszárdra? Hát a legfőbb célom ugye az volt egy olyan csapatot keresni, amiben beleillek a játékba, és úgy érzem eddig, hogy azt megtaláltam. Nyilván a több játék lehetőség miatt is jöttem el Pécsről. Hallottam, hogy itt nagyon jó a közösség, és nagyon jó itt a csapat atmoszféra, és emiatt döntöttem a Szekszárd mellett.
1: Rátkai Eszter alig egy hete csatlakozott a KSC-hez, mert a nemzeti válogatottal a VB-n szerepelt. A 20 éves irányító új impulzusokat keresett, ezért váltott.
4: Nagyon jó itt lenni. Az elsődleges célom az volt, hogy egy kicsit kizökkenni a megszokottból, amit ott 5 év alatt átéltem, és szerettem volna magam egy új környezetbe megtapasztalni, nagyobb szerepben, akár vezérszerepben, hogy tudok helytállni itt az NBA-ben. Eddig nagyon-nagyon jól érzem magam. a csajok nagyon befogadóak voltak, és tényleg minden támogatást megkapok, hogy minél gyorsabb ritmusba felvegyem a lépést.
3: Hogy érzed, milyen szerep juthat neked itt a KSC csapatában?
4: 4 napja, már ugye én a világbajnokságon voltam ugye a felnőtt válogatottal, és most hétfőn kezdtem a csajokkal edzeni, úgyhogy ez egy nagyon gyors belecsöppenés volt, ezért is volt talán egy fokkal nehezebb, viszont úgy érzem, hogy irányítóként nekem kell majd irányítanom a csapatot, ott lenni a pályán, és maximálisan Biának a meghosszabbított kezének lenni, amit ő kér, azt a pályán végre tudjuk hajtani, és emellett egy vezérszerep is fog majd rám hárulni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összekött.

What?

0: Rock FM összeköt. Rablóból elég lehet 40. De a Fox FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Fox FM-en.
1: Megérkezett a szombati Top 50 előfutára, amely már is két dalt tartogat számotokra, olyanokat, amelyeket hallhattok majd a Top 50-ben is szombat délután 3-tól. Itt lesz velünk majd Freddy dala, ez a Pain and Glory. Velünk Hypaton is egy olasz DJ és producer, az ő dala az Out of My Head. A Top 50-ben a további 48 dal kilétét pedig derítsük ki együtt szombat délután 3 és 6 között.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól

0: Paks FM.
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Ezúttal az éjszaka kerül a középpontba, csillagok, holdfény, esti fények és minden, ami sötétedés után egy kicsit más hangulat.

Lesznek nyugodtabb, elmerülősebb pillanatok, de ha már éjszaka, akkor a pörgés sem maradhat ki. Jönnek azok a dalok is, amik egy esti autózáshoz ugyanúgy passzolnak, mint egy hajnalig tartó bulihoz. Csütörtökön déltől egyik hozom az éjszaka minden oldalát, a csillagos késő esti hangulatot és a pörgős